Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Hát nagyon úgy néz ki Rádió 1-esek, hogy igazi nyár fog berobbanni most hétvégére a Rádió 1 születésnapi fesztiválunkra, ami ugye május 24-én lesz pünkös vasárnap a Budapest Parkban. Hát azt hiszem, hogy ma a napközben ilyen 25 fokos csúcs, aztán pénteken 26, szombat már 28, hát az ma nyár, vasárnap 27-28, így kalkuláljunk. Kato, John és a Turn the Lights Off DJ Dark remixében hozom már is.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy éjszaka és hajnalban is. Most Hypoton a DJ producer Olaszországból, akit David Guetta csiszolatlan gyémántként felfedezett, és bár a fiatal DJ producer generációhoz tartozik, pontosan tudja, hogy ez a hirtelen hype, ami a DJ körül van, az nagyon gyorsan el tud múlni, úgyhogy ő a szorgalmas és kitartó munkában hisz. Szerinte ez a hosszú távú siker kulcsa. Out of My Head, Norma Jean Martin vokájával szól.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1 csak igazi mai slágermegy, Szigalom, Jack Somi és a Riptide a folytatásban. Az énekesről se feledkezzünk meg, őt Ilan Kidronnak hívják, ausztrál, dalszerző énekes, és hát olyan sztárokkal dolgozott már együtt, mint például Kygo, Rita Ora, Ricky Martin, Chance the Rapper, Hayden James, Chris Brownnal is dolgozott együtt, és hát a lista, ahogy mondani szokás, még közel sem teljes. Az egykori Vance Joy klasszikus gondolták újra, és így lett belőle igazi mai sláger. Ez a Riptide, a Rádió

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió 1.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Nem sokára a bomba páros, akikkel személyesen találkoztatunk a Budapest Parkban május 24-én. Tóth Abigail, Accent és a közös daluk, a Sugar Daddy, ezt hozom mindjárt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
3: Japán kutatók egy olyan új K-vitamin típust hoztak létre, amely háromszor hatékonyabban segíti az idegsejtek növekedését, mint a természetes változat. A felfedezés új irányt nyithat az Alzheimer-kór és más idegrendszeri betegségek kutatásában. A K-vitaminról legtöbben a véralvadás vagy a csontok egészsége kapcsán hallottunk. Az utóbbi években azonban egyre több kutatás igazolja, hogy ez a vitamin az agyműködésben is fontos szerepet játszik, például az idegsejtek védelmében és megújulásában. Az emberi agyban folyamatosan zajlik az úgynevezett neurogenezis, vagyis az új idegsejtek képződése. A Shibaura Műszaki Egyetem kutatói most 12 új, mesterségesen előállított K-vitamin változatot hoztak létre. Ezeket az A-vitamin aktív formájával kombinálták. Az egyik ilyen vegyület a Novel VK névre keresztelt változat, háromszor erősebbnek bizonyult, mint a természetes K-vitamin, és képes volt átjutni a vér-agygáton. Ez alapfeltétel bármilyen agyi terápia esetében. Laboratóriumi kísérletekben a Novel VK fokozta az idegsejtek növekedését, és védte azokat a pusztulástól. A hatását az MGLU-R1 nevű receptoron keresztül fejti ki, amely az agyi kommunikáció egyik kulcseleme. Ennek működése gyakran károsodik, így a kutatók szerint ez a felfedezés közvetlenül segíthet a betegség megértésében és kezelésében. A Novel VK emellett stabil maradt a szervezetben, és könnyen eljutott az agyba is. Ez ritka tulajdonság a hasonló vegyület között. Mindez arra utal, hogy hosszú távon új regeneratív terápiák alapja lehet. Az eredmények egy napon olyan gyógyszerek kifejlesztéséhez vezethetnek, amelyek lassítják vagy akár visszafordítják az Alzheimer-kór folyamatát. Ez nem csak a betegek és családtagjaik életminőségét javíthatná, hanem az idősellátás társadalmi terheit is csökkentené. A K-vitamin új szerepe így már messze túlmutat a véralvadáson és a csontok védelmén. A jövőben az agy egészségének megőrzésében is kulcsfontosságú lehet.
2: Az egészségperceket hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágermű.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Például Joel Corey, egy korábbi születésnapi fesztivál sztár fellépő, aki akkor elmesélte, hogy nem ez az első alkalom, hogy Magyarországon járt.
1: I've been to Budapest like as a tourist many times. Like we come with my friends years ago and we had like it was my friend's stag do.
0: Vagyis hát ilyen legény búcsús brit banda egyik része volt, amikor az egyik barátjának volt itt a legény búcsús eseménye. Lehet, hogy elsétáltunk a félmeztelen söröző Joel Corey mellett, aztán nem is tudtunk róla. Az idei buli május 24-én pünkös vasárnap a Budapest Parkban lesz. Sirius Sam Fett, Switch Disco, Accent, Rádió 1-es DJ-k. Jövünk nem sokára.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Nagyon jók a zenétek, és ez tényleg egy hangulat, egy életérzés, fesztivál szezon maga a Rádió Egy.
2: Nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy itt vagytok minden nap, minden éjjel. Nagyon-nagyon-nagyon sokat köszönhetek nektek, és nagyon szeretem hallgatni a Rádió Egyet reggeltől egészen estig.
0: Mi játsszuk az

Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, Sam Felt és a Heart Like Mine a folytatásban. Hát ez is egy olyan Rádió 1 zene, amit élőben hallhatunk május 24-én a Budapest Parkban, a Rádió 1 születésnapi fesztiválon. Sam Feltet többször beszavazták már a rajongók a DJ Mag Top 100-as listára, legelőször 2016-ban, aztán 17-ben is szerepelt. Japán, Hollandia, Tajvan, Horvátország, Amerika, mindenhol fellépett már, és most hozzánk is ellátogat.
1: What's up? I'm Sam Felt. Come party with me on May 24th at the Radio 1 Festival in Budapest.

Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy hajnalban is. Jön a tudáspercek, aztán pedig Kámrád barátunk azzal a dallal, amit élőben elénekelt a Rádió 1 stúdiójában egyszer gitárkísérettel. Nagyon-nagyon hangulatos volt, azóta egyébként meg is jelentette ezt az akusztikus verziót. Be Mine jön nem sokára a tudáspercek után.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Egyre sürgetőbbé válik a napelemek újrahasznosítása. Az előregedő panelek első nagy hulláma hamarosan eléri életciklusa végét. A napenergia iránti globális kereslet folyamatosan nő, így a panelek gyártása is egyre nagyobb volumenben zajlik. A termelés azonban földrajzilag erősen koncentrált, csak néhány országban folyik bányászat és feldolgozás, ami kiszolgáltatottá teszi az ellátási láncokat. További problémát jelent, hogy a panelek előállításához használt ásványi nyersanyagok, mint például a réz, az ezüst, a poliszilícium vagy az alumínium kitermelése nem csak környezeti károkkal jár, de gyakran emberi jogi visszaélések is kísérik, beleértve a kényszermunkát is, derül ki a Business and Human Rights Resource Center dokumentációjából. Ahogy ezek az anyagok egyre szűkösebbé válnak, az áruk várhatóan jelentősen megemelkedik, így az újrahasznosítása nem csak környezetvédelmi, hanem gazdasági szempontból is egyre indokoltabbá válik. A technológiai fejlődés kulcsfontosságú szerepet játszik ebben a folyamatban. Az új megoldások lehetővé teszik, hogy a használt panelekből egyre hatékonyabban lehessen visszanyerni az értékes összetevőket. A Rystad Energy előrejelzése szerint 2040-re a várhatóan évente keletkező 27 millió tonna napelem hulladék körülbelül 6%-át fogják újrahasznosítani, és ez az arány folyamatos növekedésre van ítélve. A visszanyert anyagok piaci értéke is gyorsan emelkedhet. Az újrahasznosításból származó bevételek az idei 170 millió dollárról akár 2,7 milliárd dollárra is nőhetnek 2030-ra, írja a The Verge. A szükséges újrahasznosítás infrastruktúra fejlesztése már megkezdődött. Több nemzetközi vállalat is dolgozik a megfelelő technológia kialakításán, például a japán NPC olyan gépet fejlesztett, amely képes automatikusan szétválasztani a hasznosítható elemeket. Az Arizonai Egyetem kutatói pedig olyan módszeren dolgoznak, amely csökkentheti az újrahasznosítás környezetre gyakorolt
0: hatását. A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi mai

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Let me take you dancing. Az

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy igazán korán is. Hát így 3-4-5 körül, akinek föl kell ébrednie, respekt, ha ezt úgy meg tudja csinálni, hogy kipattan az ágyból, mint a Paprika Jancsi. Velem nagyon sokszor van az, hogy felkelek, és nem tudom, hogy milyen nap van. A nevemet tudom, de ezen kívül nagyjából semmit. Keresem így a gondolatokat a fejemben, nem tudom, hogy ez másra is elő szokott-e fordulni. Hát szegény Ray, akit most hozok, ő a férjét keresi. De már mióta? Where's my husband? Ezt a kedvencet hozom. Itt lesz még ebben az órában a Disco Sheet, Shawn Mendes és Olivia Rodrigo. Aztán majd jönnek Balázsék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szekszárd legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Napos gomolyfelhős időben lesz részünk, sokfelé élénk északi széllel. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Egy hónap alatt 112 ezer jegyet vásároltak az egyérintéses fizetési módszerrel a budapesti metrókon. A Pay & Go-t a legtöbben a hármas vonalon használták. A rendszer lényege, hogy az utasok bankkártyájuk vagy okos eszközük érintésével egy lépésben tudnak jegyet vásárolni és érvényesíteni. Életrajzi beszélgetős könyv készült Novai Gáborról. A dalszerző, basszusgitáros, producer legnagyobb slágereit a Hungária előtt a Generálnak, majd a Dolly Rollnak írta, de népszerű lett az általa alapított Marót Viki és a Nova Kultúr zenekar is. Producerként, illetve dalszerzőként is dolgozott. Fenyő Miklóssal elkészítették a Hotel Mentol musicalt, és 2025-ben dupla koncertet adott a Hungáriával. Nyilvánosságra hozták a bicskei kegyelmi ügynek az igazságügyi minisztériumban őrzött dossziéját. Magyar Péter rendkívüli sajtótájékoztatóján azt hangsúlyozta, a dokumentumok bizonyítják, hogy K. Endre ügyében az akkori köztársasági elnök megváltoztatta az igazságügyi miniszter felterjesztését. A miniszterelnök elmondta, hogy a kegyelmi ügyek folyamatai több hónapot vesznek igénybe. K. Endre esetében azonban az államfői aláírás és a miniszteri ellenjegyzés ugyanaznap történt. Márciusban csaknem 780 ezer forint volt a bruttó és 546 ezer a nettó átlagfizetés. Az inflációt figyelembe véve a reálkereset több mint 9%-kal emelkedett az egy évvel korábbihoz képest, közölte a KSH. A nettó mediánbér, amelynél nem veszik figyelembe a kiugróan magas és alacsony béreket, 432 ezer forint volt márciusban. A bérek növekedését jelentősen befolyásolta a magasabb összegű családi adókedvezmény, valamint a három gyermekes és a 40 év alatti két gyermekes anyák SZIA mentessége. Jelentős pályakarbantartás kezdődik jövő szerdán a Miskolc-Nyíregyháza vonalon, Nyíregyháza és Mezőzombor között. A felújítás a miskolci Tiszai pályaudvar aluljáróját is érinti. A munkálatok idején várhatóan augusztus végéig menetrendi változásokra, egyes szakaszokon pótlóbuszos utazásra kell számítani. Végül a várható időjárásról. Napos gomolyfelhős időben lesz részünk. Helyenként kialakulhat futó zápor, esetleg zivatar. Sokfelé lesz élénk, erős az északi, északnyugati szél. A legmelegebb órákban 22-27 fokot mérhetünk.
0: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
3: Japán kutatók egy olyan új K-vitamin típust hoztak létre, amely háromszor hatékonyabban segíti az idegsejtek növekedését, mint a természetes változat. A felfedezés új irányt nyithat az Alzheimer-kór és más idegrendszeri betegségek kutatásában. A K-vitaminról legtöbben a véralvadás vagy a csontok egészsége kapcsán hallottunk. Az utóbbi években azonban egyre több kutatás igazolja, hogy ez a vitamin az agyműködésben is fontos szerepet játszik, például az idegsejtek védelmében és megújulásában. Az emberi agyban folyamatosan zajlik az úgynevezett neurogenezis, vagyis az új idegsejtek képződése. A Shibaura Műszaki Egyetem kutatói most 12 új, mesterségesen előállított K-vitamin változatot hoztak létre. Ezeket az A-vitamin aktív formájával kombinálták. Az egyik ilyen vegyület a Novel VK névre keresztelt változat, háromszor erősebbnek bizonyult, mint a természetes K-vitamin, és képes volt átjutni a vér-agygáton. Ez alapfeltétel bármilyen agyi terápia esetében. Laboratóriumi kísérletekben a Novel VK fokozta az idegsejtek növekedését, és védte azokat a pusztulástól. A hatását az MGLUR1 nevű receptoron keresztül fejti ki, amely az agyi kommunikáció egyik kulcseleme. Ennek működése gyakran károsodik, így a kutatók szerint ez a felfedezés közvetlenül segíthet a betegség megértésében és kezelésében. A Novel VK emellett stabil maradt a szervezetben, és könnyen eljutott az agyba is. Ez ritka tulajdonsága hasonló vegyület között. Mindez arra utal, hogy hosszú távon új regeneratív terápiák alapja lehet. Az eredmények egy napon olyan gyógyszerek kifejlesztéséhez vezethetnek, amelyek lassítják vagy akár visszafordítják az Alzheimer-kór folyamatát. Ez nem csak a betegek és családtagjaik életminőségét javíthatná, hanem az idősellátás társadalmi terheit is csökkentené. A K-vitamin új szerepe így már messze túlmutat a véralvadáson és a csontok védelmén. A jövőben az agy egészségének megőrzésében is kulcsfontosságú lehet.
0: Az egészségperceket hallották.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
4: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi.

A rádió egyen csak igazi mai sláger, mert egy berlini EDM a folytatásban Lukeszes Félix, vagyis a Fastboy, akik hát az képest, hogy hivatalosan csak 2021-ben alapultak meg, elég menő arcokkal dolgoztak már együtt az elmúlt évek során. Medúza, Elidőé, Tiesto, Afrojack, Alok, az Offenbach, Armin van Buuren, és még sorolhatnánk. DJ-k, producerek, énekesek és dalszerzők, nagyon sok oldalúak. Megszerettük őket a születésnapi bulinkon még jobban. Ez a Good Life, a rádió.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió 1.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Egyre sürgetőbbé válik a napelemek újrahasznosítása. Az előregedő panelek első nagy hulláma hamarosan eléri életciklusa végét. A napenergia iránti globális kereslet folyamatosan nő, így a panelek gyártása is egyre nagyobb volumenben zajlik. A termelés azonban földrajzilag erősen koncentrált, csak néhány országban folyik bányászat és feldolgozás, ami kiszolgáltatottá teszi az ellátási láncokat. További problémát jelent, hogy a panelek előállításához használt ásványi nyersanyagok, mint például a réz, az ezüst, a poliszilícium vagy az alumínium kitermelése nem csak környezeti károkkal jár, de gyakran emberi jogi visszaélések is kísérik, beleértve a kényszermunkát is, derül ki a Business and Human Rights Resource Center dokumentációjából. Ahogy ezek az anyagok egyre szűkösebbé válnak, az áruk várhatóan jelentősen megemelkedik, így az újrahasznosítása nem csak környezetvédelmi, hanem gazdasági szempontból is egyre indokoltabbá válik. A technológiai fejlődés kulcsfontosságú szerepet játszik ebben a folyamatban, az új megoldások lehetővé teszik, hogy a használt panelekből egyre hatékonyabban lehessen visszanyerni az értékes összetevőket. A Rystad Energy előrejelzése szerint 2040-re a várhatóan évente keletkező 27 millió tonna napelem hulladék körülbelül 6%-át fogják újrahasznosítani, és ez az arány folyamatos növekedésre van ítélve. A visszanyert anyagok piaci értéke is gyorsan emelkedhet. Az újrahasznosításból származó bevételek az idei 170 millió dollárról akár 2,7 milliárd dollárra is nőhetnek 2030-ra, írja a The Verge. A szükséges újrahasznosítási infrastruktúra fejlesztése már megkezdődött. Több nemzetközi vállalat is dolgozik a megfelelő technológia kialakításán, például a japán NPC olyan gépet fejlesztett, amely képes automatikusan szétválasztani a hasznosítható elemeket. Az Arizonai Egyetem kutatói pedig olyan módszeren dolgoznak, amely csökkentheti az újrahasznosítás környezetre gyakorolt
0: hatását. A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!

0: Ez a Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy.
1: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket

0: uraim! Nincs hajnal Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Hétfőn küldtem egy játék ötletet, de lehetséges, hogy nem tetszett nektek, én most mégis feltennék nektek egy kérdést. Hát ha válaszoltok rá, láttuk, van egy ilyen kártyajáték, ami arról szól, hogy vagy-vagy. Tehát, hogy melyiket választanád az életben a két rossz közül, és akkor ezen így tudsz egy ilyen gondolatkísérletben gondolkodni. Tehát,
2: már rá is eresztettük a Juli gyereket.
1: Igen, rá is engedtük a Julit, úgyhogy
3: ez nem kell segítség, ez magam.
1: Igen, hogy ezt magunktól játszunk, ez pont olyan, mint a beleélni, szexelni, vagy elvenni feleségül, vagy megölni című játék. Feritől kérdezi élet, hogy soha többet nem gyűjthatnál rá, vagy soha többet nem ihatnál alkoholt. Neked ez a kérdésed, Binki kapott egyet. Nincs több cigi, vagy nincs több pia?
2: Pia.
1: Melyiket választanál?
2: Öngyilkos lennék!
1: Na, nehéz kérdés.
3: Most meghallnám magadta az elvonási tületek
2: igen. miatt. Igen. Ugye a dohányzás a sajnos mindennapi, míg az alkohol nem, viszont csak ugye másnap. Baráti társaságban meg az olyan
1: azért jól esik meginni valamit.
2: Igen, nyomorult, hogy egyedül ülsz, akkor alkohol.
1: Akkor, hogy no more alkohol?
2: Nem, hogy a cigi.
1: Ja, hogy nincsen több cigi.
2: Nincs több cigi. Aha. Igen, de baráti társaságban is nem jut.
1: Jó, kérdezek mást. Soha többet szex, vagy soha többet motor?
3: Hát tudjuk, hogy mit csinál.
2: Nem értem a kérdést. Hülye vagy, 56 vagyok. A motor örök.
1: Semmi dilemma nincs benne. Hogy de soha többet.
2: Hát mit kérdezel?
1: Akkor soha többet erekció, vagy soha többet motor?
3: Szerintem ez...
2: soha többet erekció.
1: De minden, nem tudok olyat.
2: Hát szerintem igen.
3: Elmilyen szomorúbbat nem hallottam is soha, mint két meleg motoros, hogy néz egymásra, és azt mondja, hogy nem kell, hogy... Kemény jó. legyen a brém.
2: Igen, okay. már az volt.
3: Az már
1: jó, kapsz te is egyet.
3: Jaj, de jó.
1: Soha többet Dunkin, vagy soha többet Nutella?
3: Én egyiket sem szeretem.
1: Nem szeretem.
3: Egyiket sem. A Dunkin alatt a mátogatás gondolod,
1: nem, pedig a Dunkin alatt. Imádom.
3: Nem is ettem
1: soha. Ó, nem ettél.
3: Soha nem ettem. Még soha ettem előtt a Dunkin.
1: Dunkin Donuts, nem ettél.
3: Nem, de az ugye az a
1: tocsogós. Ilyen vaníliakrémes, csokoládéval leöntött, beleharapsz, és ilyen vajpuha krém omlik a szádban szét.
3: Na, akinek van per diabétesze? Nem.
1: Soha nem volt?
3: Nem, és a Nutellát meg egyáltalán nem szeretem, soha nem is szerettem, úgyhogy...
1: Tőled azt kérdezi, hogy soha többet rádió, vagy soha többet tévéműsor?
3: Soha többet tévéműsor,
1: ugye? Mert ha a stand-up megvan, akkor a stand-up és rádió az összeillik, de a tévéműsort el lehet engedni.
3: A tévéműsort nagyon könnyen el tudnám engedni. Ha választanak én a rádiós a stand-up között, a stand-up azért jobb, mert azt nem rögzítik, tehát sokkal jobban el lehet szabadulni. Tehát igazából...
1: Szabad a műfaj.
2: Jó, de ha szabad a rádióban is elszabadulnod, tehát mondjuk ez neten van.
3: Az a baj, hogy nincs visszajelzés, tehát ha lenne élő közönség, akkor szívesen rádióznék, de hogy szívesebben, vagy nem tudom, de az, akkor látom a reakciót, tehát tudod, hogy jó irány van. Itt meg ugye csak ideget látlak, hát ez meg nem jó irány. ez a baj.
1: Igen. Várj, amit tőled mit tudnék, ami tényleg elgondolkoztatna.
2: Egy nagyon fontos érv jött ugye a motorozás, mert a motor feláll egy kerékre.
1: Az igen, az fel tudod kapni.
3: Vagy...
1: Azt fel tudod kapni, igen.
2: Soha többet tanga, vagy soha többet magas sarkú.
1: Elég szar a megítélésem, azt gondolom.
2: Hallgatunk kérdezte.
1: Soha többet csupasz férfi bálkos, vagy soha többet motorozás. Hát akkor engedjük el a motorozást.
2: Szemüveges leszel, vagy elhízott?
3: Ez nagyon fáj.
1: Hát így rátok nézve.
2: Magam is vagyok benne a dologban, tehát nem éreztem, hogy ezzel bárkit is megsértenék.
1: Szemüveges.
3: Jó, nő lennél, vagy meleg férfi?
1: De jó kérdés, hogy miért nem lennék meleg férfi.
3: Hát ugye a tapasztalatot
1: azt már kipróbáltam. Nő. Hát miért legyek olyan, ami most vagyok?
3: Valami újra vágyom.
1: Ez a játék arról, hogy újat kell. Nem, mert szerintem a női lét nagyon izgalmas. A női lét tök jó. Tehát, hogy nyilván maga minden nehézségével, de inkább nő lennék. Meleg férfi nem. Azt nem. Oké, tessék, én kérdezek, hallgató küldte. Inkontinenciád lesz, vagy hirtelen váratlanul befosol?
2: De sokszor.
1: De az inkontinencia viszont egy nagyon zavaró, állandó inkontinencia. Jó, inkontinencia. Vagy csak összefosod magad, de nem tudod.
3: Inkontinencia. A másikból már volt tapasztalatom. Jó, most kipróbálom az inkontinenciát.
2: Hányszor fosod össze magad?
3: Van egy barátom laktózos, de laktóztagadó, azt mondta, sértem. Hogy nem bír egyetlen laktóz, és elmentünk enni ezért jutúró sztrapacskát, és mondta, hogy hát ebben nincs, hát ez jutúró. Jött a 4-es, 6-osra.
2: Nem értem az, ami... Jó, de a befosás az napi egy befosás.
1: Váratlanul. Nem, mindig, amikor életed nagyon fontos pillanatán vagy, nem tudod, hogy mikor van, egyszer csak váratlanul, úgyhogy meg se tudod fogni.
3: Én 40 centi vastag tenalédi a lábam között, mint az, hogy befossak, okay. Bármi.
2: Soha többé orgazmus, vagy soha többé ölelés?
3: Az egyikből sose kaptam még sokat. És az az ölelés. Szarok az ölelésre. Egy, öleljed magadat, mit érdekel.
1: Nekem is jött egy nagy dilemma, fájdalmak, teli hosszú szenvedéses elmúlás, vagy gyors, kegyes, de a budin vécézés közben úgy, hogy úgy találnak meg a mentők, és valószínűleg egy szelfi is készül rólad.
2: Odanéz!
1: Szia, magadáj! Tessék! Budin gyors. Budin gyors, csináld meg a selfie, gyere haver, röhög egy jót.
2: Ez az
1: ajándék a motto, hogy igen, meg így félre leborulva megtalálok
3: Balázs
1: a WC-t.
3: Balázs úgy neki már a WC-re érezni, hogy jön a vég.
1: Már valószínűleg nem, igen. Fornetti metró megállóba vagy újra Wundersönt?
3: Gyönyörű! Naphallgatója, írjatok, hogy a naphallgatója.
1: Fornetti üzletet újra megnyithatnám metró megállóba vagy Wundersönt, kérdezi Sanyika. Fú, nem, Wundersönt soha többet, akkor inkább bevállalom, hogy még egyszer bukok a Fornetivel. Tessék,
3: mi
1: minden.
2: Nem értették, ez nagyon előremutató volt.
1: Nem volt még felkészülve rá a tévénéző közönség, a Wundersönt és szuperszexire. Nem, akkor inkább az, hogy még egyszer nyissunk egy nem létező üzletet, egy nem létező metró megállóban. Abszolút.
3: Azt kérdezik, hogy sörhas vagy vízfej?
1: Ez is egy jó kérdés egyébként. Sörhas.
3: A vízfejet nagyon nehéz eldugni egy crop toppal.
1: Igen.
3: Azt kérdezik, hogy a Maldív-szigetek, vagy a rakamazi gumis? Hát,
2: lehet kérdés.
1: Igen. Örökké szarszagot érzel, vagy nem érzel szagot, de neked van szarszagod.
3: Vagy nem érzel szagot, de szar vagy.
1: Nagyon nagy dilemma.
3: Nagy. Na tessék,
1: én azt mondanám, hogy akkor... De várj,
3: hát ezt tudjuk, ezt azt is sokszor meghoztad már.
1: Elmész egy előadásra, és akkor azt mondják, hogy itt jön a büdös.
2: Igen. És ahogy végigmész, mindenki érzel.
1: Aláírás Balázsom. Ja, már üres a terem. Semmi. Balázs, mostában valahogy ezek az autogramok nem menők. De várj, akkor inkább örökre szarsz. Örökre
3: szarszagod. És mész és csíkot húzni magad.
1: Nem, hogy örökre szarszagot érzel.
3: Igen, mert egyszer el fogsz fáradni ebben.
1: Nem, nincs elfáradás. Anna, gyere, te melyik, tessék.
3: Szerintem, hogy ilyen lett óvodapedagógusnak lenni.
1: De ez egy jó dilemma. Amin gondolkozol minél többet, és nehéz eldönteni, ott van jó arányjal kiszállva. Anna, melyik?
4: Ez nagyon tetszik. Figyelj, így. Én azt választom. Szagoljátok!
1: Te a szagoljátok?
4: Én azt! Igen, nem, szagoljátok. Én abszolút, én nem akarok egy életet! Na, szagoljátok!
3: Marad a rádiózás, ennyi marad. Ezt nem olyan fogják érezni. Kész, semmi.
4: Jaj, ez de jó.
1: Igen, milyen bajtuk a szarszaggal, kérdezik valaki. Jó, egyszer neked jött még egy nagyon nagy dilemma. Egy éjszaka Rokkóval, vagy kettő?
3: Ha olyan ilyenek mondják, akkor elmondjuk egy, ebben egyik bőven elég. Én egyszer láttam Rokkót a filmet, ahol eléggé kicsek voltam, úgyhogy én már kicsit lejöttem erről, de hogy...
1: De jó, szellemes. Inkább kettő. Köszönjük szépen.
0: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Van, amikor a prémium életérzés nem a feltűnő gesztusokban, hanem a mindennapi harmóniában mutatkozik meg. A Lexus LBX és UX modellek pont ilyen élményt nyújtanak. Kifinomult, megbízható társak a mindennapokban. Legújabb városi modelljeink fix 3,9% THM-mel. Prémium utazás a város ritmusában. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
6: Visszatért a Best for You a KFC-be. 4 termék helyben fogyasztással csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben!
7: Telefontöltő pipa? Fogkefe pipa? Útlevél pipa? Vajon elfelejtettem valami fontosat?
8: Indulás előtt pipálja ki gyorsan az utasbiztosítást is. Az Alfával percek alatt online, akár a mobilján is megkötheti. Alfa.hu. Biztosak vagyunk a dolgunkban.
9: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől szombatig a magyar fürtös paradicsom kilója csak 599 forint, az 500 grammos áfonya csomagja pedig csak 1899 forint. Lidl, igazán megéri.
10: 8 év garancia, kompromisszum nélküli japán megbízhatóság. Ez az új Mitsubishi Outlander PHEV. Plug-in hibrid technológia, 85 km elektromos hatótávval, 302 lóerő teljesítménnyel, és most 4 millió forint kedvezménnyel. Mitsubishi Outlander PHEV. Az élet nagyszerű.
11: Drive your ambition. Mitsubishi Motors.
5: Reklámot hallottak.
0: 91 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Szekszárd legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Napos gomolyfelhős időben lesz részünk, sokfelé élénk északi széllel. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Márciusban csaknem 780 ezer forint volt a bruttó és 546 ezer a nettó átlagfizetés. Az inflációt figyelembe véve a reálkereset több mint 9%-kal emelkedett az egy évvel korábbihoz képest, közölte a KSH. A nettó mediánbér, amelynél nem veszik figyelembe a kiugróan magas és alacsony béreket, 432 ezer forint volt márciusban. A bérek növekedését jelentősen befolyásolta a magasabb összegű családi adókedvezmény, valamint a három gyermekes és a 40 év alatti két gyermekes anyák SZIA mentessége. 3 héttel tovább, június 14-ig látogatható az Öröklét őrei, az első kínai császár agyakkatonái című kiállítás a Szépművészeti Múzeumban. A tárlaton több mint 150 ókori műtárgyal, fegyverekkel, szertartási tárgyakkal, jelképekkel találkozhat a közönség. Környezetkárosítás gyanúja miatt tett feljelentést a szegedi BUID ügyében a Csongrád-Csanád vármegyei kormányhivatal. A gyanú a beruházási területen kitermelt föld felhasználásával függ össze. A kínai autógyártó közölte, nem kommentál folyamatban lévő vizsgálatokat, és mindenben együttműködik a hatóságokkal. A BUID azt is hangsúlyozta, hogy kiemelt jelentőséget tulajdonít a környezetvédelemnek a gyárak építése és működtetése során. Guinness rekord kísérletre készülnek a magyar citerások jövő szombaton a Budai Vár oroszlános udvarában. A tervek szerint több mint 500 zenész játszik majd együtt, felülmúlva a tavalyi létszámot. A program különlegessége, hogy a népi hangszerek segítségével felcsendül a Bajnokok Ligája himnusza is. A rekordkísérlet és a kapcsolódó programok ingyenesen látogathatók. Az ember és a mesterséges intelligencia kapcsolatáról szól 14. Leó pápa első enciklikája. A Magnificat Humanitas című dokumentumot május 25-én mutatja be a Vatikán. Elemzők szerint a pápa ezzel tudatosan utal 13. Leó legendás Rerum Novarum enciklikájára, amely az ipari forradalom társadalmi hatásaira reagált. Végül a várható időjárásról. Napos gomolyfelhős időben lesz részünk. Helyenként kialakulhat futó zápor, esetleg zivatar. Sokfelé lesz élénk, erős az északi, északnyugati szél. A legmelegebb órákban 22-27 fokot mérhetünk.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! A szavazók kedvence, Ráskó Eszter! Rákóczi Feri és Balázs! Micsoda család! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék!
1: Na, itt vagyunk, jó reggelt! 6 óra után 16 perccel, egyelőre kettecskén, meg egy működő monitorra, meg egy jelen fel. Jó reggel,
2: ciao! Jó reggel! Jó, hát minden nem lehet tökéletes.
1: Jó, ez igaz. Mindjárt megjön.
2: Megnézem, a mamma írta valamit.
1: Mindjárt.
2: Ja, 6-16, tehát még hova
1: sétálva. Persze, mi azért elkezdjük itt szépen lassan, komótosan, nem rohanunk, elindulunk gyerekek, úgyhogy neki megyünk ennek. Aha, igen. Egy jó kár.
2: Mi van a monitorunk, Agyulus?
1: Nem tudom, ez megkotlott itt nekem a fele, úgyhogy egyelőre egy kicsit ilyen félkezű.
2: De jó csütörtök ez, gyerekek. Na.
1: Jó csütörtök, kicsit nehezen indulunk, de itt vagyunk egy... Hát...
2: Persze, hogy itt van, nem tud
1: itt
2: nem
1: van.
2: Jönni.
1: Jó reggelt.
2: Hello, baby.
1: Akkor a két problémából az egyik megoldódott, most már csak a monitorommal kell.
3: A két problémából az egyik megérkezett.
1: Igen.
3: Jó reggelt,
1: most már csak a monitoromat kell.
3: Nincs rá szükséged.
1: Megcsinálni, mert lehozom a nélkül?
3: Vakrepülés.
2: Így van, nyomkodjál bármit, amit így látsz, van. Amit te hadd szóljon.
3: Szerintem is amúgy, ne egyél gyáva.
1: Na mi van? Nagyon kipihent vagy, mosolygós és jókedvű, ez viszonylag ritka ilyenkor a reggel. Azért mondom, valami van, mert rád néztem és látom, valami van.
2: Tudod, hogy minden hullámvölgy után jön egy hegycsúcs? Ez ma az?
3: Én vagyok ma a hegycsúcsban.
1: Mosolygósan, kisimultan, hát mi van
3: ennyi
1: itt?
3: Ennyi felvizesedve.
1: Na jó, az van.
3: Így van.
2: A jó emberek között járt tegnap, érted? Jó helyen volt, jókat csinált, és itt van. Ennyi.
3: Nem tudom pontosan, mire gondolsz,
2: de tegnap reggelünkre.
3: Ja, oké, jó. Hát igen. Amúgy azon gondolkodtam, hogy miért kaptam röhögőgörcsöt, és most már meg tudom fogalmazni, most már lejött rólam ez a másnaposság, amit ez a fáradtság csinál, hogy sokszor az a megélés a műsorkészítés közben, tudod, akkor Balázs, hogy nem annyira figyel oda, én nem tudok semmiféle kontroll gyakorolni magam felett, mert ugye túl fáradt vagyok hozzá, hogy olyan egy kicsit, mint hogy lenne egy ilyen nagyon kedves demens úr, aki ennyire rasszista, nőgyűlő, homofób, és... Nem is tudatosan, tudod, csak úgy tudod, hogy ízlem, hogy elkezd bedobni random dolgokat, és akkor te ott vagy, hogy figyelgetsz rá, nem figyelgetsz, nem menj át ott, papa, nem, oda nem menj át, oda, és akkor tudod, semmilyen kontroll nem volt a saját viselkedésem felett, és már az utolsó fél óra volt a műsorban, és akkor azt mondja, különben amúgy nem vagyok rasszista, de James Bond színe fehér.

0: nem fi.
1: Igen.
0: Szerettem én.
2: Az
0: volt.
2: Teljesen kontrollvesztés pillanata volt.
1: Kontrollvesztett volt. De jó volt, szerettem. Nagyon fasz az új style, de valaki telex tegnap. Te voltál telexbe is?
2: Telexbe, nem telexbe voltam, majd a Partizán
1: volt. Partizán volt, azért Andi, azért ne írjatok olyat, ami nincs.
2: Járjátok. Ennyi, de amúgy telexesek voltak az újságírók.
1: A telexes újságírók voltak.
2: Lehet, hogy azért gondoltál ezt.
1: Aha. Mi volt, ami 30 ember, és mindenki egy fél órát kapott? Vagy hogy volt valami ilyesmit? Vagy igen. 15 ember fél óra, nem?
2: Nagyon sokan voltak, én a Verebes Istvánnal találkoztam,
1: aha.
2: Meg a Csak Neked kislánynak a basszusgitárosával. És utána pedig LL Junior jött, akit először láttam igazán élőben.
1: Wow.
2: És LL Junior apróka.
0: És ráfogtál? Vagy megnézted?
2: Ráfogtam, mindent ráfogtam.
0: Ugye legendák vannak.
2: Nagyon bőnadrágban volt, úgyhogy nem sikerült.
1: Azért van bőnadrágban.
2: Bőnadrágban, nem tudtam neki bókolni.
0: Megnézni.
2: Hogy Junior, hát nem téged láttak meg először, amikor belépte a szobába.
0: Mi volt a téma, amit mindenkinek bedobtak?
2: Szerintem össze-vissza mindenről beszéltünk. Mert szerintem nem volt egy ilyen téma, hanem úgy mindenféle dolgokról beszélgettünk.
0: Mi mint volt ahol, az apropó?
2: Mint ahogy egyszer. Balázs asztottak a nőklapjában.
0: Igen.
1: És a meglepetés című magazin. Mindjárt kijön.
2: Mikor lesz? De tényleg?
1: De hogy így.
2: Jaj, de miért nem? Amúgy csináltál egy tavaszi turnét az újságok címlapján.
1: Igen, ezt megbeszéltük, ezt le kéne nyomni, ha lenne erő ennyi fotózáshoz. Meg
2: nem kell fotózás, éjjel megcsinálják, ahogy így, tudod, egy ilyen Julia Stiles stílusban, tudod, nem tudom, így ilyen kis kötényben állsz a konyhában, és a többi, és a többi. Nem lehet?
1: Laci, milyen finom hideg ez a kávé. De jó, nem baj, jól esik.
2: Ez lehet, nem a tiéd.
1: Nem, az a kávé, meleg a hideg, a tej volt, amit az. De nem baj, nincs ezzel baj, gyerekek.
2: De te ihatsz tejet? Szoktál tejet?
1: Egy korcsot tedd bele, Laci, de az nem baj. De szerintem a tej lehűtötte, forró volt. Ez csak
2: a tej van
1: lehűtötte,
2: benne,
1: igen. 29 nap, 19 óra, 42 perc, és nyári szünet kaptuk SMS-ben. Köszönjük szépen. Eszter, nagyon szexi jött egy ilyen SMS-ünk is. Látod, érződik a...
2: Látszik, hogy nem láttok engem most, de köszönöm szépen.
1: Igen.
2: Ja,
1: jó reggelt, a világ legjobb rádiós támján a Gábor küldte nekünk. Köszönjük szépen. A YouTube sem megy. Miért nem megy? Nem megy a YouTube, köszi. Valamiért nem megy, köszi.
0: Majd de rendben jön.
1: Azt mondja, hogy ne beszélj csúnyán, 30 misi lesz. Igen. Nekem minden Balázsi kezdésénél a kincs, ami nincs jut eszembe. Eszter a mamma, az öreg kamaszuka, a fiúk, a polondos anulú.
2: Úristen, annyira anulú vagy Balázs.
1: Anulú.
2: Én nagyon szeretek a Balázs anulú.
1: Az öreg kamaszuka, hogy ez Feri, én alul, és Eszter a mamma. Igen. Bírod, amikor átmegyek anulúba?
2: Én azt nagyon szeretem.
1: És bedobom a...
2: Én azt nagyon szeretem.
1: Körül között?
2: Az van, hogy ugyanannyira félek tőle, mint amennyire szeretem, és vágyom is rá. Ez a három érzésem, éltető erő, ezt tudom mondani.
1: Igen, abszolút. Szerintem ez jó néha, hogy az ember kicsit sarkosabban vállalja a véleményét. Hát ezért tartunk itt, nem? Hogy elmerünk mondani dolgok, amit talán más ember megfogalmazni.
2: Szerintem inkább az a jó,
1: de ha kellő humorral teszed, akkor nincs is annyira
2: igen,
1: élet.
2: Meg nem azt, szerintem pont az a lényeg, hogy hárman vagyunk, és hogy mindenről tudunk mindent beszélni.
1: Különben. Igen.
2: Tehát, hogy nem az van, hogy egy véleményt köpünk ki egyszerre, nem?
1: Igen, hanem, hogy tök különböző mindenkinek, igen. Imádom, amikor Eszter elszabadulva nevet vele, nevettem én is, Jani. Zalából küldte nekünk, köszönjük szépen. Csodás reggel, milyen volt a kókuszgolyó múlt héten Sopronban, a lányom nagyon sokat dolgozott
0: nagyon
1: rajta.
0: Nagyon finom, köszönjük szépen. Rajzol
1: Ferinek, smafú, hogy még rumot is raktunk bele. Viki és Abigail.
0: Nagyon köszönünk mindent,
2: képzeljétek
0: a kókuszgolyó zseni volt.
2: Éveken keresztül azt hittem, hogy a kókuszgolyó az egy igazi veszély az alkohollal kapcsolatban gyerekként, mert amikor a nővérem először részegen jött haza, kérdeztem, ugye még kicsi voltam, mert 11 év közöttünk a korkülönbség, hogy mi történt vele, és anyikám azt mondta nekem nagy szemekkel, hogy túl sok kókuszgolyót evett. Én meg ott álltam,
0: úristen!
2: Hát, itt voltam a küszöbén a veszélynek, de hál' Istennek nem velem végzett a kókuszgolyó, és utána mindig kicsit kerülgettem. Óvatosan.
0: Hány éves voltál? 11 ekkor?
2: Nem, ő volt 18, akkor 7.
0: Akkor 7, igen. Hát 7 éves korban még nem biztos, hogy az alkohollal kell igen. Megismerkedni.
2: Igen.
0: Túl sok kókuszgolyó. Nagyon jó.
1: Azt kérdezi valaki, a hajós kitelepülést mikor jelentjük be, kéne adnom a Szabit. Hát gyerekek, egyébként ez már nem akkora titok, tehát, hogy mondhatunk egy dátumot, hogy mikor megyünk, hogy ez mindig a Szabink előtt van, én most nem tudom, ez hova esik pontosan.
0: Mondom neked, kérlek szépen, ez június, tehát nöbetűs 26-a péntek reggel.
1: Júni 26 péntek.
0: Péntek, aha. Így van, júni 26 péntek, és akkor a szokott helyről indulunk szerintem.
1: Így van, mondom mindent, tehát aki jönne, vagy Szabit akar kivenni, az jöjjön, és ez most délelőtti hajózás, vagy délutáni hajózás, mert szó volt
0: reggeli,
1: reggel fogunk hajózni, így mert szó volt délutániról is.
0: Ugye úgy
1: tudom
0: kezdeni, hogy 6-kor megnyitjuk a kapukat, de 7-kor hajózunk ki, tehát 7-ig ott vagyunk, a kikötőbe beszáll mindenki, nem fogjátok kitalálni, de lesz egy csomó jár.

0: játék!
1: Bizonyám, ajándék, nyeremény, lóvé.
0: Lóvé,
2: pi. A testi épségünket tettük kockára, hogy a szélszigazgatóval olyan játékokat tudjunk egyeztetni, ami számunkra is elfogadható.
0: Majdnem kaptál.
1: Le lettünk ottan szúrva az értekezettel, hogy nem figyelünk. Helyre lettünk téve.
2: De megint az volt, hogy azt hittem, hogy én kapok az én stílusom, ez kiderült, hogy megint a Balázsa volt mérges, mert nem figyelt rá oda. És hogy mindig ez van.
1: Jó, legyünk őszintén, egyikünk se figyelt azért. Ennyire legyünk azért őszintén, minden baj, de elviszek szívesen, minden.
2: A szemében néztem, és krüfizáltam őt, és azt mondta, hogy az volt a baj, de aztán kiderült, hogy nem.
1: Nem, igen, te mondták.
0: Az csak olaj volt a tűzre. Azt nem értettem a kapcsiba, hogy mi ezt csináljuk, nem tudom, mióta ismerjük, tehát 10 éve.
2: 15 éve, semmiben nézitek őt, és már meg kellett volna
0: szokja. Nem nézzük semmibe, hanem hát tudunk mással is foglalkozni közben, amíg ő itt van. Érted? Hogy ez most miért verte ki nála a biztosítékot?
2: Hát biztos ezen otthon az asszony is van.
1: Rossz napja volt, eldurrant.
0: Eldurrant az anyja.
1: Leszúrt egy kicsit minket. Borka is hajózás lesz, kérdezi valaki. Igen. Az, gyerekek. Az, igen. Az elejé óta rosszul küldi a nyári szünetes SMS, nem X nap 19 óra, hanem X nap 17 óra lenne jó évfélig. Nem baj, gyerekek, ez olyan, mint amikor tudod, hogy fedd a karácsonyfát, de fölteszel rá egy girlandot, és gyönyörködsz benne. Tehát mi nem az időnek számolunk utána, mi szeretjük, hogy ő ezt minden reggel küldi. Úgyhogy még az is lehet, hogy rosszul küldi. De ez teljesen belefér, nincs ezzel baj.
2: Azt írja neked, Péter, hogy jó reggelt, a rasszista csúzát letakarítottam, ma használhatod is.
1: Igen. Egyébként szerintem a tippünk jó lesz, tehát hogy át fogunk oda jutni, hogy James Bond karakterefeket lesz.
2: Találkoztam közös ismerősünkkel, hát dolgozik nagy produkciókon amerikaiakkal, és azt mondta, hogy nem lesz színes.
1: Hogy nem lesz színes, bőrű lesz. Fehérbőrű lesz. Maradunk a fehérbőrű James Bondnál.
0: Nő. Fehérbőrű nő. Nem mondott, vagy ennyit mondott,
2: vagy egy tengeri malac.
0: Fehérbőrű tengeri malac.
2: Most egy tengeri malac fogja játszani.
0: Zseni!
1: Egy fehérbőrű tengeri malac, az egyébként jó, azt adnám, igen.
2: Nagyon megnézném.
1: Igen, júni 26 péntek lesz az utolsó napom Németországban, felmondási időben vagyok, megyek haza a családnak, mindenkinek nagy nap lesz. Ezt köszönjük szépen, hogy elküldted ezt nekünk. Vagyok olyan álmos, hogy csak nézegetek, mint Jenő a moziban, nincs egy szkúter a zsebedben, Balázs, üdv, Dani. Valamit dobhatunk majd, de ne vegyétek készpénznek, megnézzük a zenei királyt, és akkor valahova befér valami, akkor berakjuk. Jó? Azt mondja, hogy minden reggel érvágás, mikor bejelentétek, hogy mennyi nap van még a vakációhoz, egy nagy ötödikes fiú unokával köztük 6 éves ikerpár, tegnap körbetekerték, szóval az egész lakásomat, végem lesz.
0: Igen, hogy másképp nézi ugye egy olyan nagymama, akire ráfogják majd, vagy egy olyan szülő, akinek egész nyáron szórakoztatni kell a gyerekét. Neki ez azért nem egy, hogy hívják, egy örömdátum.
1: Aha.
0: Tudod, ja, mert hát hogy 2,5 hónapra megkapod a gyereket, hogy akkor drága nagyi, mi dolgozunk, majd elvisszük egyszer egy hétre, meg lehet, hogy még egyszer, de inkább csak egyre, és az összes többit majd tessék megoldani.
1: Aha. Ugye? Igen. Igen.
0: Úgyhogy ez a nyár, ez már, mi van ez?
2: Mit csinálsz?
0: Híztam egy pár kilót? Mi az Isten van a kitelepülés?
1: Valami van a kitelepülésed óta, mert hogy állandóan mozog a széket. Hú, ez a Velencei tó, ez nem néz ki jó, gyerekek.
0: Ó, gyerekek, nem, hogy nem néz ki jó, nagyon szarul néz ki. Én mindig szoktam védeni, ugye mindig mondom, hogy nem, nincs akkora baj, letesedek, de tessék jönni nyugodtan, jó ez még, szoktam mondani, most nem nagyon tudom én se.
1: Ah, minden intézkedik.
0: És az a baj, hogy május van.
2: Az ott már a mélyvízes rész?
0: Az a mélyvízes rész, mert előttünk még ugyanálunk ilyen hirtelen mélyülős, de ez például a korzónot most már 10-20 métereket be kell sétálni ahhoz, hogy bokáig érő vízbe tudjál menni.
1: Igen, ez durva, oda néz.
0: És mondom a fejleményét, hogy ennek az lesz a fejleménye, hogy megint halpusztulás sajnos.
1: Oda néz, ez a kiszáradt részek teljesen. Igen. Te jó Isten!
0: Úgyhogy nagyon-nagyon gáz.
1: Hát és ha így megyünk rá nyárra, ugye? Tehát itt az a kérdés, hogy augusztusra 2 hónap ja, száraz évszak után semmi. Tehát
0: igen, ez... Amikor napos idő van, kis széllel megspékelve, akkor egy másfél centi tűnik el
1: annyi
0: naponta.
1: Párolog naponta, így van.
0: Azt most képzeld el, hogy mondjuk 60 nap a 2 hónap, az 60 centi, úgyhogy most vagyunk 60-nál.
1: Akkor az szezon végére kiszáradhat a Velencei.
2: Az RTL-nek a riportját némán nézzük, ugye, és eddig csak ilyen kiszáradt ilyen medreket láttunk, és most pedig egy ilyen távolban révedő fickó nézi a Dunát. Hogy,
1: igen.
0: És aztán van víz.
1: És a felirat itt kőkövön nem fog maradni.
0: Itt vízen nem fog maradni.
2: De úgy nézte a Dunát, nem, hogy na, csak ezt egy kicsit arra terelnénk, egy kicsit, ez pont jó lenne nekünk ez a víz.
0: Egyébként igen, tehát hogy ez egy valós terv, hogy a Duna vizét bevezetik oda, valami csatornán keresztül, csak ilyen átemelő szivattyú kéne meg sokszor, 10 millió forint. És
2: hát, hogy sorfalat állunk, és vödörre.
0: Zseni vagy.
1: Egyébként az nem lenne rossz építeni egy sorfalat és vödör. Vödör.
2: Szóval óriási lenne, nem?
1: Óriási lenne. Zseni lenne. Nem tudom, hány vödör kellene, hogy ezt megköltsük valószínűleg.
2: Mindjárt az egyik hallgató kiszámolja, hogy mennyit kell ki... És ahogyha ugye a Dunából kiszedjük a vizet, ilyen nagy elánnal, akkor majd a szomszédok mit fognak szólni? Mire oda jön, nem lesz Duna?
1: Igen, alattunk lévők már nem kapnak Dunát. De azt mondjuk, gyerekek, tényleg durván néz ki.
2: Nagyon durván néz ki.
1: Na jól van, oké, ráfordulunk itt a hírekre kora reggel, jó? Meg a reklámra, meg minden fincsiségre, fújunk egyet, ébredezünk, kávézgatunk, aztán jövünk vissza mindjárt.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem a hajnalok hajnalán?
2: Hogy darabolom neked a zenéket?
3: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
4: Jövő héten indul az elfűrészelt dalok játéka Balázséknál. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel kifűrészelnek egy igazi mai sláger részletet.
0: Ismerje fel a dal címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Steel Timbersport World Trophy belépőjegyet és a Steel akkumulátoros gépek egyikét a Steel Timbersport World Trophy támogatásával.
2: Na, Eszter, itt fog meg, szorítsd!
3: Feri, vigyázz!
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: Amíg ön pihen és élvezi a kert nyugalmát, a Husqvarna robot fűnyíró gondoskodik a gyepéről. Intelligens technológia, több mint 20 féle modell, minden kert típushoz. Nyerje vissza az idejét. A kertet pedig bízza a Husqvarna robot fűnyíróra. Husqvarna.hu.
7: Indulj teljes gázzal a nyárba Ford Hoványnyal. Most új és használt személyautó készletről 2,99%-os kamattól érhetők el. Vár az intelligens Kuga, a sportos Puma vagy a legendás Mustang hihetetlen ajánlatokkal. A Hovány finanszírozási akció május 11-től június 30-áig tart. Ne gondolkodj tovább, irány a Ford Hovány. A tájékoztatás nem teljes körű, THM 2,5-től 7,2%-ig. Részletek fordhovány.hu.
8: A csirke szárnya legjobb a grillen.
9: Dehogy is, a csirke májnál nincs jobb.
8: Mondom, hogy a szárnya jó.
10: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
11: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n, a legkeményebb sportfavágó versenyen. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
12: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai 9 millió 300 ezer forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 9 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
13: Mennyi? 20 millió kedvezmény új lakásra? Igen, most akár 20 millió forint kedvezménnyel vásárolhatod meg Dunaparti álomotthonod az Intergál Group exkluzív lakóparkjában. Részletek weboldalunkon. Újlakásom.com. Megjegyezted? Újlakásom.com.
14: Visszatért a Best for You a KFC-be. 4 termék helyben fogyasztással csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben!
15: Új Omoda 7 SHS. Különleges megjelenés, prémium minőség, intelligens szuperhibrid technológia. 8 év általános garancia, a motorra 1 millió kilométer. Omoda 7. Egy lépéssel a versenytársak előtt. Keresse márka kereskedéseinkben. omodahungary.hu.
0: Reklámot hallottak.
10: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Szekszárd legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Napos gomolyfelhős időben lesz részünk, sokfelé élénk északi széllel. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Jelentős pályakarbantartás kezdődik jövő szerdán a Miskolc-Nyíregyháza vonalon, Nyíregyháza és Mezőzombor között. A felújítás a miskolci Tiszai pályaudvar aluljáróját is érinti. A munkálatok idején várhatóan augusztus végéig menetrendi változásokra, egyes szakaszokon pótlóbuszos utazásra kell számítani. Guinness rekord kísérletre készülnek a magyar citerások jövő szombaton a Budai Vár oroszlános udvarában. A tervek szerint több mint 500 zenész játszik majd együtt, felülmúlva a tavalyi létszámot. A program különlegessége, hogy a népi hangszerek segítségével felcsendül a Bajnokok Ligája himnusza is. A rekord kísérlet és a kapcsolódó programok ingyenesen látogathatók. Az ember és a mesterséges intelligencia kapcsolatáról szól 14. Leó pápa első enciklikája. A Magnificat Humanitas című dokumentumot május 25-én mutatja be a Vatikán. Elemzők szerint a pápa ezzel tudatosan utal 13. Leó legendás Rerum Novarum enciklikájára, amely az ipari forradalom társadalmi hatásaira reagált. Márciusban csaknem 780 ezer forint volt a bruttó és 546 ezer a nettó átlagfizetés. Az inflációt figyelembe véve a reálkereset több mint 9%-kal emelkedett az egy évvel korábbihoz képest, közölte a KSH. A nettó mediánbér, amelynél nem veszik figyelembe a kiugróan magas és alacsony béreket, 432 ezer forint volt márciusban. A bérek növekedését jelentősen befolyásolta a magasabb összegű családi adókedvezmény, valamint a három gyermekes és a 40 év alatti két gyermekes anyák SZIA mentessége. Környezetkárosítás gyanúja miatt tett feljelentést a szegedi BUID ügyében a Csongrád-Csanád vármegyei kormányhivatal. A gyanú a beruházási területen kitermelt föld felhasználásával függ össze. A kínai autógyártó közölte, nem kommentál folyamatban lévő vizsgálatokat, és mindenben együttműködik a hatóságokkal. A BUID azt is hangsúlyozta, hogy kiemelt jelentőséget tulajdonít a környezetvédelemnek a gyárak építése és működtetése során. Végül a várható időjárásról. Napos gomolyfelhős időben lesz részünk. Helyenként kialakulhat futó zápor, esetleg zivatar. Sokfelé lesz élénk, erős az északi, északnyugati szél. A legmelegebb órákban 22-27 fokot mérhetünk.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Folytatódik a Rádió egy reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi mai sláger megy.

0: Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en.
1: Hogy az alkalmazott mit mondott, azt szerintem. Jó, haló!
2: Hát ki az?
1: Hát mi van?
2: Már beszél? Benyomta a mikrofont, és beszél?
1: Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Feketesség, gyerekek, ez van előttem. Feketesség. De SMS-eket, Viber-t látok, meg akkor majd a másik monitort nézem. Minket senki nem zökkent ki, gyerekek. Itten nincsen kizökkentés.
3: Nem kaptok el minket.
1: Nem. Hú, figyelj, azért nekem ez még a tegnap annyiszor eszembe jutott, olyan jó helyen voltunk, már nem akarunk állna erről beszélni, csak két mondat, hogy megköszönjük ezeknek a drága embereknek, ahol voltunk. Hát mi tegnap megint háromig motoroztunk. Figyelj, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jó volt. Én utána próbáltam összetenni, hogy még mi volt. Sajnálom, hogy az utolsó pályára ennyire elfáradtunk, de megint egy ilyen nagy mosollyal motoroztam a gyermek iskolájáig, hogy átvegyem a gyermeket, úgyhogy nagyon köszönöm meg nekik, meg megosztottam a posztot, meg tényleg a legnagyobb Jedik ők. A legnagyobb Jediknél voltunk, nagyon jó volt.
3: De a gyerek akkor egy, már mögötted utazik a motorom?
1: Nem. Letettem az iskolánál a kocsit, elmentem motorral, letettem a motort, átültünk az iskolába, hazamentünk a gyerekkel, visszamegyünk majd a motorra.
4: Helikoptert volt benne, egy busz meg a vonat.
3: Tehát a gyerek akkor autót vezet.
1: Igen, a gyerek autót vezet 11 évesen.
4: Igen, és most a súli előtt ott áll a motor.
1: Igen, kis túlzással egyébként le van téve. De hogy így adáson keresztül is, mert hogy nagyon, nagyon jó kezekben voltunk, és nagyon, nagyon nagy élmény volt ez. Úgyhogy...
4: Kaptuk az ívet, sírtem mindenki.
1: Ja, nagyon. Felnőtt férfiak elfáradva, izzadtan, fél háromkor még a motor felé görnyedve.
4: De már lógó fejjel.
1: Igen, nagyon, nagyon jól éreztem magam. Jók ezek az élmények egyébként, ez a fránya motor, gyerekek, ez annyit ad, hogy ez nem is tudom igazából, hogy van-e most valami, ami jobb.
4: Ja, a gyerekeken kívül. Kiválthatatlan.
1: Kiválthatatlan.
4: Szerintem, szóval, hogy nem is tudom.
1: És az, hogy Sződ, Budakeszi, az még 28 perc, ez továbbra is egyéb motorozás után lassan szintén felfogadatlan. Tehát, hogy ez nem is értem.
4: És az a jó, hogy rákeresel a Vazéba, vagy a Google-ba, beírja, hogy egy írt. Óra, és akkor te fél óra múlva ott vagy.
1: És fél óra múlva csekkolsz.
3: Hát, vigyem már ki Budakeszi, mert ott van dolgom, most utána ötjegyek le.
4: Gyere.
3: Felülhetek meg?
1: Van egy bukó, simán. Gyerekek, tudjuk az online-t, figyeljük, köszönjük, Zsül már telefonál, aktívban van a YouTube vezérigazgatójával, a Silencium völgybe kapcsoltatja magát, és Mark Zuckerberggel beszél éppen.
3: Silencium völgy.
1: Úgyhogy tudjuk, látjuk, köszi, dolgozunk rajta, tudjuk, hogy sokan hallgatok úgyis minket, látjuk a technikai problémát, úgyhogy beszélünk. Beszélünk róla, csinálunk valamit, jó? Zseni, ez a nyestes csoport. Na, nézzünk de... rá, de nézzünk rá, konkrét posztokat, sztorikat várunk, fotókat, kigyűjtöttél? Zsül a fasz, ki van? Bocsánat.
3: Mi történt?
1: Semmi, az online-on mérgelődnek. Szóval egy nyestes csoport, azért egy 10 percet, na nézzünk már rá, mert azért tényleg érdekes csoportok, vagy egy kicsi válogatás a nyestes csoportból jöhet.
3: Jó, figyelj, az a helyzet, hogy tehát alapvetően a nyestekről azt kell megtudnunk, aki esetleg teljesen nyest idegen ebben az országban.
4: Á, nincs olyan szerintem.
3: Hogy a nyestek valamilyen oknál fogva rendkívül vonzódnak a motorterekhez. És alulról bújnak be szerintem, de lehet, hogy vannak, ilyen cseppfolyós testük van nekik, tudom, mint a macskának, hogy kis nyílásokon is ott bekúszkálnak, és akkor egyáltalán. És úgy tekintenek erre a motorháztetőre, vagy motorháztető alatt lévő része, mint egy raktárra per otthonra, és hogyha olyat találnak, ami nem tetszik neki, akkor azt elrendezik. Ezen kívül pedig nagyon szeretnek felhalmozni élelmiszereket. Ez most odáig fajult, hogy egy sült keszeg, egy...
4: Hogy? Honnan szed egy sült keszeget?
3: Nem tudom, de egy sült keszeg volt a legutóbbi találat. Van, akinek tojásokat helyeztek el ott, az a jobbik eset. Ugye van, akinek döglött állatokat, mint a galambokat például. Van, akinek kolbászt kenyérrel. Az nagyon, de úgyhogy a kenyérnek csak a héja van meg, kiadta a belét, és a kolbász be van tömködve a motorizé. De igen, és amit ezen kívül még csinál a nyest, hogy neki valahogy úgy alakult ki a székelési szokása, hogy ha megnézed a természetben, hogy csinálják, hogy ilyen kicsi ágakhoz hozzádörzsöli a kis kloákáját, nyilván nem azon neki, de hát ugye a fenekét, a kis fenekét, és akkor azt ott megjelölgeti, és ez adja meg neki az inget arra, hogy megszabadulhat a ballasztól.
4: És kocsinál erre, hova dörzsöl?
3: Erre tökéletesen alkalmas, azok a rövid, ilyen 10 centis, hát ezek a antennák.
1: Amit mondtál, az
3: igen,
1: antennát.
3: De nem a hosszú, mert akinek hosszú, az igen, érdektelen. Érdektelen.
4: Jó, tehát a kis antennát.
3: Igen, oda megy, és akkor igen, megkormozza, és utána ott hagy neki egy csomagot. És ugye ettől idegesek az emberek, igen, megkormozza a kormozójával, és az a lényeg, hogy ugye egyrészt ugye fel kell kapaszkodni ehhez a kocsira, ami nagyon rosszat tesz a fényezésnek, másrészt pedig, hogy ott nagy topzódások, meg büntetések vannak. És erre...
4: Mondjuk, akit még le tud mosni, inkább az, hogy szétregi a kábelt, meg kiszedi a izét, a motorháztetőn van tudod egy ilyen borítás.
3: Igen.
4: azt nem tudom, hőre, vagy hangra, vagy akármi, és azt állítólag nagyon csalázza, fészket épít belőle a motorházban.
3: Igen, ez egy szivacsszerű anyag, azt szereti, igen, azt nagyon szereti csinálni, de ezen kívül néha felbosszantják őt a kábelek is. Tehát, hogy kétszer megbotlik egy kábelbe, annak a kábelnek mennie kell. Ez igen, egyik. Igen. Ami még nagyon fontos, hogy... hogy
1: jó, ugye... de nem mondjál minden, majd átbeszéljük a csoportot.
3: Ez most már nem az?
1: Igen, nem, hogy ez majd most még játék bemelegítés.
3: Ez csak a tudományos bemelegítés volt, és utána el fogom nektek mondani, hogy hogyan lehet megelőzni a különböző tevékenységeket, mert mindenre kitalált valamit a leleményes magyar.
1: Öt antennát rágott már szél.
4: Wow.
1: Öt annát, hányan küzdenek ezzel?
4: És már jönnek az ötletek is, chili szószt kell önteni az antennára, akkor nem dörzsöli oda a seggét.
1: Az a durva, hogy amit Eszter beszél a nyestes csoportról, azóta nekem is feldobja a hírfolyam. Tehát, hogy valahogy hallgatod, hallja a rádió is, lehet, hogy te mit hallgatsz, már mint a Facebook, és feldobja nekik, egészen elképesztő egyébként. Jól van, oké. Alexa itt van velünk, vagy eltűnt, de van. Alexa, szia, jó reggelt. Nincsen, voltál, de eltűntél. Halló, Alexa. Nem vagy itt, itt voltál. Na, beírta, de akkor Alexa kilépett a vonalból, de akkor újra. Ja, még nem hívtad, hogy bocsánat, akkor én mentem egy kicsit előre, igen. Ezért kakkant az antenna mellé a bömbimra a kis rohadék be a Münchenből. Igen, tehát itt közben tudományos dolgok is kiderülnek. Én sem gondoltam, hogy megpocsékolják az antennát, és hogy ennek van egy biológiai
3: ráhúzza
1: oka.
3: Magát az antennádra egy kicsit.
1: És láttad a felvételt, amit mutattál, hogy oda dörzsöli a fenekét, és
3: igen,
1: egy kicsit meg csúnyázza.
3: Így van, na szavaz.
1: Igen. Na, Alexa újra, szia!
5: Sziasztok!
1: Hello Alexa, mi újság, honnan?
5: Székesfehérvárról telefonáltam.
1: Székesfehérvár, nagyon jó Székesfehérvár.
3: Milyen helyzet a nyestel?
4: Látok összefüggést.
1: Igen.
4: Már hogy nem a nyestel, hanem a fezenjeggyel.
1: Ja, fezenjegy, Székesfehérvár, aha. Nagyon jó.
4: Van nyested?
5: Szerencsére nincsen, de szoktam látni az autón a nyomait.
1: Neked is, a lábnyomok, nem?
5: Igen, igen.
1: Van, abszolút, én is szenvedek ettől, igen, nem tudom,
3: este nyest a Pestinnél, azt írják.
1: Igen. Alex, saját vállalkozás, fűtés, vízszerelés? Ezt
5: így
1: csinálod?
5: Van, így van. Én munkavédelm is vagyok.
3: Munkavédelm is?
1: Mit jelent?
4: Aki megy a szerelőkhöz, megnézi, hogy jól csinálja
3: ott
4: a szerelést.
5: Nem, a szükséges dokumentumok a működéshez, hogy meglegyenek.
1: Aha, ja, hogy egy bent vagy az irodában akkor.
5: Igen.
1: Ja, jó. Ja. Hát ez nem túl izgi, de jó, örülő neki. Irodája. Azt hittem, hogy egy fűtésszerelő, aki terepen dolgozik, és csaj. Na, mondom, abban lenne, azt mondom, ilyen ritka, nem. Mondom, azért az úgy nagyon. Nem egy csajos foglalkozás, jól van, Alexa. Mi a helyzet, kivel játszanám?
5: Veled, Balázs.
1: Ó, én nagyon régóta nem játszottak velem.
4: Na, pont ezért.
5: Hát akkor pont ezért kellett bekerülnöm.
1: Igen?
5: Igen.
4: És már bárkinek örült volna, hogy...
1: Konkrétan ebben a hónapban nem játszottam. Azért így múlik el a világ dicsőség, gyerekek. Lassan ott tartunk, hogy eltelik egy hónap, hogy...
4: Hogy békén hagynak.
1: Hogy békén hagynak. Mi van itt?
4: Senki nem akar veled
5: játszani. Hát én nem hagylak békén.
1: Mi van itt?
3: Egy munkavédelm is nem lehet elriasztani.
1: Így van.
3: Ez az aranyos stílusoddal.
1: Ez a beszéd. Na figyelj, mehetünk?
4: Na figyeljetek, 3-2-1, tessék!
1: Na Alex, akkor kérdezzél, ha már bejutottál, jó? Valami jó.
5: Emlékszem még a Most Wantedre, mikor a Puskás Petik írta, hogy megmenekültek előled? A Dunajvárosi reptéren?
1: A Puskásék?
5: Így van.
1: A Puskásék a Dunajvárosi reptéren, emlékszem, az órunk előtt szálltak fel a repülővel, mert valaki késleltette a sorompó felnyitását, ezért...
5: Így van.
1: 10 másodperccel később értünk oda, és elrepültek.
5: Pontosan. Apukám volt, aki az utatokat állt a repülőgépnél, és a felesége volt, aki a sorompó kinyitását késletette.
1: Tényleg?
5: Komolyan.
1: Az apukád állt a forgó rotornál, hogy mi már ne rohanjunk abba bele?
5: Így van.
1: És a felesége volt, aki direkt később nyitotta föl a sorompót?
5: Pontosan.
1: Azt a mindenit, az egész család összefogott ellenünk.
5: Hát hogyne?
1: Akkor jó. Akkor lejárt az idő.
4: Igen, nem volt benne több.
1: Nem volt ebben több, ez így volt kerek ez a sztori. Ahogynénél szerintem úgy megvoltunk. Jól van, hát figyelj, akkor csokoltatom a családot. Egyébként mi elmondtam neked, de szerintem mi beszéltünk utána valakivel adásban, aki a sorompóról mesélt. Mi nem értettük, hogy miért nem nyílik föl a sorompó.
5: Nem, ő SMS-t írt nektek, én úgy emlékszem.
1: Vagy SMS-t írt nekünk, ő igen, elmondta. Mi megálltunk a reptéren, és nem nyílt a sorompó, és őrjöngtünk, hogy kiszálljunk-e, vagy várjuk meg, amíg nyílik a sorompó, és akkor már sorompó is direkt késleltetve volt.
5: Igen.
1: Kiszálltunk a buszból, elkezdtünk rohanni a repülő felé, de ugye ő odaállt, mert ha nagyon nagy transzban vagy, nem veszed észre, hogy már megy a légcsavar, vagy mi az, és nehogy belerohanjunk, ő már nem engedte, hogy oda menjünk a géphez. A gép az hát nem állt, hanem fordult rá a felszállásra. Ő volt az, aki ott úgy mutogatta, hogy állj meg, állj meg.
5: Pont, igen, igen, ő volt.
1: Aha. Hát nem mondom, hogy mit adjál át neki.
4: Egy nagyon kedves üzenet.
5: Szerintem hallgatnak ők is.
1: Hallgatnak ők is. Na jól van, megmutatjuk, hogy mit nyertél. Figyelj, ez az ajándékod.
6: Gratulálunk! Nyereménye egy páros bérlet a június 19 és 21 között megrendezésre kerülő Fezen Fesztiválra.
1: Ez a játék, mint a Balázs lett volna betelefonáló, írja valaki. Megfordult az előviszony. Oké, Alex, tök jó, akkor jó mulatás neked, meg...
5: Köszönöm.
1: Meg ügyes legyen. Legyőztél, de megérdemled, ez borzasztóan gyatra játék volt a részemről.
3: Meg fogjuk majd most cipőzni,
5: hogy
1: átletetted. Igen, a család levert a reptéren, a lányuk megvert játékban, ide valaki. Meg van a kriptonitod. Család összefogott ellened, micsoda?
3: Meg van a kriptonitod, egy csepp vért küldjem el, légy szíves, a nyakamban fogom hordani.
1: Igen, igen. A dunaújvárosi család az teljesen kicsinál a sorompóval, meg a játékkal. Jó, vagy csókoltatom a fatert, mondd meg neki, így kell ezt csinálni. Jó, jól csinálta, jól csinálta. Jó, köszi játékot, puszi.
5: Én is köszi, sziasztok.
1: Ciao, hello. Ez mi az egész család, ha ellenem van, hallod? Papa áll a repülő előtt, muter nem nyitja a sorompot, kislány betelefonál, még elver a fekete férjénél, mi lesz a következő? Kiszúrják az autóm kerekét?
3: Nem adják az adóbevallásodat?
1: Igen, mit akar ez a család tőlem? Miért nem hagynak már békén, igen? A Kufstein határ Innsbruck felé 7 kilométeres dugó van, nem magyar, de ez van, köszönjük szépen. Ez az A93-on, ha érint valakit, akkor csak mondom, hogy ugyanez nem nálunk van, de nem baj, mert mondom. Szabin vagyok, de miért a korán keltem? Gyerekek, van ilyen, hogy valaki Szabin van, és csak azért föl kell, hogy minket hallgasson. Ne csináljátok.
3: Az ideg kirángatta az ágyból.
1: Ne csináljátok. Tehát aludhatnál 10-ig.
4: De most már mire idegeskedik?
3: Én nem ezt tanítottam nektek, srácok. Aludjatok.
1: Igen.
3: Hát ne legyetek bolondok. Pihenjetek, aludjatok.
1: Egyszerre meglep, egyszerre jól esik, egyszerre hihetetlen, de egyszerre közben meg tényleg tök jó eső, hogy valaki aludhatna 9-ig, és föl kell, hogy fél-kor benyomja a rádiót, hogy minket halljon. És ilyen félálomba kicsit még ott bóbiskolgatva hallgat bennünket, igen. Feri, holnap játszunk? Ez szörnyű volt.
4: Mert várlak.
1: Mekkora lett volna a pápa Jocit ledarálj, ha rotor írja. Joci, figyelj, semmi. Írja a Joci, hagyjad, nem érdekes. Eszünk valamit. Igen.
3: Amúgy nem tettek nincsen érzésetek, hogy most volt egy határidő, le kell tudni az SZIA bevallást, és tudom, hogy leadtam, de én mindig meg kéne, hogy nézzem még egyszer, leadtam-e.
1: Hát olyan önjáró a könyvelő, hogy én ezen nem is izgulok. Én nekem fogalmam nincs. Tegnap egyeztettem vele az 1%-ról, beírta, megcsináltuk, de tök ügyi, én ezen nem stresszelek. Nem jó vagy? Neked kell beadni? Nem adja be a könyvelőd?
3: Én nem tudom.
4: Miután óriási kampányban volt tegnap, hogy utolsó nap egyszerűen.
3: Emlékszem rá, hogy megnyomtam a gombot, emlékszem. Aztán most reggel mégis úgy lehet, hogy mégsem nyomtam, de szerintem megnyomtam. Elutaltam a tartozásokat, ez a lényeg.
1: Kell egy olyan könyvelő, kicsit többet fizetsz neki, de minden utalást és minden beadást ő intéz.
3: Fizetsz a könyvelődnek, ha jobb béna vagy.
4: Micsoda amatőrség.
1: Mert régen volt egy olyan könyvelő, hogy mondta, hogy miket utaljak el, és mondták, hogy 0, 13, bankszámlaszám, és akkor NAV-nak SZIA, akkor mindent utalsz. De hogy így...
3: És most miután olyan könyvelőd van, akinek nem kell, azóta magának is utal mindig.
4: Igen, kicsit egy nullával
3: több. Jó hírem van, mindent elutaltam, és fizetésemelést kaptam.
1: Én látom az SMS-eket, látom, mennek ki a fizuk, látom, hogy utalgat, mindenféle járulékok mennek be. Tehát ez teljesen... Hát én ehhez teljesen hülye lennék. Szóval én, hogy ott üljek egy gép előtt, és nem tudom, miket utalgassak, nem. Tehát ez mindenre legyen egy jó embered, én azt mondom.
3: Meghúzod a határokat.
1: Mindenre legyen egy jó embered, igen. Igen. Én is felkeltem, de arra, hogy már nem alszom. Köszönjük szépen, ez nagyon fontos.
3: Senkinek se könnyű.
1: Senkinek se könnyű. Én is Szabin vagyok, de ki kell vinni a gyereket óviba, suliba. Jók vagytok, András. Küldte nekünk. Na jól van, gyerekek. Oké, akkor...
3: Elmondanám amúgy, hogy most igen? Írjavak, hogy a sütőt is lekapcsoltam el, vagy ezt néztem el, hogy én minden nap háromszor visszamegyek, hogy kihúztam el a hajvasalót.
1: Ne,
3: hogy
1: van egy ilyened.
3: Nem minden nap, de vannak ilyen időszakai, amikor így annyira nem vagyok ott fejben, hogy akkor a ha, igen, neked nincs?
4: Ez visszamenni, hogy az ajtót bezártam.
1: Én arra megyek vissza, hogy nem zártam.
4: Az mindig, az jó, abban jó vagy?
3: Igen, az ajtót mindig bezárom, mert különben a macska kiszakik. A macska ott szokott várálni, hogy menjél előre.
4: Ki tudja nyitni az ajtótokat?
3: Nem, ki tud surranni, hogyha nem zárod be időben.
4: És akkor... csak becsukod.
3: Igen, de mindig benne a kulcs, és ez egy mozdulat során, ha megszoktam. De néha ugye
4: jó,
3: nem
4: mi a veszélyforrás?
3: Hogy bedugva hagyom a hajvasalót, a macska elkészíti a saját frizuráját, mire hazaérek, OnlyFans oldalt indít, és sokkal több pénze lesz, mint nekem, és nem lesz nem többé szüksége. Ez az igazi, valódi szorongásom.
4: Nem, ha pénze van, az még mindig jó, mert akkor ezt el tudod venni tőle.
3: Nem akarja, hogy függjön bárkitől is, látom a szemén.
4: Egy önálló macska.
3: Egy önálló macska akar lenni. Figyeljünk, hogy nyitom kinek az autós, akkor most látom rajta, hogy rám néz, hogy az utolsók között van. Ennyi.
1: Szóval ennyit tudsz.
3: Most igen, most oda kell figyelnem, hogy rendezem a kapcsolatunkat.
1: Zsűl, van egy 17-es végű. Most már a harmadik abuzáló SMS jön. Kérlek,
4: végezd ki.
1: Intézkedj, illetve Eszter, tudod mi a dolgod a telefonszámmal.
3: Na, Géra.
1: Egyet már töröltem, de annyira prosztó és annyira bántó, hogy légy szíves.
3: Megint a péniszedről?
1: Az a kapcsolatban nem tud bántani. Nem bántanak olyannak kapcsolatban, ami nincs.
3: Na, elvették? Vagy durva a hétvége?
1: Nem tudnak olyannak bántani, amit nincs. Például pénisz.
3: Elvitt a nyest.
1: Nem tudod, csak amikor valaki nem borzasztóan bántó és rossz indulatú, és tudod, ilyen nagyon megkeseredett, az kicsit tegyük paltvonalra, és akkor majd írogat valaki másnak. Jó, oké, ma Juli van Eszter hangján ide valaki. Egyébként igen, vannak közös vonásaitok.
3: Van,
1: ez a kényszer, visszamegyek, megnézem, kikapcsolom, izgulok rajta. Kezdenek átfedésedbe kerülni.
3: A végén
1: kerülni.
3: Kiderül, hogy emberek vagyunk mind a ketten. Nagyon durva lenne. Nagyon durva.
1: Kezdenek itten átfedések lenni.
3: Te azért nem csinálsz ilyen dolgokat, mert te úgy vagy vele, hogy leég.
1: Nem, én úgy vagyok vele, hogy nekem szólnak, hogy jár a motor, Balázs, és itt van az ajtód a kocsiba az edzőteremben. Tehát én az ellenkezője vagyok. Múltkor csomagtartomat találták meg nyitva a garázsba, ott, ahol járok. Hogy Balint, direkt van nyitva a csomag? Nyitva van? Kivettem az edzőtucom, de már elfelejtettem, hogy felnyitottam a csomagtartót, és elindultam a táskával edzeni.
4: Ilyenkor mondasz, hogy csak szellőzik.
1: Kész. Átszellőztetem. Én totál a másik véglet, de nem tudom, ez se jó. Na jövő, mindjárt 7 óra van pontosan.
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Már csak 3 nap, és május 24-én vasárnap, délután 5-kor véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kuki elindítja élőben 49 frekvencián a Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán érkezik meglepetésként a

0: visszaszámlálás elindult. Találkozzunk május 24-én vasárnap a Budapest Parkban a Rádió 1 születésnapi fesztiválján a Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: Kiszakadnál a hétköznapokból? Hozz egy spontán döntést, és válasz az Ithaka Last Minute ajánlatai közül. Törökország, Görögország és más népszerű úti célok napokon belüli indulással, 30 vagy akár 40% kedvezménnyel. A legjobb élmények spontán születnek. Foglalj most az ithaka.hu-n.
4: Indulj teljes gázzal a nyárba Ford Hoványnyal. Most új és használt személyautó készletről 2,99%-os kamattól érhetők el. Vár az intelligens Kuga, a sportos Puma vagy a legendás Mustang hihetetlen ajánlatokkal. A Hovány finanszírozási akció május 11-től június 30-áig tart. Ne gondolkodj tovább, irány a Ford Hovány. A tájékoztatás nem teljes körű, THM 2,5-től 7,2%-ig. Részletek fordhovány.hu.
5: Új sportba kezdenél, de drága a felszerelés? A Decathlonnál hiszünk abban, hogy egy sportág kipróbálása nem kell, hogy anyagi kihívások elé állítson. Ezért sportra tervezett, minőségi termékeket kínálunk kedvező áron. Fedezd fel választékunkat a Decathlon weboldalon, az appban vagy áruházainkban.
6: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai 9 millió 300 ezer forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 9 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
7: Mennyi? 20 millió kedvezmény új lakásra? Igen, most akár 20 millió forint kedvezménnyel vásárolhatod meg Dunaparti álomotthonod az Intergál Group exkluzív lakóparkjában. Részletek weboldalunkon. Újlakásom.com. Megjegyezted? Újlakásom.com.
8: Visszatért a Best for You a KFC-be. 4 termék helyben fogyasztással csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben!
1: Reklámot hallottak.
0: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
9: Építkezik, felújít. Kihasználná az otthonfelújítási hitelprogramatta lehetőségeket? Forduljon hozzánk! Az első Dunakabics Kft. Szakértelemmel és építőanyagok széles választékával segíti Önt egyedi tervei megvalósításában. Első Dunakabics Kft. Kalocsa. Gondolkodjon velünk nagyban!
10: Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Válassza a Sugo Lab vérvételi pontjait Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bővebb információ és bejelentkezés sugo-lab.hu vagy hívja Bíró Aranka vérvételi pont vezetőt 13-tól 16 óráig 0630 590 2404. Sugo Lab. Legyen tisztában a vérképével.
11: Vidd a stadion élményt a Nappalitba! Idén-nyáron heteken át a foci a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar. Minden, ami telekommunikáció.
12: Vágj bele most, fizes később! Tető, szigetelés, ablak, térkő, kerítés, sőt, még a kád is. Több ezer termék most kamatmentes részletfizetéssel is elérhető az újháznál.
13: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
14: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
15: Segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
14: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
16: Hány óra?
17: Hajnal 2.
16: Megint nem alszol?
17: Nem, jár az agyom. Feszült vagyok.
16: Próbáld ki te is a Sedakurt.
18: A Sedakur Forte 3 gyógynövény erejével nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és a nyugodt éjszakai pihenést. A koncentrációt nem befolyásolja.
16: Alszol.
18: Sedakur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Vatikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
19: Egy elhanyagolt külfelverődéstől könnyen elreped a szélvédő. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni javítással. Ha a szélvédő már elrepett, gond nélkül kicseréljük. Kaszkó biztosítással a javításunk legtöbbször ingyenes.
20: Ne várjon vele! Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
21: Carglass javít, Carglass cserél.
0: Rádió 1, Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak.
0: Szexárd legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
22: Napos gomolyfelhős időben lesz részünk, sokfelé élénk északi széllel. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Országos pénzadománygyűjtést indított az Ökumenikus Segélyszervezet. 1000 rászoruló gyereknek összesen 25 napközis, illetve bentlakásos nyári tábort szerveznének. A gyerekeknek változatos programokat szerveznek, melyekkel játékos formában segítik a fejlesztésüket, felzárkózásukat. A kezdeményezést a segélyszervezet.hu oldalon keresztül, bármekkora összeggel, míg a 13-53-as adományvonalon hívásonként 500 forinttal lehet támogatni. Idén 12. alkalommal rendezik meg a Duna napokat Torockon. A jövő pénteken kezdődő rendezvény célja a kárpát-medencei magyarság kulturális értékeinek bemutatása és a nemzeti összetartozás erősítése. A látogatókat koncertek, hagyományőrző programok, gasztronómiai élmények és gyermekfoglalkozások várják. A Magyar Nemzeti Bank konstruktív partnere lesz a kormánynak az euró bevezetésében. Az új kormány már többször is hangsúlyozta, 2030-ig igyekeznek teljesíteni a közös pénz bevezetésének feltételeit. Az egyik legfontosabb, hogy alacsony legyen az infláció, illetve az államháztartási hiány nem haladhatja meg a GDP 3%-át. Márciusban csaknem 780 ezer forint volt a bruttó és 546 ezer a nettó átlagfizetés. Az inflációt figyelembe véve a reálkereset több mint 9%-kal emelkedett az egy évvel korábbihoz képest, közölte a KSH. A nettó mediánbér, amelynél nem veszik figyelembe a kiugróan magas és alacsony béreket, 432 ezer forint volt márciusban. A bérek növekedését jelentősen befolyásolta a magasabb összegű családi adókedvezmény, valamint a három gyermekes és a 40 év alatti két gyermekes anyák SZIA mentessége. Az ember és a mesterséges intelligencia kapcsolatáról szól 14. Leópápa első enciklikája. A Magnificat Humanitas című dokumentumot május 25-én mutatja be a Vatikán. Elemzők szerint a pápa ezzel tudatosan utal 13. Leó legendás Rerum Novarum enciklikájára, amely az ipari forradalom társadalmi hatásaira reagált. Végül a várható időjárásról. Napos gomolyfelhős időben lesz részünk. Helyenként kialakulhat futó zápor, esetleg zivatar. Sokfelé lesz élénk, erős az északi, északnyugati szél. A legmelegebb órákban 22-27 fokot mérhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Folytatódik a Rádió egy reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi mai sláger megy.

0: uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben Balázsék! Anna, Júli, Sülike, Viki, Laci, Rászkó Eszti, Ferenc bácsi és Balázs! Hú, a reszkessetek betörők óta nem volt ilyen elvetemült family! Hol van Kevin? Kit érdekel? Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor.
1: Reggeli műsor.
0: Balázsék!
2: Itt vagyunk, jó reggelt, kívánunk mindenkinek, hello, drága hallgatók, megörülök, hogy nem tudlak benneteket hallgatni, annyira szeretnék egy picike rádiót, amely még a nagypapának volt kint, a szőlőben hiányoztak, írja nekünk.
3: Mi az akadály?
2: Igen, hát SMS tudsz küldeni, akkor van telefonod, ha van telefonod, lehet, hogy nincs rajta adatforgalom, lehet, hogy nincs rajta 4G, vagy nem tudom, és emiatt nem.
4: Vegyél egy gép, szól ezt neki.
3: Jó, de ennyi? Várja a kis rádió is mondjuk 4800 forint.
2: Igen, de az drága.
4: Ahogy ezt kéne árulni, hogy ilyen mörcsöt kéne csinálnunk a kanyi kitelepülés, egy kis rádiókat. Van, akinek egész kicsit nagyon aranyosak.
2: Igen. Tegnap megköszöntem az ilyenek a segítségét, visszaért a bármikor, na ott egy kicsit megfagytam. Aha, de ez miért egyébként? Miért kellett tőle megfagyni? Most hallom, hogy már gyónnak az AI-nak, de nem fárasztalak benneteket AI-os trükkökkel, vagy hírekkel. A Vatikán már AI-t használ gyónásra. Mi van? Beülsz és meggyónod az AI-nak. Hogyan? Ez nagyon altató zene volt, merre van DJ Oti, kérdezi valaki. Gyerekek, nem tehetek, nem menthetem meg mindig.
3: Igen, nem mindig mi vagyunk.
2: Nem tudom mindig megmenteni a zenei kínálatunkat egy Otival, ráadásul akkor elégetjük az összes Oti dalt. Tehát, hogy tényleg ez nem lehet azért így. Nem tudjuk mindig megmenteni,
4: egy de ígértem egyet, úgyhogy lesz. Igen? Az a? Mosolyodat.
2: Nem, az nem, az csak a tett, az csak, igen. Szent meggyőződésem, hogy a Szigetre azért mentek el viszonylag nehezebben a jegyek, mert ezzel a dallal indítottunk. Ha ezt nem tesszük be, az egy hónapos sold out két hét alatt megtörtént.
4: Várom már,
2: igen, azt mondták is a tíme, aki dolgozom, hogy biztos, hogy oda a választás volt, hogy ezzel indítottuk egy jegyeladást, hogy FLM-mel?
3: Szerették, egy csomóan szeretik, ugye, Eszter?
2: Igen.
4: FLM felemmel.
2: Na, gyerekek!
3: Na!
2: Egy kis testalkatos hír.
4: Na?
3: Miért pont mi? Megint.
2: Semmi személyes nincs benne. Több mint 2000 ember véleménye alapján derült ki, hogy melyik tesz alkat számít igazán vonzónak a nők és a férfiak szemében.
3: Mondta, hogy egy kicsit pocakos.
4: Nagy pocakos.
2: Kutatás során figyelt, különböző testzsír százalékos a férfiakat és nőket bemutató képet mutattak a részvevőknek. Ki kellett választaniuk a legvonzóbb testalkatot.
4: A legvonzóbb testzsírt?
2: A legvonzóbb testzsírt. A közösségi oldalakon sokáig a szélsőségesen kigyúrt, vagy éppen a puhá pocakos férfi tesz számított divatosnak, de ez most megváltozott. Uh-huh. Ez most megváltozott. Jaj. Nézzük meg a kutatást. Női kutatás is született egyébként. És kiderült, hogy kit szeretünk mi a legjobban. És kinek örülünk a legjobban, ha a nőket nézzük, és a férfiak kit szeretnek a legjobban.
4: Köszönjétek, visszajük. Ne egyen zsíros, hogy jó nagy fejjel legyen.
2: Jó nagy fejjel legyen. Igen, szóval, hogy ez a helyzet, és az van, hát bajba vagyunk, Feri. Te nagyon nagy bajba vagyunk.
3: Igen?
4: Na.
3: Mert, hogy mit
2: igen, mert az eredmények alapján a nők többsége a körülbelül 15%-os testzsír százalékkal rendelkező férfiakat találta a legvonzóbbnak. Ez a testalkat, ez jobbról a második kép, hát el kell, hogy mondjam, hogy...
3: Na most várjál már, azt mondtad, hogy a kigyúrtnak vége. Hát ez kigyúrt.
4: Nagyon kigyúrt.
2: Erősen sportos, egészséges, de még nem kelti a túlzásba vitt izomépítés hatását.
3: Jó, ez? Hát a olyan képen... kocka hasa van a csávónak, hogy almát lehet rajta reszelni, ne szórakozz
4: már. Nálunk csak az néz ki, aki börtönből szabadult.
2: Igen.
3: Igen, és 10 éve minden nap gyúr.
2: Mi van azzal a prekoncepció, hogy a nők szeretik a kicsit pocakosabb, kicsit...
3: Mackósabb. Megnyugtató apatest.
2: Ez akkor egy elmúló hóbort? Vagy egy nem hóbort, ez egy elmúló irányzat? Vagy időszak, hogy...
4: Ez úgy nézze rám, hogyha én ebben valaha játszottam volna ebben az iparágban, nem is értem.
2: Az én nézésem egy biológiai tényszerűség, hogy szemkontaktust tartok ebben a hírben, most nincs, nem azért nézek rátok, mert szemmel abuzálok.
4: Csak mert nézek.
2: Nem,
4: most csak nem látni akarok, most csak
2: nézek. Én most csak nézek, hogy beszélgessünk erről, nem vagytok ebbe benne. Nem az jó azért egy kicsit, dehogy is.
4: Én nagyon szerettem, amikor fiatal voltam, és akkor még nem tudtam, hogy milyen csomagolásban milyen lélek rajlik. rajlik, így van, akkor nekem nagyon vonzak voltak az igazán vékony testalkat, ilyen cérna fiúk, ilyen nagyon magasak.
3: És aztán mit tudtál meg róluk?
4: Hogy nagyon alacsony a vérnyomásuk.
2: Hogy borzasztóan unalmasak.
4: Igen, amúgy általában az derült, hogy borzasztóan unalmasak, és hogy semmi közös nincsen bennük, tehát egy párkapcsolatban egy igazán magas ember fér bele, kettő nem.
2: Na gyerekek, akkor az van, hogy egy kicsit azért tényleg elmúlt az apukatest, és a nők elmennek abba az irányba, hogy elkezdett számítani a külső, hogy azért nem a pocakos aputest már. Ez egy friss kutatás, és a kutatók is azon gondolkoztak, hogy ők is azt hitték, hogy nagyjából a 20-25%-os pasik nyernek majd, mert hogy a nőknek nem feltétlen az a fontos, hogy te mennyire vagy kisportolva, hanem hogy legyen mit fognia, az a mackósabb férfi az
3: oda
2: úgy
3: lehet
2: az, oda lehet bújni, az úgy biztonságot kelt, és úgy azt a látszatot adja, hogy óvó, féltő és szerető.
4: De nem az a baj, hogy ezen a képen ugye itt ugyanaz a férfi ön különböző testzsír százalékokkal megjelenítve, hogy nem az a baj, hogy ez egy mexikói fickó.
2: De az is lehet egyébként, mi baj a mexikóiakkal.
4: Hát nem tudom, de...
3: Az a probléma

0: ezt az újságot, ezt a óriás plakátot nyomta.
1: Mert ha belegondoltak, ez az elmúlt 50 év terméke.
0: Ez az 50 év,
1: évezredeken keresztül ott van a Milói Vénusz, érted? Egy nő mindig azt üzente, hogy egészséges vagyok, alkalmas vagyok a gyerekszülésre.
2: Ezt tudjuk, hogy én már... szerettem a sorozatokat?
1: Én szerettem. Ez egy plusz, ez is csak most jött. Igen. És igen? Egy idő, egy pár éve, jó, most már nem pár éve, azért 50 éve kezdett ez elterjedni, hogy akkor legyél sportos, legyél egészséges, legyél. És most ez mitől fordulna vissza?
0: Na hát ez a kérdés, de egyébként maga az elhízás is, ha megnézi 60-as, 70-es évekbeli magyarországi képeket, vagy strandbeli képeket, azért igen, mint jelenség nem volt. Tehát tönkrement a táplálkozásunk közben, nagyon durván.
2: Egyedül lettem volna kövér, akkor zavartak bele. Gondolj,
0: hogy ott ülsz egy kis sütőtáskával, egy fekete térképen 60-as
2: években. Azt szoktam nézni ezekben régi képek, hogy ott senki nem el nem hízott, meg jönnék ki a vízbe, jön, hoppá! Azért a jövőből jöttem.
0: De nagyon durva, de ezt megnézed mindenhol a világban, hogy 60-as, 70-es években még maga ez a típusú borzasztóan durva, ez nem volt. Nem volt, tehát valami nagyon elállítódott azért az emberekben. Igen, azért arra szavaztak a férfiak, mert otthon volt a feleségük, és nem akartak otthon veszekedni.
2: Szép. De én szeretném megvédeni a gírhes nőtársaimat, hogy gyönyörűek vagyok. Mindenki nagyon szép és kívánatos. Egyetlen dolgok odafél, ne legyen büdös. Szóval a lényeg, hogy
0: igen. A csúnya...
2: minden mást meg tudok oldani, ti is tudjátok.
0: Igen, figyeljetek, hogy igen, ilyen, ha csúnya büdik, akkor már bármilyen jól néztek. Igen.
2: Ennyi, a többi azt megoldódik.
0: Elvileg dekoratív szép lány vagyok, vagy voltam ezelőtt három gyerekkel, az igazi szép jóképű férfiak sose tetszettek, sokkal jobban megrabad az, ha jó a tartás, ha intelligens, kedves és jó humora van, és jó volt vele a szex.
2: Így van.
0: Tehát erősíti meg a női hallgatókat, hogy nem a kinézet számít nektek elsősorban, míg mi inkább azért először a kinézet alapján döntünk.
2: Én szeretem vonzóan csúnya férfiakat.
0: Vonzóan csúnya férfi... Mondja,
1: hát, de várjál, az ideál a Jeff Goldblum. Mm. Hát ő nem csúnya.
2: Nem. Ő nem csúnya, de ő sem egy tipikus szépség. Hát nagy gülű szemei van, meg horgas orra. Nagy, magas, óriás kezekkel, jó illata, és sejmes haja.
1: A horgas orr az mindent visz.
2: Amúgy jó a horgas orr, bírom a horgas orrat, igen. És amúgy szerintem tök jó, hogyha kicsit ilyen fura feje van valakinek, az jót tesz neki.
0: Hogy furán szép, vagy hogy szépen csúnya.
2: Igen, igen.
0: Van benne valami.
2: Kicsit sándít, ilyesmit tudod.
0: Igen.
2: Legyen személyisége, mert amúgy nem alakul ki, csak hogyha van oka, általában akkor szokott. Igen. Igen. Ne gyere, Zsíl, megízzak veled egy kapucsinót.
0: Jó, gyerekek, érdekes ez, hogy mennyire változott. Mindjárt megnézzük az SMS-eket.
2: Jó, írjatok olyan embereket, akik kicsit csúnyák, de nagyon szexisek.
0: Olyan jó, tehát minden pasi írjon nekünk nőt, aki csúnya, de szexi?
2: Igen, és a nők is férfiak. Csúnya, de szexi, de rettenetesen elkapnád.
0: Csúnya, de szexi nőket kell. Csúnya, de szexi férfi.
2: Ott van Gerard Depardieu. Anno nagyon vonzó volt. Annyi, hogyha nem zaklatott volna mindenkit meg, nem ásott volna ki hullákat, az sokat dobott volna a megítélés.
0: Nem pisérte volna össze a repülőt. Na jövő mindjárt.
2: Fél nyolcan
0: folytatjuk mindjárt.

0: gyerekek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: Mennyi? 20 millió kedvezmény új lakásra? Igen, most akár 20 millió forint kedvezménnyel vásárolhatod meg Dunaparti álomotthonod az Intergál Group exkluzív lakóparkjában. Részletek weboldalunkon. Újlakásom.com. Megjegyezted? Újlakásom.com.
4: Az értékesítési adatok alapján Magyarország kedvenc tetőcserépmárkája a Terrán. Válassza ön is a Terrán Danubia tetőcserepét most akciós áron. Részletek a terrantető.hu/akció weboldalon. Terrán, otthon a jövőben.
5: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai 9 millió 300 ezer forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 9 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
6: Lépjen be a gondtalan kertápolás világába. Husqvarna fűnyírók, traktorok, fűkaszák és más prémium kertigépek most kedvezményes áron június 30-áig a Husqvarna márka kereskedéseiben. Válassza a minőséget a kertjében is. Husqvarna.hu.

0: elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n, a legkeményebb sportfavágó versenyen. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
1: Új Omoda 7 SHS. Különleges megjelenés, prémium minőség, intelligens szuperhibrid technológia. 8 év általános garancia, a motorra 1 millió kilométer. Omoda 7. Egy lépéssel a versenytársak előtt. Keresse márka kereskedéseinkben. omodahungary.hu.
2: Álláshirdetés ingyen? Igen. Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu/ingyen weboldalon.
3: Gree energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gree légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
4: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
5: Reklámot hallottak.
6: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Reklám.
7: Szerinted kell pulcsi a francia rivierára?
8: Megint utazunk? De miből?
7: Egy csomó pénzt megspóroltunk a szigeteléssel.
9: Spórolna a fűtés és a hűtés számlán. Szigetelőanyagok közvetlenül a gyártótól. Hőszigár, Szekszárdon új helyen, a Kesejűsi út 38 szám alatt. Hőszigár, többet nyer, mint gondolná.
10: Szikrázó gyémánt, rozé aranyban tündöklő vagy letisztult stílus. Tervezze meg álmai gyűrűit a Barsi Ékszer online karikagyűrű tervező programjában. Csodaszép színek és formák, ezer lehetőség. Barsi Ékszer. Ez a történet rólatok szól.
11: Megérkezett a jövő autója Szekszárdra az Aliszka Autócentrumhoz. Elektromos és hibrid technológia, kiemelkedő hatótáv kompromisszumok nélkül. Ez a BYD. Az előértékesítés már elindult. Lépjen be velünk a jövőbe. BYD márka kereskedés az Aliszka Autócentrumban. Szekszárd, Vátaszéki út 132.
12: Itt a megújulás ideje. Kezd a tetővel. Most a Swissporton új kerámia cserepeit kamatmentes részletfizetéssel is választhatod az új háznál. Stílusos formák, kiemelkedő Swissporton minőséggel, 50 év garanciával.
13: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
14: Válaszd a legjobb társat a mindennapokban és a hosszabb utakon egyaránt. Suzuki Barta, ahol új Suzuki Vitara és S-Cross vásárlása esetén akár 0%-os finanszírozással még pénzt is keresett. A Suzuki Connect segítségével pedig bármikor távolról is nyomon követheted Suzuki-dat. Nem csak úton vagy, jó úton vagy. A részletekről érdeklődj márka kereskedéseinkben. Paks, Tolnai út 17 és Szekszárd, Selyem utca 3. Suzuki Barta, a garancia.
15: Emlékezetes külső dizájn, igen kényelmes belső tér, tudjuk. Na nézzük tovább. Felejthetetlen egyéniségek, verhetetlen áron.
16: Skoda Octavia Joy akár 10.699.000 forinttól, és Skoda Karoq Joy akár 10.990.000 forinttól. Végre valami valódi izgalom! Fedezd fel te is minél hamarabb a Skoda Joy modelleket!
17: Aliszka Autócentrum, Szekszárd, Bátaszéki út 132, aliszkaauto.hu.
18: Skoda.
6: Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora. A legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió 1 esti mix műsorában.
19: This is the World Is Mine Radio Show.

0: este 9-től a Rádió 1-en és a weben élőben.
1: This is the World is Mine Radio Show on Radio 1. On Radio 1.
2: Reklámot hallottak.
0: Szexárd legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Napos gomoly felhős időben lesz részünk, sokfelé élénk északi széllel. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Egy hónap alatt 112 ezer jegyet vásároltak az egyérintéses fizetési módszerrel a budapesti metrókon. A Pay & Go-t a legtöbben a hármas vonalon használták. A rendszer lényege, hogy az utasok bankkártyájuk vagy okos eszközük érintésével egy lépésben tudnak jegyet vásárolni és érvényesíteni. Életrajzi beszélgetős könyv készült Novai Gáborról. A dalszerző, basszusgitáros, producer legnagyobb slágereit a Hungária előtt a Generálnak, majd a Dolly Rollnak írta, de népszerű lett az általa alapított Marót Viki és a Nova Kultúr zenekar is. Producerként, illetve dalszerzőként is dolgozott. Fenyő Miklóssal elkészítették a Hotel Mentol musicalt, és 2025-ben dupla koncertet adott a Hungáriával. Nyilvánosságra hozták a bicskei kegyelmi ügynek az igazságügyi minisztériumban őrzött dossziéját. Magyar Péter rendkívüli sajtótájékoztatóján azt hangsúlyozta, a dokumentumok bizonyítják, hogy K. Endre ügyében az akkori köztársasági elnök megváltoztatta az igazságügyi miniszter felterjesztését. A miniszterelnök elmondta, hogy a kegyelmi ügyek folyamatai több hónapot vesznek igénybe. K. Endre esetében azonban az államfői aláírás és a miniszteri ellenjegyzés ugyanaznap történt. Országos pénzadománygyűjtést indított az Ökumenikus Segélyszervezet. 1000 rászoruló gyereknek összesen 25 napközis, illetve bentlakásos nyári tábort szerveznének. A gyerekeknek változatos programokat szerveznek, melyekkel játékos formában segítik a fejlesztésüket, felzárkózásukat. A kezdeményezést a segélyszervezet.hu oldalon keresztül bármekkora összeggel, míg a 13-53-as adományvonalon hívásonként 500 forinttal lehet támogatni. Guinness rekord kísérletre készülnek a magyar citerások jövő szombaton a Budai Vár Oroszlános udvarában. A tervek szerint több mint 500 zenész játszik majd együtt, felülmúlva a tavalyi létszámot. A program különlegessége, hogy a népi hangszerek segítségével felcsendül a Bajnokok Ligája himnusza is. A rekord kísérlet és a kapcsolódó programok ingyenesen látogathatók. Végül a várható időjárásról. Napos gomoly felhős időben lesz részünk. Helyenként kialakulhat futó zápor, esetleg zivatar. Sokfelé lesz élénk, erős az északi, északnyugati szél. A legmelegebb órákban 22-27 fokot mérhetünk.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Rákóczi Ferivel, csak igazi, ma is sláger megy.
1: 3-8 lesz pontosan 5 perc múlva. Itt arról beszélgettünk most, hogy ugye úgy hagytuk abba, sok mindenről beszélgettünk itt különböző kutatások alapján, hogy kicsit változik a nőknél és a férfiaknál az a kép, amit a másik nem szexinek, jónak vagy vonzónak talál. És itt a végén ugye úgy hagytuk abba, hogy nem klasszik szép fiú, de van benne valami ronda, nem igazán csúnya, de van benne valami csúnya, ilyen nőket és férfiakat keresünk, hogy írjanak a hallgatók nekünk olyanokat, akik rondák, de szexik. És ez akár pasi, akár nő, nem igazi szépség, de van benne valami, vagy van kisugárzása. És hát jönnek vicces és komoly SMS-ek is, hogy kik itt talál annak. Lady Gaga, tessék, mit mondtok róla? Jó, nem egy tökéletes szexi szépség, igen, de nagyon-nagyon-nagyon elkapná zsivány. Írja Gaga, Lady Gaga.
2: Igen, Lady Gaga nagyon jó.
3: Nagyon jó.
1: Nekem mindig a DiCaprio-nak a mozdulata ugrik be, amikor elmegy mögött az osztárgálán, és csinál egyet, hogy összerezzen, így felnéz, tudod, hogy annyira genyó a DiCaprio, tudod. Szóval, hogy a Lady Gaga adjuk, akkor ronda, de szép, olyan, mint a csokító.
3: Igen. Nem ronda, azért ő nem egy klasszikusan ronda ember, de hogy nem is a klasszikusan szép.
1: Nem is klasszikusan
3: orra,
1: szép, igen.
3: Tudod, hogy a szeme is ilyen furi, sminkkel nagyon jól tudja eltüntetni, de olyan van benne valami. Szexi a csaj.
2: Nagyon érdekes abban a Lady Gaga jelenségben, hogy ő, ugye, mint egy nagyon jó előadó, egy ilyen iszonyatos karizma, meg minden, viszont ha őt kihelyeznéd onnan, és beraknád egy CBA-ba kasszásnak, egy hétköznapi ruhában a sminke nélkül egy rossz kedvel,
3: simán
2: akkor
3: elmész
2: mellett, és nem, soha nem mondanád, hogy hú, ez
1: igen,
2: az.
1: Igen.
2: És mégis ugye a többi, nem tudom, ilyen tulajdonságot kárpótolja.
1: Igen. Whoopi Goldberg.
2: Azért ahhoz kell, szerintem, az
3: igen.
1: Szerintem az már ott az ínyenc kategória.
2: Igen, meg ráadásul ugye ő nem is a fiúkat szereti. Szóval, hogy az...
3: Jó, hát most...
1: Oké, okay, most azt mindegy, és akkor rászolod, hogy okay. Whoopi Goldberg. Igen, Barbara Streisand.
2: Nagyon szép.
1: Igen.
3: Nagyon az
1: szép.
3: Az orr.
1: Kicsit banja is.
3: Igen.
2: Szép, igen.
3: Igen.
1: Ugye? Barbara Streisand, nagy orr, banja és göndörhaj. Aha. Azt mondja, hogy nőben Barbara Streisand, többen élek, annyira csúnya, hogy már szép hasiban, Christopher Lambert, ugye ő volt a hegylakó valamikor. Hát azt nem tudom. Ed Sheeran, sokan írják, nem helyes, de van kisugárzása.
3: Igen.
1: Én ezt nem érzem, de nem nekem kell érezni. Tehát, hogy
3: ott valószínűleg ez a kis átlagos vörös fiú, aki nagyot ment, azért abban ez is benne van. Tehát ugye olyan hírességekről beszélünk, akiket meg egyébként szeretünk a tevékenysége miatt, az mindig dob rajta.
1: Aha.
3: Tehát ez Ed Sheerannel is valószínűleg ugyanaz, amit az Eszter mondott az előbb, hogyha egyébként egy ilyen munkásruhában, egy pakoló emberként, vagy egy kukásautón látod, akkor azért nem kapod föl a fejed rá.
2: Igen. Aha. Tehát, hogy igen. A többi kvalitása az, ami magas emeli.
3: Igen.
2: Igen, viszont amúgy tök érdekes, mert képzeljétek el, hogy van egy ilyen lista, az a neve, hogy Ugly But Pretty.
1: Ugly But Pretty.
2: Igen.
1: Aha. És ebben híres színészek?
2: Aha, férfiak és nők is benne vannak.
3: Na, kiket
2: mind a kettőről.
1: És mondja, hogy akit ismerünk. Vagy
2: jó,
1: aki...
2: az első az Ugly Pretty listán, az Adrien Brody. A filmnál.
1: Adrien Brody megvan, tudom, hogy így előttem van, hogy aha, ő kicsoda.
2: Igen, és ő
3: ott
2: sem.
3: Ott is nagyor.
1: Nagyor, ilyen kis fura, vékony, beesett, az mindig egy kicsit ilyen szomorú, ilyen...
2: Felhúz a szemölökét,
1: ilyen... Igen, és kicsit ilyen szomorú igen, tekintet.
2: Igen.
1: Ugye?
2: A második, aki viszont nagyon durván ugly pretty, és amúgy elkaptam volna, hogyha nem tudnám róla, hogy milyen dolgai vannak most, az a Nicolas Cage.
1: Nicolas Cage, aha.
2: Na?
3: És tényleg.
2: Ugye?
3: Igen, ő se a klasszikus szépség.
2: Nem,
3: a
2: de a mozgás, meg az egész, hogy van benne valamilyen nagyon... Ilyen, hogy az Adam Driver is, szerintem.
3: Nem tudom ki.
1: Az Adam Driver a Jedi visszatér, vagy a Csillagok háborújában játszott a rosszat, aki megöli Han Solo-t. Kylo Ren.
3: Kylo Ren.
1: Merkeli Béla, csúnya, de szexi.
2: Én őt úgy látom, mint egy ilyen rajzfilm koala. Rajzfilm koalának látom.
3: Jó, mi van a csajos listát
2: jó, is? Még hagyd mondjam el, ami szerintem nagyon jó, Benedict Cumberbatch.
1: Hát ő szerintem azért egy jó pali.
2: Ő egy jó pali, Benedict Cumberbatch. Úgy néz ki, mint egy gyík.
1: De valójában én szeretem a filmjét, meg a sorozatokat, ami játszik.
2: Összejön egy szó nélkül, semmit, soha nem néznék rá csúnyán, de hogyha ha teljesen racionálisan ránézze az arcára, úgy
1: hát
2: néz
1: van
2: ki,
1: benne valami, nem?
2: Úgy néz
1: hát,
2: ki, egy, felemelt egy követ, és ott alatt meglepődve ott ül egy gyík, és ő az. Tehát, hogy, konkrétan úgy néz ki. Na jó, a nőknél?
1: Oké, nőknél ki van?
2: Akik vannak rajta, az első az a Whoopi Goldberg valóban, de
1: pretty,
2: Whoopi Goldberg. Jó, viszont aki nagyon érdekes névrajt is egyetértek vele, az a Sarah Jessica Parker.
1: Aha. Nekem is sose volt. Még a ronda se szép kategória. Tehát, hogy...
2: Nagyon csinos. Meg mindig lábújhegyen jár.
3: 30 kiló az egész csaj.
2: Ahogy lehet, hogy amúgy a Sarah Jessica Parker a nőknek tetszik, nem a férfiaknak. Nem?
3: Hát nem tudom, én sose tudtam.
1: Rami Malek, ő ugye a Queen filmben volt a Freddy, meg egy csomó igen. filmen játszott, benne van valami? Igen?
2: Igen, csak szerintem ő
1: aprócska.
2: Nem. Aprócska, meg szerintem ő meleg.
1: Aha.
2: És hogy ettől
1: én na, ezt, hogy azért... ő is megkapta.
2: De nem azt mondom, hogy nem tud nekem vonzó lenni, mert tudom, hogy nem vagyok érdekes számára valamiért.
1: Hm. Aha.
2: Valami ott fogva.
1: Igen. Hagyj meg a földrajzi távolságot.
3: De ha összefutnánk valahol.
2: Kevin Bacon. Bocsánat.
1: Schmidt Mária. Kevin Bacon, hát ő az a klasszik, igen. Tehát az az ugly, de jó. Azért a Kevin Bacon a pokoli leckében mennyire nagyon jó volt, te jó Isten, de jó az a film. Azt mondja, hogy Daniel Craig, mit mondunk rá?
3: Hát nem,
1: ő azért egy jó pali.
2: Ő az, aki volt James Bond, ugye?
1: Igen, ő volt a James Bond, sokáig.
2: Hát neki is fura óra van. Amúgy Owen Wilson.
1: Owen Wilson, igen. Zsámbó Árpi?
2: Gyönyörű. Soha nem kérdőjelezném be, ő csak sima pretty.
1: Igen. Vörösszeplős lányok, vonzóak ide valaki, igen. De ugye nem volt név nélkül. Csányi Sanyi színészre jött még nagyon sok szavazat, Vincent Cassel és Woody Harrelsonra is érkeztek női szavazatok, hogy ez a nem klasszik szép, de hogy úgy van benne valami. Müller Cecília? Jó, nem kell semmi, nem
3: csak úgy nélkül adjuk.
2: Azt írja valaki, hogy a telexes Fábián Tamás azt mondja, hogy markolnám a haját.
1: Hallottam, mi?
3: Markolnám a haját.
1: Adjuk a telefonszámot. Igen. Azt kő aladjik valaki röhögezett. Mads Mikkelsen. Aha, most láttam tőle pont egy filmet. Egy jó régi filmet, a Vadászat című.
3: És tetszett?
1: Jó film. Már ugye a Mads Mikkelsen, hát nekem kevésbé. Nekem kisbabom.
2: Na, jó, akkor Seal. Tudjátok, akinek az arca...
3: Igen, a törzsi tetoválás.
1: Szerintem erre azok a csajok adtanak, akik szeretik, hogy van valamilyen Scarface. Nem ilyen sepphely, vágás, tetoválás az arcon.
2: Nekem neked taszító, bejön? Taszító a Seal az arca, nem azért, mert csúnya, hanem mindig fényes a bőre. Nem, mindig fényesen van, nem tudom, miért csinálják ezt, mindig fényes a bőre, és ebből arra vagy az van, hogy nagyon izzadékony, vagy pedig az van, hogy valami tesz az arcára, ami szerintem nem való neki.
1: Szent Király Alexander, lehet, hogy csak kognitív diszonanci miatt írja egy hallgató, utálsz valadik, de közben nagyon.
2: Ez a hét szex.
1: Alexander egyébként sok jött, tehát, hogy a nem jó csaj, de mégis van benne valami kategóriában. Azt mondja, hogy Kilian Murphy, rá is nagyon sok, Jeff Goldblum is megérkezett.
2: Szálljatok le az uramról!
1: Michael Madsen és Rodney Mark is befutott, de Rodney Mark azért egy jó srác, tehát ő nem az ugly, de pretty kategória. Nem,
2: nem? Egy abszolút pretty face, tehát őnek egy ilyen kis egy
1: kedves, jóképű, gyúr, tehát hogy ő igen.
2: Jack Nicholson!
1: Mi van vele?
2: Ő fiatalon, nem is fiatal, ilyen 50-es éveiben szerintem.
3: Összeborzoltad
2: volt? Kopaszodó, lepukkant, rossz fiú, egy teljes, szerintem nagyon durva. Kivel járt Angelina Jolie, amikor még miért összette Brad Pitt-tel?
1: Az Angelina Jolie kivel járt a Billy Bob Thornton-nal?
2: Billy Bob Thornton, tessék.
1: Bocsánat, hogy ezt is tudom. Ja?
3: Elég jó vagy.
1: Hogy? Honnan jönnek ezek csak így elő?
2: Van egy külön tekervényed erre.
1: Igen.
2: Na, de hogy izé, hogy tök érdekes, nem? Hogy szerintem a Billy Bob Thornton-ban is valami nagyon vonzó.
1: Pedig de aztán... ő is az ugly, de pretty.
2: Hát szerintem nagyon vékony, tehát ijesztően vékony, és az arcában van valami végtelen gonoszság, ami miatt haza kell kísérnie.
1: Oké, mondod még ilyet, aki ugly, de pretty, és ott a Cher. Tehát ő nem ez a klasszik kategória? Nem igazán Cher, jó csaj. Jó csaj? Igen?
3: Hát most már ugye 70 fölött van, de szerintem így 50-60-ig egész jól tartotta magát. Ő szép csaj.
2: Összem szép, de ő úgy szép, hogy így tudod, így néznéd, de mondjuk haza nem vinnéd, tudod. Do you believe in love? Nem, de hogy...
3: Nem mindig nem. Ezt énekli, van más.
1: Igazából ez az egy van neki.
2: Meg rengeteg haja van, és azt mondja, nagyon idegesítő lehet.
3: Nem, az nagyon
2: hogy
3: jó.
2: Hogy jön, megy, megint beszorult a széklába alá, jaj. Nem? Ő hogy csinál magának olyan gyeskontyot?
1: Az egy jó kérdés. Dobrev Klárára jöttek még üzenetek, gyerekek.
2: Dobrev Klára, nagyon sokan, de ez azért van, mert jó volt a marketingje, minden ott volt hetekig, hónapokig.
1: Hát igen, most már nincs.
2: Amúgy meg szerintem az van, hogy szerintem Ferivel nekik egy nagyon tüzes viszonyuk volt, őszinte leszek. Igen. Én láttam azokat a képeket fiatal korukból. Igen.
1: Én valahogy nem látom őket mesztelenül.
2: Hát most éppen én se.
1: Te látod?
3: Maguk se.
1: Te látod? Nem szoktatok elképzelni embereket mesztelenül? Te látod a Ferkót meg a Klárát?
2: Tudom miért, de nyeltem egyet.
1: Hogy kirép Klára egy ilyen langyos törölköző maga köré tekerve, így ledobja, és Ferkó már ott van egy kis elefánt mintás kis alsó naciában fekszik
2: az ágyban. Nem, én nem ilyen Ferkót.
1: És azt mondja, hogy gyerek Klára, ha bekaplak, és akkor ott van egy ilyen nagyon vad éjszaka. Ti látjátok az ormányos kis boxer alsóban a Ferkót?
2: Nem, én úgy képzelem a Ferkót, hogy ez a fajta ember, aki otthon van egy mackó kolonában filmesztelem, állandóan indokolatlanul.
1: Mackolonában filmesztelem, de nagyon te jó is.
2: Igen, és mindig van a kezében egy ilyen pohár, mint egy jockeynek volt, tudod, hogy és akkor így csak így beletúr a hajába, és azt mondja, Klára.
1: Gyere itt. Akarod, hogy letovjam a melegítőt? Azt kérdezzétek el, hogy Vitályos Eszterre is jön nagyon sok.
2: Most olyan ellenállhatatlan.
1: Joaquin Phoenix, hát ő igen, ő egy más kategória azért, igen, ebben a formában. És a fiatal Tina Turner, meg közben küldi valaki, a Shrek 80 éves gyerek.
3: Azt mondtam, hogy most már 70 fölött van, most már nem, de én most pont ránéztem, és a 20-as, 30-as éveiből olyan képek vannak, hogy csírsz. Gyönyörű a csaj.
1: Igen, tessék, Vitályos Eszter most, vagy Cser 80 évesen?
3: Ser.
1: Na?
3: De Eszternek sincsenek rossz képei.
1: Na, azért az, igen.
2: Most nézed, hogy izé? Hát nem tudom, azt írek, nagyon tetszik, Eszmeralda. Emlékeztek Eszmeraldára?
1: Igen, nekem kicsit hatalmas mindig mellek, csonka.
2: Hatalmas mellek, ilyen nagy kék szemek, és mindig a semmiből mered.
1: Igen. Gyermekem műtőorvosa úgy néz ki, mint Liszt Ferenc. Lúdbőrös leszek a gyönyörűségtől, ha csak rágondolok, nagyon vonzó pasi, Mari küldte nekünk. Ha szexelni akartok, tök mindegy, ha gyönyörködni akartok, menjetek múzeumban. Küldte valaki nekünk. Összegezve a mai témákat.
2: Az Ördög Prádát is eldbe ki a főszereplő?
1: A Meryl Streep.
2: Meryl Streep.
1: Ne haragudjatok, hogy tudom. Ja?
3: Semmi van ma reggel. Is.
1: Mi van ma reggel? Csak így.
2: Mindent láttál.
1: Igen, most van a második része mozikban. Meg kell, hogy nézzem, érdekel a divat.
2: Igen, szóval Meryl Streep szerintem pont ő is egy olyan nő, aki fiatalon nem volt egy klasszikus szépség, és mégis gyönyörű szép szerintem.
1: Nekem Meryl Streep egy kicsit ilyen, ez a kemény nője, hideg ilyen, valahogy olyan szigorú tanár.
2: Igen, mert 6 évesen már nem egy hat latina.
1: Igen, nem látom nagyon hat latinában. Ő volt az, aki az elsírós, nagyon összebújos Clint Eastwood filmet játszott, amire a Clint Eastwood egy fotós, a National Geographic fotósa?
2: Igen.
1: Láttátok ezt a filmet?
2: Igen, és sírtál egy kicsit rajta? Meg fogom nézni újra.
1: Sírtál rajta?
2: Igen.
1: Én igen.
2: Az nagyon szép volt.
3: Igen. Úristen, te sírsz egy filmen.
1: Igen, egyre többször. Most tudod, mi is írtam utána, amikor lelőtték Vukapukáját. Nagyon megrázó volt, mikor a karak megtalálja. Nem, simán. Az egy nagyon szép film, nézd meg.
2: Nagyon szép film. És
1: közösen bőgtünk szinte a sereren, érted? Te ott, én itt, érted? Te egy asztal el egy röcsöt támasztod, én a kocsiba törölgettem a könnyeimet. Hogy nem hisz, egyre idősödünk, egyre szentimentálisabbak vagyunk. De tényleg, vagy érzékenyebbek, vagy nem is tudom mi ezzel, majd ezt megcsinálják egyszer egy férfi klubban témát.
2: Egy nagy sírás.
1: Miért sírnak egyre többet a férfiak, hogy idősödnek?
3: Mert bátrak azért.
1: Igen, meg bátorod?
2: Nem, hanem szerintem az eltűnik, ugye, mi a férfi hormon? Semmi nem tudom. Az ösztrogén feljött. Az ovuláció, egy időben megjelentek ezek az érzések. Igen, ez történik.
1: Ezt akarod mondani, hogy ezért nem egy ilyen lelkiérés folyamata ez?
3: Igen, hogy már mered vállalni, hogy már bátor vagy, tehát 20 évesen még mutatni kell, hogy kemény csávó
1: vagy. Van egy érzékenység.
2: Úgy kigyorsan nem lehetett túlélni másképpen.
3: Hát, nem volt sírás, meg ilyenek.
1: A szívhigyai, ne küldd el a címét, megint elvédöm magam. Miért kell elküldeni a címét?
2: Meg azt mondják, hogy csapizve is sok az ösztrogén, szerintem ez van.
1: Én most csináltam vérképet, és egyébként kiderült, hogy magas az ösztrogénem.
3: Na, Mellé itt hogy állnak?
1: Szerinted miért vagyok kiborulva egy hónapban 3 napot?
2: Legyen
1: miért nem tudtok szólni? Miért nem tudtok hozzám szólni? De 2-3 napot,
2: és
1: egy hónapot.
2: A mebibóim is érzékenyek.
1: Igen, igen.
2: Donatella Versace, tessék.
1: Donatella Versace csak agli.
2: Csak agli.
1: Csak agli.
2: De
1: semmi,
2: annak nagyon,
1: semmi
2: de annak
1: soha.
2: Nagyon agli.
1: Semmi soha. Igen, igen, igen. Na jól van, gyerekek, szóval azért akkor azt is mondhatjuk, hogy sokan vannak rákattamva az ilyen, nem igazán szép, van benne valami, de úgy nem tudod hova tenni.
2: Lady Diana.
1: Hát ő nem, ő azért egy klasszikus szépség.
2: Szerintem meg konkrétan nem egy klasszikus szépség, hanem csak van egy iszonyatos aurája, egy ilyen nagyon bájos viselkedés, és minden mozdulat ilyen nagyon szerint,
1: igen,
2: ilyen nagyon finom.
1: Igen, nagyon
2: de ha most megnézed az arcát, csak így keres rá, hogy neki is ilyen hegyes orra van, kicsit furi állkapcsa, így szóval szerintem amúgy ő se egy klasszikus szép, csak neki
1: lehet,
2: nagyon
1: a körítés,
2: szép.
1: Meg úgy minden szép.
2: De nézd meg,
1: szép
2: most keres rá, igen, ő egy gyönyörű lélek, egy gyönyörű, tehát gyönyörűnek látom őt én is, de hogyha amúgy most így nem ismerném, hogy ki ő, csak valaki lerajzol a oldalról, mondjuk nem mondanám, hogy
1: igen. Tessék, Jamie Lee Curtis, na? Rövid hajjal.
3: Igen.
2: Máté Szalkáról. Máté Szalkaiak.
3: Igen. A papa.
1: Papa Curtis bácsi, ugye a Tony Curtis. Neki vannak magyar, hát hogy is mondjam, csak vonalai, nem?
2: Felmenő,
1: így van. De ő is. Tehát, hogy egy ilyen szigorú biológia tanár, nem?
3: De nem igazán jó csaj. Mindig az álmod volt, hogy a biológia tanárnő elkapjon egyszer, nem? Na.
1: Tehát, hogy... Igen, nálunk volt, aki meg is tette, de ez egy másik történet lenne. Jean Reno.
3: Békának a kedvenc.
1: Ő se egy igazán jó pasi, nem?
2: És kerek szemüvegében? Na gyere, te profi!
1: Ó, de jó volt, de jó volt. Én a nagy kékségben szerettem igazán.
3: Az is nagy
1: volt.
2: És milyen szeme van amúgy? Nézd meg, milyen szeme
1: csipás.
2: Van.
1: Csipás.
2: Nem. Pocok.
1: Pocok? Mire a pocok szem az egy jó szem? Tehát a pocok szem az egy, azt mondod, az egy jó szem?
2: Szerintem, ha választanom kell szexi és nem szexi állatokat, a pocok abszolút a szexi kategória.
1: Érdekes ezt. Na, Anna, látod, hogy a szexi állatot kéne mondanom. Oké, tessék, mondj egy szexi állatot. Neked a pocok.
2: Igen, igen.
1: Mondj egy szexi állatot.
3: Szexi állat?
1: Igen. Amit úgy, ha megtehetnéd, akkor úgy te is az a baj lennél, és azt mondtad, hogy gyere.
3: Akkor delfin.
1: Delfin szexi állat.
2: Fúj, Feri, fúj.
3: Miért?
1: A delfin szexi.
3: Ők például kufircolnak úgy is, hogy nem csak fajfenntartásból.
2: Jó, hát igen, de meg egy ilyen sikos, ja, egy ilyen egy tamponformájú állat.
1: Én a hattyút mondom. Szerintem a hattyú egy szexi állat.
3: Hogy lenne?
1: Ahogy
3: már
1: fölemeli a fejét.
3: Szarik. Náluk tele van a velencei
2: tópartja. Most mondj egy olyan nőt, amelyik nem, most komolyan pedig létrehoz.
1: Miért szerinted a nők nem szarnak büdöset? Ez most hogy?
3: Nem.
1: Csak rózsaszín illatot, rózsa illatot?
3: Így van.
2: Békében egy tulipán felett Google valahol. Fölemeli. Nem tudhatja meg.
1: Fölemeli a fejét rá, és azt... Jérem az a kacsa, várj, bocsánat.
2: Na, jó, ez szexi állat.
3: Mi a szexi? Hogy belerakja a fejét a vízbe, és...
1: Mondj egy szexi állatot, Zsűl, tessék, ami neked szexi. Ránéz, és azt mondod, hogy szexi.
4: Flamingó.
1: A flamingó. Rózsaszín fugával.
3: Egy lábú. Állandóan fölemeli az egyik lábát.
2: Jó.
1: Tessék, szexi állat a hörcsög mellett.
2: Szerintem
1: nem,
2: de langyos, a vidra.
1: A vidra szexi állat?
3: A mosómedve az. Na, a mosómedve szexi.
2: Az a kis dörzsöli, a kis tenyerét.
3: Az, ahogy dörzsöli a tenyerét is ízi, a fenekét ringatja.
1: Na, az
2: de látod már a vidrát, ahogy rázol a segét a tóparton?
1: Igen.
2: Na, azt hiszem a vidra az tökre. Nekem adja a vidra.
3: A mosómedve miért lenne büdös? Hát állandóan vízbe van mos.
1: Nem, voltam a vadasparkban nemrég, és az egy ilyen mosómedve ketrec, és azért azok büdösek. Tehát a mosómedve, mint szexi állat, azt nem tudom visszatenni.
2: Hát nagyon nehéz szexi állat, de mondjuk egy izé, mondjuk egy gepád.
1: Egy gepárd szexi? Egyébként ahogy fut, abban van valami. Igen.
2: Ha, de várj, most nagyon kell gondolkodni, ez egy olyan kérdés. Köszönöm, hogy feltetted ezt a kérdést, Balázs, mert most végig kell, ez egy önismereti szakasz. Most a reklám alatt ezen fog gondolkodni, hogy melyik a legszexibb állat, és meg fogom addig találni.
1: Válaszold meg. Mennünk egy gyerekek, 3 perc, pontosan 8 óra.
2: Beírtam a sexy animal az internetet, ti ne tegyétek ezt meg. Jó, ezt így...
1: Közlekedést segítek. Nem nagyon kaptunk, úgyhogy írjatok, ha valahogy. Mi a helyzet az utakon? Jó, itt vagyunk mindjárt 3 perc, pontosan 8 óra.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem a hajnalok hajnalán?
2: Hogy darabolom neked a zenéket?
3: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
4: Jövő héten indul az elfűrészelt dalok játék a Balázséknál. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel kifűrészelnek egy igazi mai sláger részletet.
0: Ismerje fel a dal címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Steel Timbersport World Trophy belépőjegyet és a Steel akkumulátoros gépek egyikét a Steel Timbersport World Trophy támogatásával.
2: Na, Eszter, itt fogd meg, szorítsd!
3: Feri, vigyázz!
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
6: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: A nyár már közeleg, akár kiserkélyed, akár nagykerted van, kerti bútorok és kiegészítők széles választékát találod nálunk, amelyek megfelelnek az igényeidnek. Vásárolj most a legközelebbi JYSK áruházban, vagy a jysk.hu-n. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
8: A csirke szárnya legjobb a grillen.
9: Dehogy is, a csirkemellnél nincs jobb.
8: Mondom, hogy a szárnya jó.
10: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
11: Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG ZS már 7.499.000 forinttól, vagy akár 0% THM finanszírozással lehet a tiéd. Menő design, modern technológia és 7 év gyári garancia. Ez az MG ZS. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az mgmotor.hu-n. MG. Find your more.
12: Az én tökéletes párosom egy finom kávé és egy jó könyv.
13: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédőháló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
12: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolj csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
14: Visszatért a Best for You a KFC-be. 4 termék helyben fogyasztással csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben.
15: Az ellentétek vonzák egymást. Milyen jól tud mutatni egymás mellett egy magas és egy alacsony? Például egy magas kedvezmény és egy alacsony ár. Igazam van? A június 30-ig elérhető rendkívüli Renault ajánlatoknak köszönhetően az árak alacsonyak, míg a kedvezmények magasak lesznek. Egyes Renault modellek most akár 2 millió 800 000 forint árelőnnyel, akár készletről hazavihetők. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a Renault.hu-n és a márka kereskedésekben.
16: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől szombatig a magyar fürtös paradicsom kilója csak 599 forint, az 500 g-os áfonya csomagja pedig csak 1899 forint. Lidl, igazán megéri.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
17: A nyári táborban életemben először úsztam medencében. Hatalmas volt!
18: Nem kell a Balaton, hogy emlékezetes legyen a nyár. Idén az ökumenikus

0: 8 óra után, vagy pontosan 12 perccel jó reggel. Kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, és van egy hírünk, ami a közlekedést illeti. Nulla, nem. Azt hittem, hogy van, de nincs.
1: Hamar kifújt.
0: Hamar kifújt, igen, mint az ember rákikkelten, mindig Viberen jön, aztán azt ellapozom, és már nem találom, de nem volt annyira durva, hogy bejelöljem. Tehát csak így valami kis kósza kis közlekedési írecske, úgyhogy minden. Minden, oké.
2: Megtaláltam a legszexibb állatot a szünetben, amíg volt rá rendelkezés idő, a hangyász.
0: Hangyász, mint szexi állat? Ugye szexi állatot kell, hogy mondj egy szexi állatot.
2: Csak írd be azt most, ha keresed, hogy hangyász, írd be, hogy hangyász, és mindent érteni fogsz.
0: Hangyász, tudom, hosszú orr, tüskés.
2: Nem tüskés, bundás.
0: Nem tüskés, ő nem hangyás ül. Igen, bundás, hosszú orr.
3: Ez szexi.
2: Tessék, te kizsül.
3: Hogy néz ki?
0: Mint szexi állat, ugye ezeket keresünk, hogy lehet egy állat szexi.
3: Lompos farok. Lehet, hogy ott akkor... megvan, csillog a szeme.
2: Tessék.
0: Így van, csíkos egy kicsit, borzasztóan fura orra van, és hangya ólakba, vagy lyukakba dugja be az orrát, és falja föl a hangyákat.
3: Ja, így van. Ő elől hátul olyan, mint egy hímtag.
0: Igen, hosszú. Minden hosszú.
3: Minden
2: Ennyi. Ez always look on the bright side of life. Egyrészt másrészt pedig ilyen volt Pablo Picasso-nak is ilyenekkel nyomult. Csak most miért? Most kidobnád az ágyadból?
0: És azt a nyelvet nézd meg. Tehát, hogy ahogy ő belenyal ebbe az üregbe. Belenyal, ugye, vagy üreg.
2: Amúgy kicsit ilyen elefántos. Úgy néz ki, egy bundás elefánt. Aha.
0: Igen, itt kezdje a hallgató, hogy jobb beteg a műsorra már egy állat lehet szexi, de lehet. Tehát, hogy valójában a mozgásában, ahogy kinéz, ahogy emeli a fejét, ahogy repül, vagy amit csinál, simán lehet egyébként. Na jól van, viszont tehát ha már állatok, csak mindenkinek szeretném mondani, hogy legyen nagyon óvatos, mert hogy hazánkban is felbukantak, nem tudom, olvastátok-e egy ilyen kis állatos kitérő, na. Hogy a hererágú hal, jó? Tehát ez csak úgy mondom.
3: A legnagyobb parám az a hal, ami beúszik a húsz.
0: Ez nem az, ez nem az a hal, ez csak a sima hererágó hal, már a Dunában is fölbukkant, és most úgy néz ki, hogy más édesvizekben is megjelent. Elsősorban férfiak rettegnek a hererágó hal, ugyanis a Dunában felbukkant, rossz a látása, a diónak nézhet minket, ami kerek, nagy az étvágyom.
3: És egy-egy ilyen roppantás, és véget?
0: Igen. Ő a pacu, ő a hererágó hal, édes vizekben bukkan föl, Magyarországon is megjelent. Emberi fogazat, gyilkos szorítás.

0: az Amazonas után megérkezett a Dunába.
1: Fölúszott?
0: Hát, na, ez egy nagyon jó kérdés, hogy hogy jött meg.
1: Azt mondta, hogy hús kicsim.
0: Ez egy érdekes. Nem néz ki jól, ő nem a piránya, ugye? De hogy alapvetően az Amazonas vidékéről származik, gyümölcsöket, diófélékkel és magvakkal táplálkozik, nagyon rossz a látása, és minden a vízbe levegő kerekformát potenciális táplálékot néz. Csak
2: nekem,
0: szólok.
2: Nekem volt egy ilyen kollégám.
0: Igen, rossz a látása, és mindent a tápláléknak néz.
2: Igen.
0: Igen. Természetes vizekben való fürdőzéskor nagyon vigyázunk arra, hogy nehogy vele találkozzunk, a Duna után egyéb édes vizekben is felbukkanhat. Nem emberekre vadászik, de nagyon rossz a látása, ha kárt okoz, elnézést kér utána. Gömbölydet kerek formákra megy, Feri. Nem vagy veszélyben, fürödtünk együtt.
2: A kis hegyesekkel semmi baj.
0: A kicsi apró láthatatlan hegyesekkel semmi baj nincs, úgyhogy abszolút, abszolút nem vagy veszélyben.
2: Ha nekem lenne ilyen fogsor, mint ennek a halnak.
0: De nézd meg! Hát azért nem akarod. Nem akarod egy balatoni ilyen kis csúszdázás után, hogy becsobbansz a vízibicikliről. Egy ilyen.
1: Csak.
0: Nem akarod. Tehát, hogy azért arra felsziszensz.
1: Pacu.
0: Pacu. Ez a másik nem, hogy pacu. Így van.
2: Pacu. Szerintem amúgy ez most egy természetes reakció, mert újra divat lett a fecske, és így reagál rá az evolúció.
0: Így reagál rá. De érzed ennél a hírnél, hogy kicsit ott alul van egy ilyen...
1: Egy nagyon
0: fura bizsergésed?
1: Összehúzod. Gyakorlatilag próbáld a heréidet behúzni az alhasadba. Nem, sajnos nem. Pedig akkor biztonságban lennék.
0: Tehát úgy nem érzed, hogy ez úgy, ha rácsipaszkod, nagyon-nagyon-nagyon örömet
2: okozza.
0: De akkor
2: mondjuk beugrasz egy seggest a vízbe, akkor hol mennek a golyók?
0: Hát tud fájni.
2: De visszamegy?
0: Nem, csak úgy érzed, hogy bemegy a gyomrodba. És van egy alhasi fájdalom, ami nagyon erős.
1: A visszamenés, amikor összehúzódik a zacsi, és viszi a golyszikat, az a fájdalom akkor nem,
2: akkor
1: után
2: köszönök
1: van.
2: Neked.
1: Nem elég csak, ha tudom, hogy jössz. Nem, amikor ugrasz, fáj, és utána így összehúzódik.
0: De miért csak a férfiakat? Tehát mondjuk a női melbimbót, ő miért nem nézi kerek lebegő tárgynak? Tehát miért hererágóhal? Mi nincs ki?
1: Hát
0: bemész egy mély vízbe, hát mondjuk nincsenek nagyon mély édesvizeink, de hogy ott a bimbóra ugyanúgy
2: ez úgy mehet. Működik, hogy a női melbimbó 3 méteren kezd el ugye kicsúcsosodni, nem? A nyomás alatt.
0: Mint a kigyóborka.
2: Akkor egy stetoszkóba változik, hogy meg kell letapogatni a környezetét.
0: Igen, és azt már nem érdekli a pacu. Ezért ráfordul, mert ott megyünk mellettük kisgatyában, és azt mondja, pacu, hogy te viszont, akkor gyere.
1: De várj, a pacu ugye nem jól lát.
2: Igen, de azt érzi, hogy te tudja, ki vizel a vízbe.
1: Ja, és vizeletre megy, mert a fürdőgatya egyébként meg elrejti a dió alakú golyókat.
0: Igen.
2: Hát már a kié, ugye? Már a kié, de igen.
0: De azt mondja itt Miki, hogy valószínűleg a melbimbóra azért nem megy, mert azt hiszi, hogy ú, a szelep.
2: Ráharapni, hogy felfújna magát.
0: És megérkezik.
2: Amúgy érdekes ez a kérdés, mert mi nők nem attól félünk. Én például sokkal jobban félek attól, hogy valami gusztustalanra lépek. Nekem az a parám a víze. A
0: nagyobb az esélyed arra, mint hogy a pacu bekapja a melbimbótokat. Tehát, hogy hiába édesvízik.
2: Most kicsit most már akarom is, hogy ez igen.
0: De hogy rálépsz valamire. Aha, igen. Ez igen, a vízben a félelmed.
2: Figyelj, az vagy egy béka elúszik mellettem vége. Ott vége van.
1: Attól, hogy elúszik egy béka?
2: Hát figyelj, hogy hozzád, kicsit hozzád ér, ugye?
0: Egyébként, amikor igen, a Balatonban vagy, és hirtelen rálépsz valamire, amiről nem tudod, hogy mi, egy pillanatra azért tud ijesztő lenni. Én mindig emberi kezet vizionálok. Tehát azt gondolom, hogy most nagypapát nagyon keresték Szárszón, átúszott egy kicsit lellére, és én találom meg a nagypapát, aki 2 napja elment pecázni. Tehát van egy ilyen, csak ne ember legyen.
2: Ez egy valódi félelem, amit még utálok a Balaton vízében, amikor van az a felső rétegű, kicsit ilyen lucskosabb iszap, ami langyos tud lenni.
1: És utána tudod, a hidegben besüllyedsz.
0: És elkezdesz süllyedni.
2: És ilyen langyos, és kicsit ilyen mohás érzés is, tudod. És akkor alatta van az ilyen stabilabb iszap. És akkor belelész, és bokáig így rácupom. Tudod, nem?
1: És azt gondolod, hogy
0: és ott valamire rálépsz.
2: Igen.
0: Na jó van, gyerekek. Oké, amivel most viszont foglalkozunk, az elsősorban főnököknek és alkalmazottakkal rendelkezőknek szól. Bármilyen céged van, alkalmazottaid vannak. Keressük a leglehetetlenebb, legfurább felmondási indokot, amivel hozzád alkalmazott odament, és azt mondta, hogy én holnaptól nem jövök, mert... Külső körülmény, belső körülmény, fizetés, családi állapot, de nem azért, hogy most akkor történt valami családban nem jövök, hanem tényleg, amikor nem hittél a fülednek, hogy alkalmazottad, ezért mond föl. Ugyanis találtuk egy hírt, ami arról szól, hogy a 33 éves Duncan Tud nevezetű emberke csinált egy Instagram fiókot a TG nevezetű francia buldogjának, amivel eredetileg az volt a célja, hogy dokumentálja a házi kedvenc cukiságát, és egy videójuk, amiben TG egy medencében hűsölt, akkora érdeklődésre tett szert a közösségi médiában, hogy elkezdett a kutya influencerkedéssel foglalkozni, És felmondott a munkahelyén, mert azt mondta, hogy szeretne azért felmondani, mondta a főnökének, mert a kutyája jobban keres, mint ő. Teljesen lehetetlen a helyzet. TG azóta Instagram sztár lett, elképesztően szeretik. Ő egy francia bulldog, és londoni munkákat elvállaló férfi, aki valamilyen bútor szabászatban dolgozott, bement a főnökhöz, és azt mondta, hogy lehetetlen dolog, de ő fölmond, mert a kutyája többet keres. Új házat vett, megnősült, és 2025-ben rájött arra, hogy a kutyája főszerepléséből legyártott videóval sokkal-sokkal több pénzt tud keresni. Bement a munkahelyre, és felmondott. Azért főnökként ezt meghalva, hogy szeretnék fölmondani, mert
1: a kutyám jobban keres,
0: azért az egészen durva. 6-kor kelt, azt mondta, Londonban ledolgozta a napot, nem keresett semmit. Rengeteg szabadsága van, megnősült, és milliómos lett a kutyája Insta tartalmaiból. Egyébként a kutya nagyon cuki. Itt gördeszkázik éppen, ez egy francia bulldog.
2: TJ minden dollárt megérdemel.
0: Igen, TJ nagyon cuki, eleve a francia bulldog szerintem nagyon kedvesek. Itt az van a videó, hogy ő megpróbálja fölpakolni egy gördeszkára, és gurítja a kutyáját. Milliós megtekintés, nagyon sok ezer fontnyi bevétel. A kutya gördeszkázik, ez a tartalom. Úszik, csak a kutyáról forgat videókat. És ott hagyta az eredeti munkáját, hogy köszöni, nem.
2: Nagyon tetszik ez a gondolatmenet. Amúgy a világunkról sokat elmond, hogy erre van igény.
0: De nézd meg ezt a kutyát, milyen cuki, hogy áll a gördeszkán. Én nekem volt francia buldogom, de én elfogult vagyok. De rettenetesen aranyosak ezek a kutyák.
2: Veszek neked egy másik kutyát.
0: Nem való nekem.
1: Ötlet lenne.
0: Az a baj, hogy ez nem való nekem. De ti mondtatok már föl valaha? Mentetek be főnökre azt mondani, hogy fölmondok? Volt ilyen klasszik munkájátok, hogy fölmondtok?
2: Igen. Én mondtam
0: fel. De elküldtek, vagy fölmondtál?
2: Engem sosem küldtek el.
1: Ja, persze!
0: Mini, felmondtál?
2: Igen.
1: És volt furcsa indok benne?
2: Az volt, dolgoztam egyszer egy nagyon rövid, egy próbaidőt mondtam fel egy helyen, és azért, hogy teljesen más volt a légkör, mint amit mondtak, és csak nőkkel kellett együtt dolgozni, és mindenkinek boxa volt, tehát ilyen tudod, így körbe volt a filmekben, és volt clear desk policy, ami azt jelenti, hogy az asztalodon egy dolog lehet, ami egy személyes fotó. És másnap egy Kim Jong-un fotót kinyomtattam, hogy én ezt választom.
0: Kinyomtattál egy Kim Jong-un fotót?
2: Igen, hogyha lehet választani egy képet, akkor a hangulathoz ez felel meg számomra. És azt éreztem, hogy én nem tudok ilyen közegben élni, tehát hogy az emberi mi voltomtól fosztanak meg, és elkezdtem munkáját keresni, úgyhogy az utolsó héten felmondtam, és nagyon rosszul reagált a főnök, az akkori főnök, aki egy hölgy volt szintén, csak nők voltak ott azon az osztályon, aki a kantinban, mondtam fel, ott volt szabad tárgyaló, és elkezdtem üvölteni. És azt üvöltette, soha nem fogad fel, pontosan tudtad, hogy mit csinálsz! Ezt mondta nekem, én meg így...
1: Szaktalári!
2: Azért, mert szaktalári! Igen, azért, mert felmondtam, és mondom, igen, csak nem tudom, milyen helyez, tudod, és akkor így ezeket elfelejtették, ugye elmondani.
0: Én adom a Kim Jong-un fotót. És volt, hogy bementél a konyhába, mindenki beszélgetett, amikor beléptél, elhallgattál? Az utolsó, elhallgattál?
2: Ez egy olyan munkahely volt, ahol nagyon nem beszélgetett.
0: Senki nem beszélgetett. Ez egy hideg hely volt akkor, egy ilyen fura hideg hely.
2: Egy kaptárhoz tudnám hasonlítani. Hogy így mindenki, sok szinten sok ember, és mindenki kicsit meg volt törve. Voltak jobb fejemberek, velük lehetett kint cigizni, tudod, de az is már, amikor így cigizned kell azért egy munkahelyen, hogy legyen valami emberi interakció. És ezen kívül, ami volt, még rengeteg adminisztráció, de olyan mennyiségű adminisztráció, hogy volt, hogy egyszer elfeledkeztem egy felületről, még ott is ugyanazt le kell adminisztrálni.
1: Tehát büdös volt a munka, értjük.
2: Nagyon büdös volt a munka, értjük. Eljöttem, igen, az volt az egyik.
1: Mikor lepődnék meg nagyon, ha tegnapi tervedet megvalósítanád,
2: mi volt
1: a ízével, a gyantával.
2: Igen, tudod? Igen, az epoxi.
1: És bejönne egyszer ide hozzád az Eszter, ugye ezt az epoxis fürdőszoba cuccot elkezdeni
0: igen,
1: otthon
0: csinálni. Igen, megcsinálni, nagyon megy neki.
1: És azt mondaná neked, hogy Balázs vége. És megkezdi, miért? Epoxi. Ennyi. Epoxi.
0: Van 6 megrendelésem, jövő hétre meg kell csinálni 4 fürdőszobát epoxiból. Rájöttem, hogy nagyon jó vagyok benne. Azért nagyot néznék. És mit fog csinálni? Sok több stand-up, több előadás? Nem. Epoxi. Nagyon jól megy.
2: Úgy érzem, hogy más irányt vett az életem, Balázs. Szeretném, hogyha eltűnének a fugák a világból, és mindent feltölthetnék epoxi gyantával.
0: És láttam tényleg, hogy már kicsit epoxis a pólódtól, a kezed már egy kicsit ugye elhasználódott, és azt mondta, hogy megvilágosodott. Tehát ezt akarod csinálni.
2: Elkezdtek rálni a szerveim, hogy az allergiás reakciótól.
0: De igen, úgy, nyilván allergiás, hogy az epoxira, az benne lenne. Igen, de eltántoríthatatlanul fel akarnám mondani.
2: Amúgy én ezt meg tudnám élni jól, szerintem azt, hogy minden felületet simává varázsolnék az epoxival. Ez lenne az életem. Aztán pedig meghalnék rákban.
1: De addig...
2: Csendesen.
0: Szerintem ez tök szép, igen. Igen. Na jó, kérjátok, drága hallgatók, tényleg, hogy amikor oda ment és fellépett, és olyan indokot mondott, amit tényleg nem akartatok elhinni. Azt mondja, hogy engem nem rúgnak ki, soha általában fel sem veszek, írja egy hallgatónk. A cégünk másik telephelyén egy raktárban volt, aki tök komolyan azért mondott fel, mert azt mondta, hogy nehéz húzni a békát.
1: Mire számítottál?
0: Neki köszönni, ez elég, ő nem húzza tovább a békát. Petőfi sétányán egy étterembe, ahol volt szakácsunk, aki rendszeresen nem jelent meg a műszakra. A legvadabb indok az volt, amikor főnök megkérdezi, hogy hol járt, azt mondta, hogy orvosnál volt, aki azt mondta, maradjon otthon, mert a gyomorsabb marja a szívét. Ezt szeretem. Ez jó. Na, ilyen indokokra gondolunk. Figyelj. A gyomorsabb nagyon marja a szívemet.
2: Team gyomorsabb. Ezt el sem lehetom fogadni.
0: Igen. Volt olyan kőműves tanulc, aki nálunk azért mondott fel, mert nem tudta megjegyezni a habarcsnak az összetevőit.
1: Nehéz ügy.
0: Hogy mit, mivel kell keverni, azt mondta, hogy ezt nem bírja megjegyezni, ő inkább felmond. Azért ezek komoly karrierek, nem? Hogy elindulsz valahova, de hogy felmondasz azért, mert nem tudsz megjegyezni valamilyen receptet.
2: Legtöbb emberem úgy most már ghostingol szokott eltűnni a munkahelyekről. Tehát az van, hogy...
1: Föl sem veszünk többet.
2: Így van. Kapjál, ha tudsz. Csak mondta, akkor hogy kapják meg a kilépő papírt például.
0: Igen. Nekem egy munkavállalom azt mondta, hogy azonnal fel kell mondani, mert nyitni szeretne. Jó, oké, igen. Egy londoni fornetit, mert brutál pénz van benne. Hihetetlennek tűnt. Az is, hát Ádi küldött nekünk. Azt nézem, hogy bontott csempét vitt el, soha többet nem tudtam vele beszélni, letiltott mindenhonnan, 4 évig volt velünk. Itt nem látom a felmondási indokot. Lopott valamit, vagy mi lehetett?
1: Passz, nem tudom. De nálam volt olyan pincér, aki az
0: mit mondott?
1: A második napon mondta, hogy hát itt este is kell dolgozni, az neki nem fér bele.
0: Másnap
1: fölvettük, hogy az oké, megfelelsz, és másnap bejött, és mondta, hogy hát ő erre nem számított.
0: Hogy másnap is kell jönni.
1: Nem, hogy este kell dolgozni.
0: Ja. Mondtuk,
1: a testvérem, ez egy étterem.
0: Igen, tehát így kettőkor azért ritkán zárunk be.
1: Igen, hogy ezt nem tudod megcsinálni.
0: És ez a típus, akit sose lát többet.
1: És soha, mondjuk hála Istennek. Igen. És úgy még mondta neki a főpincér, de ugye tudod, hogy hétvégén is nyitva vagyunk. Tehát, hogy az még rád nevelt volna.
0: Itt van a hónap felmondója, ezt akartad? Fiatal kolléga egyszerűen elfutott 2 óra munka után. Átmászott a kerítésen, és soha többet nem látunk. Telefont sem vette föl, soha többet Balzsi küldte nekünk. Szerintem ő igazán jó arc. Ez is egy jelentőségteljes felmondás. Elfutott.
2: Nekem ez nagyon tetszik.
0: Micsoda amúgy... felelősségvállalás,
2: nem? Van ebben valami őszinteség, nem? Azt mondta, hogy így...
0: 2 óra után.
2: Így van.
0: Elkezdesz hétfő reggel 8:10 már rohansz, és mászol át a kerítésen. Szerintem van benne vitamin. Mirom az ilyet. Na írjatok, drága hallgatók, 023-111-111 az alkalmazottunk, a telefonszámunk. Nekem volt olyan alkalmazottam, aki azért nem vette fel a telefont 3 napig, mert a barátnője keresztanyának a kutyájának kihúzták a fogát. Nem tudott beszélni, mert a kutya mellett kellett lennie.
1: Hát ott nem veszem fel a telefon, mert megzavarja a kutyát.
0: Se húzták szegény. A kutyának a fogát. Nem tudok mellette beszélni.
2: Imádom.
0: Nem tudok beszélni, a kutya mellett vagyok. Kihúzták a fogát. Na, írjatok. Jó, jövünk mindjárt 3 perc, pontosan 8:30. Ha van friss közlekedés, küldjetek azt is. Mi pedig itt vagyunk mindjárt.
3: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Már csak 3 nap, és május 24-én vasárnap, délután 5-kor véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kuki elindítja élőben 49 frekvencián a Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán érkezik meglepetésként a Rádió

0: visszaszámlálás elindult. Találkozzunk május 24-én vasárnap a Budapest Parkban a Rádió egy születésnapi fesztiválján a Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: Álláshirdetés ingyen? Igen! Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu per ingyen weboldalon.
4: Új autót keresel? Most jött el a te időd! Az MG ZS már 7 499 000 forinttól, vagy akár 0% THM finanszírozással lehet a tiéd. Menő design, modern technológia és 7 év gyári garancia. Ez az MG ZS. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az mgmotor.hu-n. MG. Find your more.
5: Olajcsere? Kezdje a Bárdi autónál! A prémium minőségű 4 literes Total Energy Sport 9050-40-es motorolajára most csak 7990 forint a Bárdi autó webshopjában és kirendeltségein. Az akció május 15-től június 15-ig tart. Részletek a bardiauto.hu oldalon.
6: Új Omoda 7 SHS. Különleges megjelenés, prémium minőség, intelligens szuperhibrid technológia. 8 év általános garancia, a motorra 1 millió kilométer. Omoda 7 egy lépéssel a versenytársak előtt. Keresse márka kereskedéseinkben omodahungary.hu.
7: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál már 154.900 forinttól. A hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
8: Képzeld, a Thrive Bank már nagyobb összegű hiteleket is kínál. Akár 5 millió forintot is igényelhetünk.
9: És ez ugyanolyan gyorsan online elérhető?
8: Igen, a max hitelük akár 15 perc alatt a számlánkon lehet, és a kamata is kedvező.
10: Thrive. Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíjmutató e-hitel max esetén 16,2% 5 millió forint hitelösszegre 60 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.trivebank.hu weboldalon.
11: Indulj teljes gázzal a nyárba a Ford Hoványjal. Most új és használt személyautó készletről 2,99%-os kamattól érhetők el. Vár az intelligens Kuga, a sportos Puma vagy a legendás Mustang hihetetlen ajánlatokkal. A Hovány finanszírozási akció május 11-től június 30-áig tart. Ne gondolkodj tovább, irány a Ford Hovány. A tájékoztatás nem teljes körű, THM 2,5-től 7,2%-ig. Részletek fordhovány.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
12: Szikrázó gyémánt, rozé aranyban tündöklő vagy letisztult stílus. Tervezze meg álmai gyűrűit a Barsi Ékszer online karikagyűrű tervező programjában. Csodaszép színek és formák, ezer lehetőség. Barsi Ékszer. Ez a történet rólatok szól.
13: Megérkezett a jövő autója Szexárdra, az Aliszka Autócentrumhoz. Elektromos és hibrid technológia, kiemelkedő hatótáv kompromisszumok nélkül. Ez a BYD. Az előértékesítés már elindult. Lépjen be velünk a jövőbe. BYD márka kereskedés az Aliszka Autócentrumban. Szexárd, Vátaszéki út 132.
14: Válaszd a legjobb társat a mindennapokban és a hosszabb utakon egyaránt. Suzuki Barta, ahol új Suzuki Vitara és S-Cross vásárlása esetén akár 0%-os finanszírozással még pénzt is keresett. A Suzuki Connect segítségével pedig bármikor távolról is nyomon követheted Suzuki-dat. Nem csak úton vagy, jó úton vagy. A részletekről érdeklődj márka kereskedéseinkben. Paks, Tolnai út 17 és Szekszárd, Selyem utca 3. Suzuki Barta, a garancia.
0: Magyarország legfranciább DJ-je, Cookie! Hétvégente a fellegekbe repíti a rádió egy hallgatói.
15: Alfa, Echo, Bravo, landing, s'il vous plaît!
1: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: veked bekapcsolni, lassan indulunk.
1: A Rádió Egy. A Rádió Egy. Nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem.

0: Mindenkinek, aki munka közben hallgat, jó, hogy együtt rádiózunk. Adom az energiát végig napközben. A délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók. A forrodrót 0620 311 111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket az Instagramon is.
2: Reklámot hallottak.
1: Szexárd legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Napos gomoly felhős időben lesz részünk, sokfelé élénk északi széllel. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Jelentős pályakarbantartás kezdődik jövő szerdán a Miskolc-Nyíregyháza vonalon, Nyíregyháza és Mezőzombor között. A felújítás a miskolci Tiszai pályaudvar aluljáróját is érinti. A munkálatok idején várhatóan augusztus végéig menetrendi változásokra, egyes szakaszokon pótlóbuszos utazásra kell számítani. Guinness rekord kísérletre készülnek a magyar citerások jövő szombaton a Budai Vár oroszlános udvarában. A tervek szerint több mint 500 zenész játszik majd együtt, felülmúlva a tavalyi létszámot. A program különlegessége, hogy a népi hangszerek segítségével felcsendül a Bajnokok Ligája himnusza is. A rekord kísérlet és a kapcsolódó programok ingyenesen látogathatók. Az ember és a mesterséges intelligencia kapcsolatáról szól 14. Leópápa első enciklikája. A Magnificat Humanitas című dokumentumot május 25-én mutatja be a Vatikán. Elemzők szerint a pápa ezzel tudatosan utal 13. Leó legendás Rerum Novarum enciklikájára, amely az ipari forradalom társadalmi hatásaira reagált. Márciusban csaknem 780 ezer forint volt a bruttó és 546 ezer a nettó átlagfizetés. Az inflációt figyelembe véve a reálkereset több mint 9%-kal emelkedett az egy évvel korábbihoz képest, közölte a KSH. A nettó mediánbér, amelynél nem veszik figyelembe a kiugróan magas és alacsony béreket, 432 ezer forint volt márciusban. A bérek növekedését jelentősen befolyásolta a magasabb összegű családi adókedvezmény, valamint a három gyermekes és a 40 év alatti két gyermekes anyák SZIA mentessége. Három héttel tovább, június 14-ig látogatható az Öröklét őrei, az első kínai császár agyakkatonái című kiállítás a Szépművészeti Múzeumban. A tárlaton több mint 150 ókori műtárgyal, fegyverekkel, szertartási tárgyakkal, jelképekkel találkozhat a közönség. Az Útinform hírei szerint a 61-es főúton Pincehelyen a 43-as kilométernél csőtörés miatt bontották fel a burkolatot, útszükületre és sebességkorlátozásra számítsanak. Több településen végeznek árok és patka rendezést, vigyázzon az út mellett dolgozókra, balesetmentes utat kívánunk!
1: A közlekedési hírek támogatója a TAR, a régió megbízható teljes körű telekommunikációs szolgáltatója.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
2: Rádió 1!
1: Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi mai sláger megy.

0: reggel. 3:49 lesz pontosan 3 perc múlva. Becsukod, Gyűl, mert orkán erejű szél van, kérlek. Köszönöm szépen. Itt vagyunk, és a leglehetetlenebb felmondási indokokat keressük, amivel alkalmazottatok oda ment és felmondott. Úgyhogy nagyon helyes SMS-ek vannak, hogy ki miért mond föl, és mit mondott a munkahelyén. De előtte egy időjárás, Feri.
1: Jó.
0: Köszönjük szépen.
2: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
0: Nem tudom megszokni az időjárás jelentéseidet.
1: Nem
0: nagyon szeretem. Rá. Tudom, csináld, én intézem, viszem, itt vagyok, azért vagyok, ti csak telózzatok, instázzatok, posztoltok. Én megoldom, itt vagyok, jövök. Mindig ide néztek, itt mindig van egy biztos pont a másik oldalon, úgy hívják Balázs.
1: Szakálolajat kell rendeljek.
0: Csináld.
1: Nem lehet.
0: Eszter éppen kicsit átrendezi a ruhatárát és rendelni egy
3: csizmát. Nem, hogy ez most belgás volt, ezt gyorsan még elintézte.
0: Azért mondom, hogy látom, hogy elvagytok. Az a lényeg, hogy nyugodjatok meg, én itt vagyok.
1: Csináld a dolgodat, érted.
0: Úgy tűnik, tudok, segítek, gyerekek.
3: Úgy tűnik, hogy nem merült feledésbe a tegnapi
0: megszólalásunk.
3: Igen, úgyhogy most ezzel van csinálni kell.
0: Igen, keverem, amit kezdeni. Jó. Abszolút, oké. Okay. 9 jön a masszőr, amit kértetek.
1: Tehát, jó. Na végre.
0: Átunk, hogy a nyakatokat jó, tehát se gyerekek, mondjuk. Abszolút, nyugodtan.
3: Aztán olyan feszültnek érzem magam. Azt hiszem, hogy figyelj.
0: Intézd el, fizess be, utald át, rendeld meg, semmivel ne törődjél.
3: A hallgatók nem tudják, hogy szegény Lacinak beállt a dereka, és kapott rá egy morfium tartalmú gyógyszert, és most azt kerülgetem, hogy tudnám megszerezni tőle.
0: Elég komoly elemózsiának tűnik ez a 350 mg-os hatóanyag, ami benne van ebben a tankméretű kapszulában, ahol egyet betolsz, hogy 3 napig nem kerülsz elő.
3: Azt akartam mondani, hogy nem, egy kis pihenés mindenkinek jár.
0: Igen, tudom, hogy be egyet nézd meg. Hát most érted, kipróbálod, egytől nagy baj nem lesz, csak ha alsz vagy 36 órát egyben. Semmi, egy kicsit kiütöd magad.
3: Ennyi.
0: Ugye milyen lehetetlen indokokkal mondtak fel munkahelyen, erről beszélgettünk. Tényleg helyesek az SMS-ek, amik jönnek. Pizzéria vezető vagyok, Pisti a második napon felmondott, azt mondta, allergiás a lisztre.
3: Jaj, szeretem.
0: Glutinos volt? Igen. Haverom vezető egy műszaki nagykerben, a fiatal marketing egy hölgy messengeren közölte, hogy felmondott. Az indok az volt, hogy nagyon kevés kollégán jött el a születésnapi bulijára este. A kollégák többsége 50-es budapesti közelében élő családapa, Andis küldte nekünk. A fiatal marketinges hölgy ezen megsértődött. A kolléga első útja a kamionnal Brunóba vezetett, hívta a főnököt, hogy ez mégsem neki való, ott hagyta a kamiont, és hazajött. Stop! A babysitter tűnt el nálunk, hogy átment a patikába, és soha többet nem láttuk. Még jó, hogy a 6 hónapos kislányunkat egyébként a lakásba hagytam. A legnagyobb, hogy hozzánk bejött egy csávó, és azt mondta, hogy felmond, mert ő azt álmodta, hogy ki fogják rúgni, de ő ezt biztosan nem várja meg, úgyhogy inkább megelőzi. Dani küldte nekünk. Egyszer nekem azért mondott fel egy alkalmazott, mert azt mondta, hogy soha nem dolgozott még ennyit, és én voltam az első munkahelye. Micsoda ellentmondás. Kamionos cégnél a kollégám azért mondott fel, mert szerinte sokat kell kanyarba menni.
1: És igaza van, az nehéz.
0: Nagyon jó. Munkaerő kölcsönző cégnél interjúztattunk, mindenre volt kifogás. Nehéz fizikai munkát nem tud vállalni, sérve lesz, mondtuk, jó, akkor legyen könnyű fizikai munka, sajtgyártás. Következő beszélgetés rajzolt le. Sajtgyártásban nem tudok menni, allergiás vagyok a sajtra. De nem kell megenni a sajtót, munkaruhában kesztyűben kell dolgozni. De hát a szagára is. Józsefnek nem találtunk munkát, később nem hivatalos céget alapított, és cigaretta csikeket gyűjtött az utcán. Ő lett a csikes Józsi. Szerintetek mi lett belőle?
1: 2014, figyelj, pincér munkatárs azzal mondott fel, hogy összeszedte a pénzt, és végre meg tudja nyitni a jet ski és szörf kölcsönzőjét, de azt nem mondja el, hogy hol, mert nagyon fél a konkurenciától.
0: Jenny,
1: na,
0: hol
1: ez
0: nyitott?
1: Egy szépen,
0: ezt nem mondom el.
1: Titkos.
0: Igen.
3: Nagyon szeretem, akkor az embert nagyon támadnak.
0: Igen. Részegen pici alkes segédmunkás, egy méteres gödörbe egyedül dolgozik. Egyszer csak ordítozni kezd, kimászik a gödörből, és azt mondja, én ilyen emberrel nem dolgozom felkiáltásra. Elment, mert hogy összevezett saját magával, soha többet nem láttuk. Azt mondja, a saját cégem volt, én vettem fel a dolgozókat személyesen. Személyes találkozás, másnapján felhív az egyik kolléga, hogy felmond, mert nem gondolta, hogy én nő vagyok.
3: Ne!
0: Felmond, mert nem gondolt, hogy én nő vagyok. Pedig szerintem látszott rajtam. Tavaly szeptemberben felmondott nálunk egy tag, mert ő nagy esőben nem tud kimenni a vasútállomásra, amit e-mailben jelzett a főnökség elé. Nem kellett jönni se esőben, se napsütésben. Soha. Azt mondja, hogy 15 év alatt megdöbbentő felmondás. Ő azt mondja, most nyert tipmixen, és ebből fog élni. Higgyétek el, ebből a típusból rohadt sok van. Megnyerte a lottót, felmond. Volt egy olyan alkalmazottam, aki azért nem vette el a telefont 3 napig, mert a barátnője keresztanyjának kihúzták a fogát, a kutyának, ugye ezt olvastam, és emiatt azt mondta, hogy nem tud jönni. Budaörsi konditeremben 21 éves pultos lány. Felmondott pár hónap után, hogy ő nagyon el van fáradva, és most legalább fél évig nem fog dolgozni, mert muszáj kipihennie magát. Kulcsot adott ki, számítógépen beléptette a vendégeket, és turmixokat készített.
1: De valószínűleg...
0: De ez agy... generációs.
1: Ha, igen. Igen,
3: de jó, ez engem is kikészített volna. El.
0: Ez generáció, hogy, ne, hogy, hogy kevésbé bírják ezt a fajta maraton terhelést.
3: Hány szeret meghallgatni, ne pedig... Hányszor? Hányszor bírek egy ember?
0: Hányszor tudod ezt megcsinálni egyébként? De azért az, hogy nagyon elfáradtál, hogy turmixot csináltál, nem? Egyszer jött hozzánk egy srác próbamosogatásra, próbanapra, előtte sírásolként dolgozott. Pár óra után közölte, hogy ő erre nem számított, itt tényleg mosogatni kell.
1: Mert mire gondoltál?
0: Hogy milyen durvába vannak emberek, nem?
3: Igen, meg a mosogatás sokféleképpen lehet jó, tudod? Tehát azt gondolod, hogy egy, gondolom, hogy egy sterimóval le kell csapatni.
0: Igen. Náluk egy srác jelentkezett buszsofőrnek, 2 napot dolgozott, majd azt mondta, hogy ő ezt így nem csinálja tovább, mert minden meg kell állóban meg kell állni. Minden meg kell állni. Ő nem erre gondolt.
3: De amúgy figyelj, de ez egy önismereti munka, szerintem. Hogy rájössz arra, hogy zavarnak ezek az apróságok.
0: Hogy minden megállóban meg kell állni.
3: Igen. De megállna minden megállóban,
0: Balázs. Nem.
3: Szerintem sem.
0: Igen.
1: Jelentkezett a megállóba, hogy föl akarsz állni, nem jelentkezett. Köszönjük.
3: Ebben ennyi volt, srácok.
1: Mehetünk tovább.
0: Igen. Dolgozott nálunk egy csaj, aki azért mondott fel, mert azt mondta, hogy van a munkahelyünk alatt egy pékség, és ő az elmúlt 2 hónapban túl sokat hízott, és nem akarja, hogy ez tovább menjen, mert sokat eszik abban a 3 hétben, és több kilót hízott, mióta itt dolgozik. Azóta elhagyta a pasia, ezért szeretne felmondani, mert ezt a minyakumba akarta tenni. Az milyen, hogy lejárt a pékségbe 3 hét, alatt megkizott, elhagyta a pasia, és mondta, hogy felmond.
3: Azt és aki azért mondott fel, mert fialt a koca?
1: De az egy jó indok, hát ott menni kell, érte. Igen. És ez volt egy tűzeset a gyárban, a kamerán látszott, hogy a bizonyos kollega okozta a tüzet, behívta a főnök, hogy hát mi történt, és azt mondta, én itt egy percig nem maradok, mert itt engem leklónoztak.
0: Mekkora duma! Józsi, azt
1: nem
0: vagy? Azt nem én vagyok.
1: Nem én vagyok, leklónoztak.
0: Mekkora duma! Egy ismerősömnek éttermen van, felvett egy fiatal szakácsrácot, a barátom. Az első nap felmondott a szakácsrác végzettséget, mert nem hajlandó megfogni a nyers húst.
1: De hogy lettél szakács?
0: Hogy azért mire elvégzed? Mire kiárod? Mire megtanulod? Elvész a munkára, és felmondasz, mert nem fogod meg a nyers húst.
3: Ez egy vegán szakács volt, nem? És akkor az már egy undugusti volt.
1: Igen.
3: Itt lehet.
0: Igen, vegán szakács, hogy ő nem fogja meg, igen. Igen. Nem engedtek el, ozorára miatt felmondtam.
1: Hát azt
0: azért az is egy nyomósért.
3: Ez is jó. Egy barátom jelentkezett kasszásmelóra, kiderült, hogy kasszásmeló, kaszálni kellett a vízparton, nem sokáig volt ott. Egy darab ez sem múlott az egész.
0: Nem? Igen, kézen egyébként, mikor várta a kasszát, és kiment, és a kezébe adták a kasszát, hogy tessék, haver, akkor csinál. De akkor miért nem mondjuk meg azt, hogy mi a valódi
1: indok? Igen, hogy nem tetszik, ez fárasztó.
0: Az egy ilyen konfliktus kerülés? Vagy könnyebb így elmenni, igen, hogy kilépsz valami hülye indokkal? Még úgyis, hogy kicsit hülyét csinálsz magadból? Hogy kicsit kinevetteted magad? Vagy annyira gyűlölöd, de félsz attól, hogy konfliktust vállalj? De azért ezek elég ostoba indokok. Hogy gyerekek, nem nekem való, köszönöm, megpróbáltam, nem megy.
1: Váljunk el, ennyi. Ja. Nem tudom, mi van ilyenkor az agyban. Tehát, hogy miért mondasz egy ilyen ordas nagy baromságot? Hogy azt gondolod, hogy a főnök ezt beveszi? Tehát, hogy fialt a koca, hogy terhes lett a nagymamám és a többi. HRS-ském.
3: Én bevennék mindent.
0: HRS-ském. Mondják, hogy miért nem mondják meg a valódi indokot? Miért kell ilyeneket? Miért nem mondja azt? Fia, nem menj nekem cevaszki.
3: Mert nem érdemlitek meg az igazságot. Ez van.
0: Mert nem érdemlitek. Munkaadók. Rohagyjatok meg munkaadók. Nem érdemlitek meg.
3: A munkát, tehát vágyjuk már. Nem,
0: de ez tipik, hogy így mondanak föl?
3: Infantilisek az emberek, és rettegnek attól, hogy elítéled őket, és nem akarják kiadni ezeket. Meg amúgy gyávák, őszintén gyávák.
0: Aha, tehát, hogy ez...
3: igen, és hogy azt mondják, hogy miközben aztán sokkal tisztább játék, azt mondom, hogy figyelj, így nem érzem itt jól magam, és van egy megérzés, hogy nekem nem kell itt lennem, úgyhogy nem szeretnék itt maradni. Mert ugye itt ezt elkezdi firtatni, meg ez egy olyan dolognak hangzik, amit mintha meg lehetne fordítani, hogy meg tudnak győzni róla. És ha mondasz valami nagy blödséget, akkor az a baj, nem fogok elkezdeni, szerintem így az emberek racionalitást keresnek, akkor jó van, hülye vagy cső.
0: Első nap után a csoki gyárban azért mondott fel az ember, mert túl változatos a munka neki. Ő olyat keres, ahol egy dolgot kell csinálni a szalag mellett, ami monoton. Mennyire lehetett változatos a csoki gyárban az a munka, amit kapott? Azt a mindenit. Na jól van, gyerekek, köszönjük szépen az SMS-eket. Azért jó, hogy ezzel nem kell küzdeni, ez a munkaadó, munkavállaló sztori azért felmond, újat keresni, megcsinálni, alkalmazott, elmegy, ott hagy a szakát, csináld, keres egy újat. Ez egy ilyen állandó verkli.
1: Kell vele küzdeni.
0: Mármint, hogy igen, itt nem. Egyébként azért ez egy nagy meló, nem?
3: De. De, a nagy meló.
0: Nekem azt mondja a barátom, hogy neki van egy boltja, ahol úgy tűnnek el fiatal alkalmazottak, hogy
1: nem is mond semmit.
0: Nem veszi föl többet a telefon. Tehát nem az, hogy felelősségvállalás, hogy bejön, hogy csinál egy leltárt, hogy átadja, hogy az egyszerűen nem jön többet, és nem veszi fel a telefont. A hónap felénél, negyedénél, tök mindegy, bent hagyja a pénzt, egyik napról a másikra felszívódnak. Már hülye indok sincs. Hanem, hogy teljes eltűnés és felszívódás.
1: Max ennyi van, hogy fáj a fejem, át meg a gyógyszertárba,
0: és
1: nem látod soha
0: többi, és a büdös érdelem
1: jön többet. Számot letiltja, tehát hívni nem tudod, és kész.
0: Igen. Na, abszolút. Na jó van. Mi újság az interneten? Megrendelted?
3: Arra gondoltam, hogy csinálj magamnak egy YouTube csatornát, ahol csak azokat a dolgokat fogom kitenni, amiket nem kerülhetnek adásba. És egy ilyen VIP feliratkozó lista.
0: Csinálsz egy VIP-es?
3: Egy VIP rádió hallgatók.
1: A hírek adás. Alatt rögzítesz, igen. Amiről akkor beszélünk, és zügy, igen. Gyerünk.
3: Igen, na, benne
0: abszolút, persze.
3: Feliratkoztak, lesz az első feliratkozó?
0: Persze, feliratkozunk. Jó. Tehát te a műsorból veszel ki részleteket, te üzemelted
3: a
0: csatornát.
3: Alatt, igen, és minden
0: pénzt keresel ilyen, belőle, és iratkozzak fel.
3: Belőle, és utána letiltalak.
0: Az imukadó. De jó, munkavállaló vagyok, én feliratkozom.
3: Így van.
0: Én megteszem egyébként, nincs ezzel baj. Gyerekek, hétfőn vagy vasárnap este nagy buli van.
1: Bizonyán.
0: Rádió 1-es buli. Úgyhogy csak mondjuk, hogy aki még nem iparkodott, vagy nem biztosította be magának jegyet, vagy nem hallott róla.
3: Vagy nem írt nekem Instagram, hogy légy szíves, egyem el egy jegyet, mert rendesen benned tűnsz.
1: Van ilyen.
0: Itt nincs adás, itt nincs könyörgés, itt nincs kuncsorgás majd az utolsó pillanatokban. Nagyon nagy buli, vasárnap este, ugye park.
3: Én a praktikernek a parkolójába fogom árulni jegyeket. Jó? Szoknya alól. Feláron.
0: Igen. De hogy nagyon nagy buli lesz, és ez vasárnap este, ugye, hát ez már ilyen szokásos szülinapi buli, gyerekek. Nagy felépőkkel, és az összes Rádió 1-es DJ is, akik nagyon nagy bulit csinálnak.
1: Mindig pünköskor van,
0: pünkös,
1: ugye?
0: Igen, pünkös vasárnap.
1: Pünkös vasárnap, hogy hétfőn tudjál szépen pihenni.
0: Így van, úgyhogy aki szeretne ott lenni, és jól érezni magát, az csapassa, gyerekek, mert aztán vége van.
3: Minek
0: ne legyen itt vasárnap síres, hát hogy nem jutsz be, nincs eljegy, nem mész el, nem kaptál, nem vettél. Tessék kiparkodni.
3: Nem tudtál csókolni Zambó Krisztiánnal. Ilyenek.
0: Igen. Jó?
1: Nem hiszem, hogy ő ott lesz, de ha mégis, akkor egy ingyen csókolózást intézünk.
3: Ja.
1: Jó?
3: Ja.
0: Igen. Ugye Szemfeld, a Switch Disco, a Cyril, tehát sokan lesznek. Tóth Abigail, felép az összes Rádió 1-es DJ, Jaminái, Metzger, Viki, Regál. Mindenki ott lesz. Kuki, Lotfi, meg én.
1: Ilyenkor nagy látvány van, tudod, nagy fény, sok ember, jó zene. Jó idő lesz? Tök jó idő lesz.
0: Baromi jó. Vasárnap. Az egész hétvégén. Mm-hmm. Így van. Jó, Eszter is ott lesz, és nagyon tacsi-tacsiba lesz, azt mondta, hogy nagyon, nagyon szeretne, hogy mindenkit
3: egy
0: kicsit...
3: Én a nőgyügyászom a fogok jönni.
0: Szeretnék kicsit mindenkit megdögönyözni, a VIP-ben keresétek, és azt mondja, hogy vasárnap esténként ő extra tacsi-tacsi. Tehát, hogy ott
3: nagyon... Vasárnap este nagy igényem az intimitásra, mert az még csak az utolsó napja a hétnek, és utána lesz a hétfő, ami sokkal érzelmileg, hogy is mondjam, még
1: üresedés, és akkor kell a töltet.
3: Szóval azt szeretem, akkor idegenek fogdosnak vasárnap este. Ha erre van mód, azt meg tudjuk most oldani, azt megköszönöm. Köszönöm szépen. De beszéljünk egy kicsit Feriről is, aki ugye rögtön a DK alapító gyűlése után fog érkezni.
1: Így van. Ide, hogy... úgy megyek, hát délután háromra hirdettük meg, ugye ott vagyok. Szerintem 4-re meg vagyunk az összes programponttal, akkor ott Klárával még van egy kis...
0: Fotózkodás, Klára végleg elbúcsúzik, te ugye elbúcsúztatod.
1: Így van.
0: És egy 6-ra te is a parkban vagy.
1: És már tudok menni.
3: És azt láttátok amúgy, ha már politikáról beszélünk, hogy lecserélték a széket az országházban? Van a Kövér Lászlónak volt a trónja, ugye?
0: Igen.
3: De nekem, ami ebben az egészben a legkáprázatosabb, hogy megmutatták azt a széket, és ha hátul megnyomod, akkor meg tudod fordítani az ülést, ami ülsz, a párnát, megfordul magától. Azaz van, ha már túl meg a popódnak, már túlfűtötted, akkor csak megnyomsz egy gond, megfordítod, és ráülsz a hideg párnára.
1: De jó.
0: Hétfőre kérek egy ilyen széket.
1: Nem is
0: értem, hogy miért nem ilyen ülök. Azt a széket hétfőre lopd el nekem, jó?
3: Ja, a múzeumba kell elhozni, úgyhogy most már fogjuk tudni hozni, de figyelj, gondolj
0: már bele. Mi az, hogy megnyomsz egy gombot,
3: és... Hátul. De és én manuális, és megfordul rajta a párna.
1: És nem álmodtad. A párna.
3: Nem, ez fenn van az interneten a videóról.
0: Tehát ráülsz egy székre,
3: igen.
0: Vagy pukizol, vagy szétrolkodod, megnyomsz egy gombot, és megfordul a párna.
3: És gondolj bele, hogyha ott ült valaki előzőleg, aki miatt meleg az ülés, akkor csak megfordít, és rájössz egy kényelmes hidegülésre.
0: Hát ez zseniális.
3: Hallod a BKK-t?
0: Ez valami 100 éves ülés, ezek hogy forog a párnája, gyerekek? Hát ez valami 1900-as évek elején.
1: Miért a parlamentben?
3: Oda figyelj, ott van, és most fogja megfordítani. Ezt figyelj, ilyet még nem
0: láttál. Ne csináld!
3: És gondolj bele, hogyha a BKK-n ilyen lenne az ülés, hogy odaülsz, és tudod, nem...
0: Igen, és jó? Valaki szétfingott az ülésfogot.
3: Majd valami sokkal rosszabb.
0: Igen. Ugye ez egy ilyen töltyfából készült, ilyen faragott, gyönyörű egyébként.
1: Oda néz, ott forog.
0: Hát megőr, na ne.
3: Pif!
0: Ne csináld! De ez nem úgy vagy az egyik elnök, amikor átadja, megfordítja, és onnantól kezdve a másikon a másik elnökül?
1: Hát de ott igen. Most már utóbbi években nem volt csere.
0: Na jó, de most van a csere, és akkor ja. Forgathatóvá szerelték. Ezt nem tudtam a székről.
3: Ez ilyen volt. Originálban ezt így kitalálták, hogy ne kellene a Popikádnak ott ülni a másik után.
0: Azt a mindenségit neki. Ez mennyire menő.
3: Figyelj, nagyon tetszik.
1: Miért az országhez légkondicionálása, amikor még nem volt légkondi, az megvan, hogy működik?
3: Na.
1: Hogy az országháztól, mint én, 1 kilométerre van egy jégtároló verem, ahova a Duna jegét télen betették, és egy folyosón keresztül a föld alatt a hideg levegő beállamlott a parlamentbe a nyári időszakban.
0: Én sétáltam ezen a folyosón. Én dolgoztam a parlamentben.
1: Mit csináltál? Takarítod a folyosót?
0: Ez már nagyon sokszor elmesélt.
3: Pogácsa szomelió.
0: Nem, én dolgoztam. Én 1 hónapot dolgoztam a parlamentben.
1: De te ott pincérfiú voltál.
0: Pincérkedtem.
1: Mivel mondtál föl? Nem bírom a tömeget.
0: Kidobtam matolcs fél szemét egy gőzgombóc. Nem szereték, hogy húsgombóccal dobálozok a fogadások. Nem, de 1 hónapot én ott fogadásokat készítettem elő a nagyteremben, a vadászteremben, pakolgattam a csivingeket, mostam a poharakat.
3: De volt ki a leghíresebb politikus, akivel találkoztál?
0: Hát ez gimi volt, tehát hogy elmondom, mit írunk, és akkor nagyjából össze tudjátok tenni, ez 96-98, tehát abból az érából kell meríteni.
3: Nem akkor Tordján Józsival együtt mazsoláztál az
0: évből? Abszolút, és az volt mindig, amikor véget ért a fogadás, és elmentek a nagyurak, akkor bement a plebsz, és én ott láttam először sokat, neked csak...
4: Tudtam, hogy
0: ilyet fogod
4: mondani.
0: Rózsaszín a Párizsit mondták, hogy nem, te paraszter sonkat, ezt szerencsétettem panemről.
3: Még az oxidálódás előtt láttad a sonkát.
0: Frankon az volt, hogy beraktam egy tányért a mikróba. Hát tudod, mennyire volt nekem akkor mikróm 96-ra. És ugye ezek ilyen aranyozott tányérek, és elkezdett szikálni a mikró. Lefőtt a mikró, ez volt az első munkalapon. És mondták, hogy jó, hülye gyerek, pászik. És leküldtek, hogy akkor pakolják poharakat. És az volt a feladatom, hogy ki kellett ilyen nagy mosogatógépekből vennem a poharakat, 30 darab egybe, és le kellett vinnem egy lépcsőn, és ott leadni valakinek, hogy a mosogatógépből szálltuk a poharakat. Első nap elfüstöltem a mikrót, mondták, hogy jó, kicsit fogyatékos gyerek, de engedjétek politikusok közelébe.
1: Nem látszott végig.
0: Véget ért a fogadás, és bementünk a helyszínre. Nagy csévingeket pakoltunk, ugye ezek a melegítő tálak, ezeket kellett elpakolni, megcsinálni. Ez egy hónapos munka volt. És ott álltam a vadászterembe, és tele volt a zsebem kaviárral, meg sokat tekercsel, amit anyukámnak vittem a kórházba. Nagyon beteg volt, de nagyon örült neki.
3: Bármit megadnék, a bárki, akinek van erre információja, adata, emléke, telefonáljon, fizetünk, mindenünk van.
0: Egyébként nagyon szívesen meghallgatnám, hogy az akkori ott dolgozók mit gondolnak az akkori énemről.
3: Akkor még egy kis tínó voltál.
0: Hát igen. Csetlettem, botlottam a lépcsőn, vittem a poharakat, remegett a kezem, és igen. De nagyon jókat kajáltam, és mindenből lettem, és amit tudtam, elloptam. Lekapartam az aranyat a falról.
3: És lenne egy ilyen fénykép, hogy a Tordján Józsnak üzölében, és sokat a kecseretet téged. Hát szóval éjjel várjuk. Köszönöm szépen. A fiatal Sebestyén Balázs, hogy a kis tért találcsolott.
0: Tudod, milyen jól fizetett egy hónapig? Brutális.
3: Hát arról már hallottunk.
0: Jövünk mindjárt 9 óra van pontosan.
5: Hamarosan folytatódik.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
7: Új Omoda 7 SHS. Különleges megjelenés, prémium minőség, intelligens szuperhibrid technológia. 8 év általános garancia, a motorra 1 millió kilométer. Omoda 7. Egy lépéssel a versenytársak előtt. Keresse márka kereskedéseinkben. omodahungary.hu.
8: Mobilnetet kitart a hónap végéig? Otthoni net bírja, ha egyszerre megy a streaming és a gaming? TV-ben mindig találsz műsort? Lebeszélhető percekkel jól állsz? Nem? Akkor beszéljünk és alakítsuk az igényeidhez az előfizetésed az új sávos kedvezménnyel. Ez is egy országtuning. Telekom.
9: Micsoda aroma?
10: Olyan, mint Olaszországban.
9: Ez az igazi kávé.
11: Ön kóstolta már? Élje át az új Shell Café Espresso ízét a Shell Caféban. Aroma és karakter minden cseppben. Önmagáért beszél. Új Shell Café Espresso. Eredeti olasz stílus. Sötét pörkölés.
12: Shell. Go well.
13: Neked mi a 8?
12: Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
13: Új stílus a nyárra. Térd be a Kickhez már ma. Rövid nadrágok már 1500 forinttól. Kombinálj kedvedre, és érezd jól magad. Többet minden napra, és a különleges pillanatokra. Kick. Több, mint gondolnád.
14: Meg otthonodat a JUSK nagyszerű ajánlataival. Bútorok széles választékát találod nálunk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk számos beltéri bútorra, és 40-60% kedvezményt számos matracra. Vásárolj most a legközelebbi JUSK áruházban, vagy online a jusk.hu-n. JUSK. Scandinavian Sleeping and Living.
15: Mercedes-Benz Stúdió Budapest a Fashion Street-en. Design, zene, művészet, mobilitás. Találkozzon elsőként az új S-osztállyal, GLE-vel és EQS-sel a város szívében. Különleges installációk, koncertélmények és interaktív programok hozzák közelebb a Mercedes-Benz 140 évnyi innovációját a nyáron. Lépjen be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest világába. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
16: Reklámot hallottak.
17: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
16: Reklám.
18: Carglass javít, Carglass cserél.
19: Miklós, 28 éves Carglass autóüveg szerelő.
20: A szélvédőrepedés általában egy kis kőfelverődéssel kezdődik. Előző ügyfelem sem törődött ezzel, aztán egyszer csak, pak, a szélvédő tovább repett. Kicseréltük, pedig javítással megmenthettük volna. Ráadásul kaszkós autóknál mindent intézünk a biztosítók felé. A kaszkó jó voltából a javítás legtöbbször ingyenes.
19: Hívja minket, vagy foglaljon időpontot most a carglass.hu-n.
18: Carglass

0: Aki munka közben hallgat, jó, hogy együtt rádiózunk. Adom az energiát végig napközben. A délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók. A forrodrót 0620-311-111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Magyarország legfranciább DJ-je Cookie. Hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatói.
2: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît.
3: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: Öveket bekapcsolni, lassan indulunk. Reklámot hallottak.
1: Szekszárd legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Napos gomolyfelhős időben lesz részünk, sokfelé élénk északi széllel. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Országos pénzadománygyűjtést indított az Ökumenikus Segélyszervezet. 1000 rászoruló gyereknek összesen 25 napközis, illetve bentlakásos nyári tábort szerveznének. A gyerekeknek változatos programokat szerveznek, melyekkel játékos formában segítik a fejlesztésüket, felzárkózásukat. A kezdeményezést a segélyszervezet.hu oldalon keresztül, bármekkora összeggel, míg a 13-53-as adományvonalon hívásonként 500 forinttal lehet támogatni. Idén 12. alkalommal rendezik meg a Duna napokat Torockon. A jövő pénteken kezdődő rendezvény célja a Kárpát-medencei magyarság kulturális értékeinek bemutatása és a nemzeti összetartozás erősítése. A látogatókat koncertek, hagyományőrző programok, gasztronómiai élmények és gyermekfoglalkozások várják. A Magyar Nemzeti Bank konstruktív partnere lesz a kormánynak az euró bevezetésében. Az új kormány már többször is hangsúlyozta, 2030-ig igyekeznek teljesíteni a közös pénz bevezetésének feltételeit. Az egyik legfontosabb, hogy alacsony legyen az infláció, illetve az államháztartási hiány nem haladhatja meg a GDP 3%-át. Márciusban csaknem 780 ezer forint volt a bruttó és 546 ezer a nettó átlagfizetés. Az inflációt figyelembe véve a reálkereset több mint 9%-kal emelkedett az egy évvel korábbihoz képest, közölte a KSH. A nettó mediánbér, amelynél nem veszik figyelembe a kiugróan magas és alacsony béreket, 432 ezer forint volt márciusban. A bérek növekedését jelentősen befolyásolta a magasabb összegű családi adókedvezmény, valamint a három gyermekes és a 40 év alatti két gyermekes anyák SZIA mentessége. Három héttel tovább, június 14-ig látogatható az Öröklét őrei, az első kínai császár agyakkatonái című kiállítás a Szépművészeti Múzeumban. A tárlaton több mint 150 ókori műtárgyal, fegyverekkel, szertartási tárgyakkal, jelképekkel találkozhat a közönség. Végül a várható időjárásról. Napos gomolyfelhős időben lesz részünk. Helyenként kialakulhat futó zápor, esetleg zivatar. Sokfelé lesz élénk, erős az északi, északnyugati szél. A legmelegebb órákban 22-27 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most. Folytatódik a Rádió egy reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, ma is láger megy.

0: és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, a stand-up királynője, Rászkó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Itt vagyunk, jó reggelt, kívánunk mindenkinek, drágátok, köszönjük szépen a...
2: Beteg állatok vagytok.
1: Pályaműveket. Az a dolog, hogy AI-ja most olyan gyorsan meg lehet csinálni mindent, hogy ugye itt egy parlamenti sztoriről beszélgettünk, és elmeséltem, hogy történt, hogy dolgoztam nyári munkán egy hónapot a parlamentben, a 90-es években, és ugye Eszter kért képeket, hogy ezt csináljátok meg gyorsan AI-ja. Figyelj, legkevésbé durva az, hogy Tóth Józsi ölébe ülök a kis onkatekercseletet. Kávét szolgálok föl a miniszterelnököknek, és...
2: De api rendelőt, Sebestyén Balázs pincér.
1: Igen, pincérkedem, megjöttek a képek. 95-96 környékén vagyunk gyerekek, tehát hogy így... Sőt, nem is nincs is 96, mert gimiben volt, ez 94-95.
3: Nagyon tetszik az, hogy úgy tudod megfiatalni az AI, hogy kicsi testet csinált neked, de ugyanaz az arcod, ami most, hogy ettől az egész olyan lesz, mint hogyha egy ilyen szexrapszolga lennél.
1: Igen, nagyon fura, hogy politikusok ülébe beöltettek, akik fogják a combomat, és közben ilyen sonkatekercsek vannak a kezemben.
3: Tehát, hogy... Agya úr, de kinek milyen képei vannak rólad? Ez is nagyon tetszik, hogy van ez a, itt még egy barna hajad van.
1: Hogy mit szedett le, igen.
3: Imádom.
1: Szóval, ja, hát gyerekek, nyári munkát, én sok minden nyomtam. Nagy nyári munkás voltam, én szerettem csinálni.
3: Tehát akkor... Na, mesélj, miket csináltál?
1: Dolgoztam építkezésen, dolgoztam kertmoziban, dolgoztam parlamentben. Ilyen melóim voltak. Segédmunkás melókat vállaltam, ilyen egy hónapokra. Az is nagyon tanulságos volt.
3: Porszívóztál medvét a Természettudományi Múzeumban?
1: Nem, takarítást vállaltam. Takarítottam, és ott egy éjszakát bírtam, mert éjszakai takarítás. Na gyerekek, az horror. Tehát szintén a parlamenthez tartozó épületek, Fehérház, ugye mellette ott van, takarítás éjszaka, 9-re kell menned, és reggel 5-ig egy full emeletet meg kell csinálnod.
2: És tök egyedül vagy,
1: és búgaporszívó, és utána leellenőrzik, ott csakoltam ki egy nap után. Tehát mondtam, hogy na ezt nem fogom tudni csinálni. Egy éjszakán keresztül, egy Marikával, meg egy fiatal csajjal épületre elmondták, hogy nyomtatótörlés, asztaltörlés, szemetet kell kiüríteni, hol viszed a zsákot, hogy engeded le a liftbe a szemetes zsákot, és egy irodát, egy emeletet meg kellett csinálnod. Full egyedül, egy porszívóval bolyongtam ott 17 évesen.
2: Na, a tehát fővárosi úrifiú, érted, a parlamentbe sonka, tekercs és egyebek, mi jutott nekünk vidéken? Na?
3: Neked mi jutott, Feri? Na? Kérdezem, mi jutott neked?
1: Mit csináltál?
2: Nekünk ősszel ki kellett menni fölszedni a cukorrépát, ami kimaradt a földeken, mert a gép elhagyott egyet. Napokat bókláztál.
1: Napokat bókláztál a szántóföldön?
2: A szántóföldön, és szedted föl a cukorrépákat, érted? Egyesével, egyes verzió. Kettes.
1: Nyomtad?
2: Paprika csumázás. Beültettek egy hangárba, amiben egy Monteverest méretű paprika hegy volt, és neked ki kellett a csumáját tépni.
3: Az nagyon jónak hangzik, amúgy. Nekem tetszett volna. Engem nem,

0: Azért. A kaja közelébe.
1: Igen, mondták, hogy nem volt.
0: Sőt, és ez ennek kedvelő munka, de várunk téged az adminisztráció.
2: Te csináltál valamit?
0: Rengeteg nyári munkát csináltam, mindenféle dolgokat vállaltam.
3: Akkor ezek nagyon mentek, igen, hogy bejelentkeztél.
2: Egyébként meg jó volt.
0: De én már egy másik generációra vagyok ugye a tagja, tehát hogy itt már forgalomszámlálás volt.
2: Nem kell emlékeztetni, hogy öreg vagyok.
0: Igen.
3: Forgalmat számoltál?
0: Igen, forgalom. Amikor kiülsz egy töltésre, és azt kell megszámolni, hogy hány autó megy el. Gondoltad, milyen precízen csinálják.
3: Ne percre vagy fél órára, hogy idő adott időegység alatt mennyi autó megy el.
2: Volt hozzá kattintgatósod, vagy tollal kellett húzni?
0: Tollal kellett húzni. Akkor volt olyan, hogy jól beszéltem angolul, már ötödikben volt nyelvvizsgám, úgyhogy én babysitteltem sportolókat, úgyhogy azokkal mentem jobbra-balra, sok-sok ilyen tolmácskodás volt, akkor voltak ilyen mindenféle diákmunka, ezt a fesztiválokon voltam, találtárgyak osztálya.
3: Szerintem tök alap volt, hogy akkor dolgoztunk. Igen, nem valahogy az benne volt, hogy Gimi elküldött anyád, ne ülj otthon, nem volt az, hogy minden van, nyarasz, meg jössz, mész.
0: Nálunk az
3: és szívesen csináltad.
0: A deal a faterommal, hogy azért, tehát én zseppénzt kaptam, ugye, nevezetesen 10, az majd 20 ezer forintot, és a 20 ezer forintnek az volt a feltétel, hogy nyáron egy hónapon keresztül a cégnek kellett dolgoznom a lapám.
3: Aha.
0: És akkor egy hónapon keresztül ott minden ment. Tehát ha van valami, ami gyilkos, az a könyvelésre beülni egy olyan embernek, mint én.
3: Igen.
0: Igen.
3: Balázs akkor jött rá, hogy nem akar normál kétkezi munkából élni. Azóta csak hakán. Egyébként az éjszaka, az kemény. Az kemény volt. Még Kispolckival mentem az épület elé, ott álltam meg. Örültem, hogy nem kell parkolást fizetni, mert éjszaka volt. És hajnalban mentem haza, és nagyon fáradt voltam. Nyomtunk egy jó 12 órát, na oda nem mentem vissza, tehát azt jeleztem, hogy ez nem nekem való.
2: Amit
3: de az
2: építkezést
3: lenyomtam egy hónapot.
2: Ez mondjuk már nem középiskola volt, hanem középiskola után elköltöztem Szegedre, és semmi melónk nem volt. 20-an laktunk egy albéletben, én nem is tudom, hogy adták ki, és akkor jött az egyik haverom, hogy óriási pénzeket tudunk keresni, éjszakai meló itt is. Ki kellett menni a szegedi vasútállomásra mindez decemberben, ahol volt 5 darab vagon, ami a Szovjetunióból érkezett, Oroszországból, összefagyott farönkökkel, hogy ezt kell lerakodni.
3: Nem hiszem el.
2: Eskü. És mondtuk, hogy figyelj, hát ez képtelenség. De ezt, hogy kezdjetek neki, nyugodtan juttok, ameddig jutok, és egyébként viszonylag jó pénz volt, már nem emlékszem pontosan az összegre, de viszonylag jó pénz volt, és akkor mondtuk, hogy de hát ott van az a markoló, hogy azzal nem lehet ezt valakinek
3: ezek megcsinálni. Ezek nyitott vasúti kocsik.
2: Nyitott, tudod, aminek csak így az oldala
3: van. Fölmászol, és elkezded letobálni.
2: És elkezded letobálni az összefagyott, nem tudom, 100 kilós farönköket ketten próbáltuk meg, és akkor egy óra után mondtuk, hogy figyelj, ezt mi nem bírjuk, tehát ez nem létezik.
0: Nagyon szerettem, amilyen fizikai munka volt, az a meccsedés. Tehát a meccsedés az egy olyan dolog, hogy na figyelj, hogy ott nem dög lesz, mert akkor soha nem dög lesz meg. Egyrészt ilyen retek meleg van, mindenféle dongók támadnak rád, ragad az egész, és plusz közben ugye fenn kell maradnod a fán.
2: És fütyülni kell.
0: És fütyülni kell, igen. Meg a krumpli.
3: Ja, mert nem ehettél belőle? Tehát nyilván nem kell fütyülni, de hogy figyelték, hogy nem az, hogy annyit teszel.
0: Hát nem kívántad annyira
3: azért. Egyébként nem is akartad megetni.
0: Nem volt az, hogy jaj, bárcsak megetni az összes forró meggyet a fáról, nagyon finom lenne. Nem volt így rajtam ez a dolog. És arra vágytam el gyerekkoromban, hogy árulhassak dinnyét, de soha nem tudtam elintézni, hogy dinnyét áruljak. Az nagyon jó lehetett dinnyét, mert akkor még lehetett lékelgetni.
3: Akkor még volt a lékelés, persze. Akkor fogtad, meglékelted, bevágtad közé. Persze, most már nincs, ugye elvileg nem lékelhetsz.
0: Igen.
3: Félbevágod, és akkor úgy lehet róla levágni. Na jó, vagy gyerekek, jó idők voltak azok azért. Akkor jó, azzal sok pénzt tudtál keresni. Nem?
2: Figyelj, a nyaralásodat tudtad belőle fedezni.
3: Hogyne?
2: Elment egy hónapra dolgozni, és akkor utána még el tudtál menni.
0: Mi az a címerezés? Írják egy csomó, hogy címerezni voltak.
2: Kukorica. Mész szépen a sorokban, 35 fok, rátszál a kukoricapor, a levelek elvágják a bőrödet, és a tetejéről ki kell szedni hogy hívják ezt, ami megtermékenyítő rész.
3: Azt kell letörni a csuma.
2: Igen.
0: Azt
3: a tetejéről. A héja, a csumája.
2: Milyen csumája? Ja,
3: kóc.
2: Az, a hát
3: kóc.
2: Az, igen.
0: A kócot? A kóc?
3: Az annak van neve?
2: Címer.
3: Az a címer.
2: Az a címer.
3: Ja.
0: De most miért, ha rajta marad, akkor utána egész éjszaka bujálkodni fognak, vagy mi lesz?
2: Igen, és mindenki összefekszik mindenkivel a kukoricával.
3: Na jó, gyerekek, egy gyors utolsó hír még így a végére, egy a nyári munkák után. Előtte időjárás, Ferenc, mondj valamit, köszönjük szépen.
2: Jó.
4: Az időjárás jelentés támogatója a gumi.hu, a Dunlop gumiabroncsok forgalmazója.
3: Ez már egész nap itt van velünk.
2: Nagyon helyes, jöjjön is.
3: Igen, ez egész nap itt van velünk. Ismerették azt a betegséget, amikor minden arc ismerősnek tűnik? Ti hallottatok arról, hogy van ilyen betegség?
2: Nekem
3: hogy
2: fordítva minden ismeretlennek.
0: Micsoda?
3: Minden arc ismerősnek tűnik. Képzeljétek el, hogy egy angol nő elmondta, hogy abban a nehezen körülírható betegségben szenved, amelyben a valóság és az emlékek határai elmosódnak. Egy nagyon ritka, nem egységesen dokumentált idegrendszeri jelenségről van szó. Minden arc, akivel találkozol, az ismerősnek tűnik. 54 éves a nő úgy él, hogy amikor végsétál az utcán, akkor emberek százai haladnak el mellette, járókelők, idegen arcok, pillanatokra felvillanó tekintetek. Ezek az arcok azonban nem idegenek neki, mindenki ez oda megy, hogy megköszönje neki, köszönjön neki, sztorizzon, beszélgesse vele, mert összeköti valamilyen régebbi élménnyel, ahol ő úgy érzi, hogy, volt találkozás. Ami azt jelenti, hogy bemegy a nő vásárolni a boltba, és elmondja, hogy megszólítja a pénztáros nőt, hogy ő a barátnője, és elkezd vele beszélgetni, hogy együtt nyaraltak valahol. Kijön a boltból, megszólít egy másik embert, és nem csak az arc ismerős, hanem az érzések is felbukkannak az arccal. Mi van?
2: És akkor mindenki a barátod, de igazából nem tudod, hogy ki.
3: Nem tudod,
2: csak
3: hogy
2: van
3: kivel
2: egy
3: beszélsz.
2: Emléked valahol mélyen.
3: Igen.
0: És ez egy folyamatos deja vu.
3: Folyamatos deja vu-ben van, és azt mondja, hogy ezek az élmények, ezek régi emlékek ki állnak össze, és nem csak felismeri az arcot, hanem pillanatok alatt legyárt hozzájuk egy történetet, és azzal megy oda vadidegen emberekhez, hogy nem ismersz, hogy én vagyok, együtt nyaraltunk egy hónappal ezelőtt ittesít. Hát azért ez elég sok érdekes beszélgetésre ad okot, nem? Azt mondja, hogy borzasztó így élni, nem is nagyon tudják meggyógyítani. Emlékezett torzulásról, hogy ezzel próbálják összehozni. Nem tudják, hogy pontosan milyen degeneratív elváltozás.
0: Nem, mert ő simán házas.
3: és nagyon szeretné ismerkedni.
0: Nem, mert minden férfinek ez a megélés a feleségével kapcsolatban, hogy olyan történeteket mesél el nekem, nem is tud, pedig ott volt.
3: Na igen, de gondolod, milyen durva lehet, hogy te elmondasz egy történetet, és nem tudod, hogy ez valójában megtörtént-e, vagy nem.
2: Mert,
3: hogy
2: de ő tudja, ő
3: azt gondolja, hogy megtörtént, majd elmondják neki, hogy nem. Majd megint emlékszik valamire, tehát, hogy magadat is megkérdőjelezed egy idő után, hogy ez a sztori, ez most valós, vagy nem valós. Valid, vagy nem valid. És oda megy vadidegen emberekhez. Hát azért ezt képzeld el, ezt a szituációt. Képzeld egy piacot. Képzeld el egy bevásárlást.
2: Hát hány emberrel találkozol egy nap? Az utcán, a boltban, mondjuk a munkahelyeden ismerősök vannak jó esetben.
3: Én inkább arcovak vagyok, tehát én ezt nem tudom, hogy milyen.
0: Milyen ismerős vagy, kisfia? Honnan?
3: Miért ülsz itt a kocsi mátsülésén, és milyen vaskola táska a kezedben? Honnan jöttél? Ki vagy te?
2: Mi a neved?
3: Ti jók vagytok azt memóriában? Megvan? Tehát, hogy láttad egy éve együtt, ültél vele valahol egy buszon, és oda jön, hogy figyelj, nem emlékszel, itt vagyok, egy éve ültünk együtt egy buszon. Megvan?
2: Szerintem nekünk már, hogy ennyi ember gondolja rólunk azt, hogy ismerősei vagyunk, már le is dobja ezt az agyunk. Tehát, hogy még akit egyébként ismersz, már azzal
3: is... Azt is felejteni akarod egy kicsit.
2: Azt se tudod, hogy honnan.
0: Igen, meg az benne szerintem van nehéz, hogy valakinek megjegyzel a nevét, de nem beszélsz. Sokszor az van, hogy valakivel csak írásban beszélsz. Tehát van egy csomó olyan ismerős, akivel vagy levelezek, vagy SMS-ezünk, vagy te szerkesztő valahol, ez meg az, meg az, de soha nem találkozom mondjuk a produkcióban vele, mert őtől, de már nem engedik oda. És ugye vannak ők, ez egy másik univerzum, meg van, akivel csak személyesen találkozod, de soha nem levelezzel, ezzel a nevét nem jegyzed meg, de az arcát meg igen.
3: Hány ilyen mozit futtatsz magadban egyébként tényleg? Igen. Magyarországon ez nagyon nem működne, hamar kapna egyet. Igen.
0: Szerintem pucéra menne haza első nap, mert még a kabátját is elvennék tőle.
3: De ez hogy működik, hogy kilép a házból, beszáll a liftbe, és megszólítja a liftben állót, hogy szia, emlékszel. Aztán elindul a kocsi felé, ott megiránéz valakire.
2: Jaj, de jó, hogy összefutottunk, hát mi van veled, 5 éve nem láttalak.
3: Hogy képzeld el azért, ez mekkora átok.
0: Szerintem el kell kezdeni MLM-eztetni. Nem?
3: Tehát az MLM rendszerben
0: ja, igen, egy ilyen
3: valami haszon. Jó terméket áruljon?
0: Szerintem egy ilyen embernek ez egy piacirés, aki ilyen jól fel tudja venni a kapcsolatot idegen emberekkel, akkor rá kell ezt a bizalmi pozíciót.
3: Igen,
0: biztosítások, igen. MLM. Igen.
3: Én egész nap ebben vagyok, miért nézi, ismerhet ez, nem? Ja, ki ez, nem tudom, Jézusom. Anyámnak is ez a baja, pontosan ugyanebben a... pontosan ugyanebben a betegségben. Szerintem én nagyon ideg, hogy anyám anyósom hasonlóban van. Tehát ugye, ez egy ideig kedves, ez egy ilyen cuki dolog, hogy mindenkivel lehet beszélgetni. De egy idő után azért ez borzasztóan fárasztó lehet.
0: Azt mondja Kicsabó, hogy hozzá annyira egy állomáson szoktak ilyen arcok oda menni.
3: Régen nem látok azt, hogy 10-es kölcsön. Nagyon régen találkoztunk, igen. Hallgatlak, de amúgy ti kik vagytok. És ezzel mit lehet csinálni? Elindulsz, nem indulsz el? Tehát attól félve, hogy kilépsz az utcára, mindenkihez odamész majd, hogy emléknek gondolod, egy idő után ez szerintem tökre bezár, hogy nem mersz elindulni, mert tudod, hogy nem valid, ami történik kint.
2: Hát
3: nem?
2: Ha tudod.
3: Hát nyilván ő túl tisztában van ezzel. Aztán azt mondja, hogy várjál, ne arról is ott hagy a beszélgetésből,
2: igen,
3: meglátja.
2: Mert mégis.
3: Mert meglát valakit, akivel viszont beszélnie kell. Azt a mindenségét neki.
0: Nem könnyű.
3: Én brutálisan tudok arcokat felidézni, és neveket az arcokhoz csatolni még inkább. Tehát valakinek ez egy képesség, de hogy évekre visszamenőleg. Ez jó?
2: Azt szerintem tök jó. A béka nálunk ilyen. 10 éve találkozott valakivel 5 percre.
3: Megmondja.
2: Tudja, hogy hol, tudja, hogy miről beszéltek, a nevét meg az arcát.
3: Zsen, ez mindig én számomra egy ilyen
2: ízlésem. Mondom, ez honnan?
3: Hogy az Isten, igen.
0: De amúgy ez ilyen emberek sokkal haragtartóbbak szerintem. aki így emlékszik, tudod?
2: Ja, mert hogyha bántották, akkor arra.
3: Akkor megjegyzi. Facebookon mennyi ismerőse lehet egy ilyen nőnek?
2: Az összes. Mindenki.
0: Mert szóval nem is jelölget, ő mindenkit ismer.
3: Igen, tehát azért az milyen lehet? Hány ismerősöd van így? Azt a minden segít neki. Nem tudsz előtte segíteni, tehát van párja, és a párja is azt mondja, hogy nagyon nehezen kezelhető ez, mert hogy ő megpróbálja elrángatni, hogy nem ismered,
2: most
3: gyere.
2: Most képzeld el, hogy te ilyen vagy, megy melletted a párod, és azt mondja, hogy te figyelj, nem ismered, és neked már megvannak a kész emlékeid, és mondod, hogy ne ismerném, hát együtt voltunk 10 éve, mit te diszkóban. És mondja a párod, hogy nem
3: voltunk együtt.
2: De hát itt az emlékem, én emlékszem rá.
3: Igen.
0: Nekem nagyon van egy ilyen furcsa srác az életemben, aki azt mondta, hogy egy Pink koncerten ismerkedtünk meg, de én soha nem voltam Pink koncerten.
2: Hát vagy csak nem emlékszem.
0: De a srácra emlékszem, de a koncertre nem.
3: Na, ez mondjuk tényleg szürreál.
2: Ez mondjuk kemény.
0: De ezzel mi van?
3: Tehát nem voltál Pink koncerten, de a srácra emlékszel, de te sose jártál Pink koncerten, soha nem hiszem, hogy ott találkoztatok.
0: Igen.
3: Tehát valami mind a kettőtök sztoriában közös. Neked a találkozás.
0: A srác egy nagyon karakteres srác, egy félvér srác, 2 méter magas, és hatalmas mikrofon feje van. Tehát egy hatalmas mikrofon haja van. És akkor mondta, de hát együtt toltuk végig a Pink koncertet. Hogy mi? És fogalmam sincs.
3: De nem lehet, hogy voltál Pink koncerten? De csak egyszerűen kiesett?
0: Én is ezen gondolkodom, hogy lehet tudni az agyad, hogy egy ilyen szintén dolgos a Pink koncert elfelejtés.
3: Akkor a trauma volt, hogy egyszer kitörlődik. Tehát, hogy így...
0: De srác, akkor miért nem volt trauma?
2: Mert ő meg a jó pozitív részt hozta be ebbe a buliba. Ugye? De látom, de ez a
0: nagyon ijesztő. Miért volt trauma?
2: Lehet, hogy más koncerten voltatok, de arra már ő sem.
0: Mi volt, ha ő a hülye? Na, ezek a másik. Lehet, hogy együtt dolgoztunk az önkormányzatnál.
2: Na, tessék, csak
0: nem dolgoztam. Nem emlékszem rá.
3: Hol van ez a nő? Nincs barátom, meg lehet vele ismerkedni? Laci kérdezi. Ha nem lehet, hogy csak egy szemüveg kéne neki, de rohadékok vagytok. Nem, neurológusok vizsgálják, létező betegségről van szó, érzéki torzulásnak mondják, borzasztó megterhelő érzelmileg, azt mondja, és azt mondja, hogy most már tisztában van azzal jelen pillanatban, hogy a kapcsolatai nagy része csak az elméjében létezik.
0: Hát ez mindenkitől így van, barátom.
3: Van egy-két ember, akiben biztos, hogy megbízik, de tudja, hogy a nagy átlag, amiről visszagondol, hogy nem tudom, veled motoroztam tegnap, az ő tudja, hogy ez hogy egy fals emlék, és csak az ő emlékében létezik, nem motorozott senkivel tegnap.
2: És akkor fordítsuk meg, hogy képzeld el, hogy oda megy hozzá egy régi ismerős, akivel 10 éve nem találkozott, és elkezdi mondani a 10 évvel, és azt mondja, nem, te már ezzel legyen.
3: Igen. Ha hozzám ide jön egy ismerés, együtt nyaraltunk, azonnal rávágnám, hogy igen, és tartozol euróval. 1000 euróval, hogy megadnád, így is van, mama. Tartozol, hát kölcsön adtam neked 1000 eurót, emlékszem, amikor ott látok a dúszómedence mellett, igen. Ki volt az Eszter? Kumpele?
0: Nem, de amúgy most már minden tudni akarok, vissza fogom nyomozni ezt a szituációt.
3: Hát kérdezik az évet, hogy mikor volt.
0: Matrix, ez ilyen glitch a Matrixban.
3: Mikor volt 2005? Itt a Pink? 2005?
0: Én 2005-re emlékszem, de...
3: Kezd el átgondolni januártól, hogy melyik nap mit csináltál.
0: Pink koncert, nagy magas
2: férfi.
3: Nagy magas mikrofonja, Kumpele tekintette.
0: Pink koncert, Budapest.
3: Pink koncert, Budapest. Hol voltál aznap?
0: Azt még az éjjel se tudja.
3: Nem lehet, hogy csak a színeket kevert össze, és Green Day koncert volt?
0: Ez az.
3: Érted? Tehát nem Pink volt, hanem Green volt. Érted? Érted? Érted ezt?
0: Figyelj, nem tudom, de az internet se tudja. Lehetem is, hogy Pink koncert Budapesten. Volt Pink
3: volt,
0: koncert
3: volt
0: Budapesten?
3: Igen. Még kapcsolatkoncerten is itt volt a Pink ide.
0: Az lesz.
2: Na, voltál kapcsolatkoncerten?
0: Nem emlékszem.
3: Kapcsolat. Akkor... Bryan Adams, Pink, szerintem őket még a...
0: 2006. július 18-án volt.
3: Veszel, vagy nem, téhom. Igen. Na most már kezd el felderíteni, jó. Meg lesz Kumpele.
0: Írjátok, ott voltatok fel a Pink koncerten. Köszönöm.
3: És küldjetek képet Pinkről, és ezt szerről közösen, jó? Jövünk mindjárt.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem hajnalok hajnalán?
6: Én darabolom neked a zenéket.
7: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
8: Jövő héten indul az elfűrészelt dalokjáték a Balázséknál. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel kifűrészelnek egy igazi mai sláger részletet.
4: Ismerje fel a dal címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Steel Timber Sport World Trophy belépőjegyet és a Steel akkumulátoros gépek egyikét a Steel Timber Sport World Trophy támogatásával.
6: Na, Eszter, itt fog meg, sorry!
7: Feri, vigyázz!
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
9: Majd ha, vagy most... Nissan Qashqai 9 300 000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 9 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
10: Nagy bevásárlás olcsón. Próbáld ki most a Tesco házhoz szállítást június 4-éig, akár ingyenes kiszállítással. Az első online rendelésedből 2000 forint kedvezményt adunk. Tesco otthonról. További feltételek és részletek tesco.hu.
11: Idő van. Készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5 millió 990 ezer forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
12: Micsoda aroma?
13: Olyan, mint Olaszországban.
12: Ez az igazi kávé.
14: Ön kóstolta már? Élje át az új Shell Café Espresso ízét a Shell Caféban. Aroma és karakter minden cseppben. Önmagáért beszél. Új Shell Café Espresso. Eredeti olasz stílus. Sötét pörkölés.
15: Shell. Go well.
16: Ismerős az a reklám, amikor egy sztár mosolyog az autóban. Aztán hosszasan pózol vele. Na, a Dacia Sandero-nak nem kell ilyen, hiszen nekünk van Európában a legtöbb márka nagykövetünk. Persze nem véletlen, hogy Európában a legtöbb autóvásárló 2025-ben is a Sandero-t választotta. Megértjük. Ez egy pont elég tökéletes autó. Ráadásul most a Dacia Sandero klímával már 5.649.000 forinttól hazavihető. Piaci statisztikák forrása. Dataforce. Részletek a Dacia.hu-n és a márka kereskedésekben.
17: Telefontöltő pipa? Fogkefe pipa? Útlevél pipa? Vajon elfelejtettem valami fontosat?
18: Indulás előtt pipálja ki gyorsan az utasbiztosítást is. Az Alfával percek alatt online akár a mobilján is megkötheti. Alfa.hu. Biztosak vagyunk a dolgunkban.
19: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre.
20: 10 dekagram Landhof tálalósonka a kiszolgáló pultban. Csak 449 forint.
19: További segítség a spóroláshoz. Akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
21: Indulj teljes gázzal a nyárba a Ford Hoványnyal. Most új és használt személyautó készletről 2,99%-os kamattól érhetők el. Vár az intelligens Kuga, a sportos Puma vagy a legendás Mustang hihetetlen ajánlatokkal. A Hovány finanszírozási akció május 11-től június 30-áig tart. Ne gondolkodj tovább, irány a Ford Hovány. A tájékoztatás nem teljes körű, THM 2,5-től 7,2%-ig. Részletek fordhovány.hu.
22: Reklámot hallottak.
23: 91 egy Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Gimme, gimme.

0: Szekszárd legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Napos gomolyfelhős időben lesz részünk, sokfelé élénk északi széllel. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Országos pénzadománygyűjtést indított az Ökumenikus Segélyszervezet. 1000 rászoruló gyereknek összesen 25 napközis, illetve bentlakásos nyári tábort szerveznének. A gyerekeknek változatos programokat szerveznek, melyekkel játékos formában segítik a fejlesztésüket, felzárkózásukat. A kezdeményezést a segélyszervezet.hu oldalon keresztül, bármekkora összeggel, míg a 13-53-as adományvonalon hívásonként 500 forinttal lehet támogatni. Idén 12. alkalommal rendezik meg a Duna napokat Torockon. A jövő pénteken kezdődő rendezvény célja a kárpát-medencei magyarság kulturális értékeinek bemutatása és a nemzeti összetartozás erősítése. A látogatókat koncertek, hagyományőrző programok, gasztronómiai élmények és gyermekfoglalkozások várják. A Magyar Nemzeti Bank konstruktív partnere lesz a kormánynak az euró bevezetésében. Az új kormány már többször is hangsúlyozta, 2030-ig igyekeznek teljesíteni a közös pénz bevezetésének feltételeit. Az egyik legfontosabb, hogy alacsony legyen az infláció, illetve az államháztartási hiány nem haladhatja meg a GDP 3%-át. Márciusban csaknem 780 ezer forint volt a bruttó és 546 ezer a nettó átlagfizetés. Az inflációt figyelembe véve a reálkereset több mint 9%-kal emelkedett az egy évvel korábbihoz képest, közölte a KSH. A nettó mediánbér, amelynél nem veszik figyelembe a kiugróan magas és alacsony béreket, 432 ezer forint volt márciusban. A bérek növekedését jelentősen befolyásolta a magasabb összegű családi adókedvezmény, valamint a három gyermekes és a 40 év alatti két gyermekes anyák SZIA mentessége. Egy hónap alatt 112 ezer jegyet vásároltak az egyérintéses fizetési módszerrel a budapesti metrókon. A Pay & Go-t a legtöbben a hármas vonalon használták. A rendszer lényege, hogy az utasok bankkártyájuk vagy okos eszközük érintésével egy lépésben tudnak jegyet vásárolni és érvényesíteni. Végül a várható időjárásról. Napos gomolyfelhős időben lesz részünk. Helyenként kialakulhat futó zápor, esetleg zivatar. Sokfelé lesz élénk, erős az északi, északnyugati szél. A legmelegebb órákban 22-27 fokot mérhetünk.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Kuti Ferivel, csak igazi mai sláger megy.
1: Itt vagyunk, gyerekek, mutatjuk a nap legjobb pillanatait. Milyen az ideálisnak vélt nő vagy férfi alkat? Ezt vettük át, hú, de régen volt. Kora reggel erről beszélgettünk, és nem azok az eredmények jöttek ki. Igen, hosszú volt, sok minden történt. Nem azok az eredmények jöttek ki, amire számítottunk. Úgy látszik, hogy változik a női és a férfi ideál. És felmondási indokokat is kértünk hallgatóktól, hogy főnökök írják meg nekünk, hogy kinek az alkalmazottja miért mondott fel.
0: Balázsék legjobb pillanatai a Rádió Egyen!
1: Kicsit azért tényleg elmúlt az apukatest, és a nők elmennek abba az irányba, hogy elkezdett számítani a külső, hogy azért nem a pocakos aputest már. Ez egy friss kutatás, és a kutatók is azon gondolkoztak, hogy ők is azt hitték, hogy nagyjából a 20-25%-os pasik nyernek majd, mert hogy a nőknek nem feltétlen az a fontos, hogy te mennyire vagy kisportolva, hanem hogy legyen mit fognia, az a mackósabb férfi az
2: oda
1: úgy
2: lehet
1: az,
2: bújni
1: oda lehet bújni, hozzá. Az úgy biztonságot kelt, és úgy azt a látszatot adja, hogy óvó, féltő és szerető.
3: De nem az a baj, hogy ezen a képen ugye itt ugyanaz a férfi van különböző testzsír százalékokkal megjelenítve, hogy nem az a baj, hogy ez egy mexikói fickó.
1: De az is lehet egyébként, mi baj a mexikóiakkal.
3: egy jól kinéző palival hazamenni egy éjszakás kalandra, nekem nem feltétlenül ez inkább fenyegető, tudod miért? Mert
4: veszélyesek?
3: Nem azért veszélyesek.
1: Oda jön kockás, ahogy csak kevés a mellé jó este.
3: Na ezt nem. Hanem...
1: Mennyi ne olyan sportot, hogy olyan
3: ingos vagy. 60 felett van a pulzusom, hagyd el a házat! Nem az, hogyha nincs kapcsolódás, érted, és csak annyi az ő hozzáadott értéke, hogy szép, és hazamész fel, az egy nagyon kellemetlen szituáció, hogy ott vagy egy ilyen nagyon random szép fiúval, hogy így...
4: Hát de jó, de ott tudjuk, de hogy miről szól, ha ez csak egyszer fordul el.
1: De mondjuk frusztrál egy olyan nőt, aki nincs ennyire kisportolva, tehát nem azért félnek a kevésbé jó csajok, egy nagyon kisportú, úgyse tudom megtartani, úgyis minden nő rámegy, úgyis kisportolt, szexi, tehát nem frusztrál egy kevésbé jó nőt, hogy mondjuk egy 15%-ossal van együtt, a kezére eléggé ki van pattintva.
3: Hát, és szerintem nem, mert a nők rögtön ránéznek egy ilyen kockás hasra, és azt mondják, úristen, hogy ennek mennyi ilyen keratin meg szarja lehet a konyhában.
1: Keratin, ne szeretnek,
3: keratin. Az a iszintet, hogy kreatív, nem tudom.
4: A kreatív.
3: Nem fogom nézni azokat az ilyen 15 literes fehér is vödröket a konyhában.
4: Tudod, mennyibe kerül a személyi edző?
3: Ezek már 8-kor alszanak, 2 óránként esznek. Én nem tudok több rist megfőzni. Alkalmatlan vagyok erre.
1: Szóval, oké, neked nőként ijesztő a 15%.
3: Vagy hát, mondod, ha nincs kapcsolódás, akkor nem tudok mit kezdeni azzal, hogy ezt...
1: És ha mondjuk van, jó arc, jó, mert dől belőle, hogy nagyokat nevetsz, ahotázol, hogy bruhaházol, muhaházol, iszonyat kapcsolódás van, és nagyon jó a teste.
3: Akkor már írok egy SMS Péternek, hogy sajnos itt most véget ért a közös utunk.
1: Igen, menjen amerre lát,
4: jó volt,
1: menjen amerre lát, kedves Péter.
3: Ugye, egy nőt egy férfi meg tud nevettetni, és azt hiszem, mindennél többet ér.
1: Oké, tehát akkor mi vagyunk az ösztönállatok, akiknek fontosabb, hogy a nő hogy néz ki, a nők meg magabiztosság, biztonságérzet.
4: Ne azt mondja a felmérés, hogy nekünk is
1: Na várjál, mondom a pasikat.
4: Mondom a pasikat,
1: legyen. Itt is meglepődtek a kutatók, na. És itt is elállt a szájuk, mert ugye mire gondoltak a pasiknál? Arra gondoltak a pasiknál, hogy ugye a 20-22%, és nyilván a jó csaj, jó forma, jó mell, jó se, és az arra, hogy úgy ráböknek a férfiak. És nem, mert hogy kiderült, hogy a férfiaknál... Szintén hasonlóan elmúlt a nagyon kisportolt nők szeretése, és az jött ki, hogy a 30%-os testzsír, vagyis a nem nagyon vékony, de nem is nagyon dundi, középen lévő, de már van mit rajta fogni, most próbálom a képet leírni, széles csípő, vastosabb
3: combok. Most egy olyan nőt nézünk, akik 20 évvel ezelőtt elítéltek volna kúros elhízásért, de most azt mondjuk rá, hogy
4: gyönyörű.
3: Ez egy átlagos test.
4: Azt mondjuk rá, hogy gyönyörű.
1: A 30%-os nyert 2000 férfinál, és nem a 22%-os, és nagyon kevés szavazatot kapott a 20%-os, nagyon kisportolt, nagyon vékony, nagyon sportos női testalkat, és a középen álló, hát azért diszkréten dundi 30%-os testzsírral vitte el a legtöbb pasi szavazatát.
3: Téged nem voltak be a kutatásba, ezért alakult így ez a... ez a szélsőséges
4: szám. Tudtad volna vinni.
1: nem adom a 22%-ot meg a 20%-ot, tehát hogy azért nagyon kis...
4: Eladjad már, 25-nél már sikítanál.
3: Szóval 25-nél már felhívnál a 112-t.
1: Úgy érzem, megint egy régi videóval támadtam rá. Úgy érzem, megint a múltamból szeretnétek elővenni valamit, de akkor 20 éves voltam, és egy nagyon nehéz gyerekkorból jöttem.
3: És rossz fizikai állapotban voltam, de azóta már elbírok bárkivel.
1: De azóta még jobban puszítom az anyukat. tudjátok, drága hallgatók, tényleg, hogy amikor oda ment és fellépett, és olyan indokot mondott, amit tényleg nem akartatok elhinni. A cégünk másik telephelyén egy raktárban volt, aki tök komolyan azért mondott fel, mert azt mondta, hogy nehéz húzni a békát.
4: Mire számítottál?
1: Neki köszöni, ez elég, ő nem húzza tovább a békát. Petőfi sétányán egy étterembe, ahol volt szakácsunk, aki rendszeresen nem jelennek a műszakra. A legvadabb indok az volt, amikor főnök megkérdezi, hogy hol járt, azt mondta, hogy orvosnál volt, aki azt mondta, maradjon otthon, mert a gyomorsav marja a szívét. Ezt szeretem. Ez jó. Na, ilyen indokokra gondolunk.
3: Figyelj.
1: A gyomorsav nagyon marja a szívemet.
3: Team gyomorsav. Ezt te se látom fogad.
1: Itt van a hónap felmondója, ezt akartad? Fiatal kolléga egyszerűen elfutott 2 óra munka után. Átmászott a kerítésen, és soha többet nem látunk. Telefont se vette föl, soha többet Balzsi küldte nekünk. Szerintem ő igazán jó arc. Ez is egy jelentőségteljes felmondás. Elfutott.
3: Nekem ez nagyon tetszik.
1: Micsoda felelősségvállalás, nem?
3: Mert van ebben valami őszinteség, nem? Azt mondod, hogy így...
1: 2 óra után.
3: Így van.
1: Mirom az ilyet. Nekem volt olyan alkalmazottam, akit azért nem vette fel a telefont 3 napig, mert a barátnője keresztanyjának a kutyájának kihúzták a fogát. Nem tudok beszélni, a kutya mellett vagyok. Kamionos cégnél a kollégám azért mondott fel, mert szerinte sokat kell kanyarba menni.
4: És igaza van, az nehéz.
1: Nagyon jó. Saját cégem volt, én vettem fel a dolgozókat személyesen. Személyes találkozás, másnapján felhív az egyik kolléga, hogy felmond, mert nem gondolta, hogy én nő vagyok.
3: Ne!
1: Felmond, mert nem gondolta, hogy én nő vagyok. Pedig szerintem látszott rajtam. Tavaly szeptemberben felmondott nálunk egy tag, mert ő nagy esőben nem tud kimenni a vasútállomásra, amit e-mailben jelzett a főnökség elé. Nem kellett jönni se esőben, se napsütésben. Budaörsi konditeremben 21 éves pultos lány. Felmondott pár hónap után, hogy ő nagyon el van fáradva, és most legalább fél évig nem fog dolgozni, mert muszáj kipihennie magát. Kulcsot adott ki, számítógépen beléptette a vendégeket, és turmixokat készített.
4: De valószínűleg...
1: De ez generációs.
4: Igen,
3: de jó, ez engem is kikészített volna.
4: El.
1: Ez generáció, hogy kevésbé bírják ezt a fajta monoton terhelést.
3: Hány szeret meghallgatni?
1: Hányszor tudod ezt megcsinálni egyébként? Egyszer jött hozzánk egy srác próba mosogatásra. Pár óra után közölte, hogy ő erre nem számított, itt tényleg mosogatni kell.
4: Mert mire gondoltál?
1: Hogy milyen durvába vannak emberek, ja. Nem? Náluk egy srác jelentkezett buszsofőrnek, 2 napot dolgozott, majd azt mondta, hogy ő ezt így nem csinálja tovább, mert minden meg kell állóban meg kell állni. Minden meg első, ő nem erre gondolt. Dolgozott nálunk egy csaj, aki azért mondott fel, mert azt mondta, hogy van a munkahelyünk alatt egy pékség, és ő az elmúlt 2 hónapban túl sokat hízott, és nem akarja, hogy ez tovább menjen, mert sokat eszik abban a 3 hétben, és több kilót hízott, mióta itt dolgozik, azóta elhagyta a pasia, ezért szeretne felmondani, mert ezt a minyakumba akarta tenni.
3: Azért mondott fel, mert fialt a koca.
4: De az egy jó indok, hát ott menni kell, érte. Igen. És ez volt egy tűzeset a gyárban, a kamerán látszott, hogy a bizonyos kollega okozta a tüzet. Behívta a főnök, hogy hát mi történt, és azt mondta, én itt egy percig nem maradok, mert itt engem leklónoztak.
1: Mekkora duma! Nekem azt mondja a barátom, neki van egy boltja, ahol úgy tűnnek el fiatal alkalmazottak, hogy
4: egyszerűen... Nem is mond semmit.
1: Nem veszi föl többet a telefon. Tehát nem az, hogy felelősségvállalás, hogy bejön, hogy csinál egy leltárt, hogy átadja, hogy az... Egyszerűen nem jön többet, és nem veszi fel a telefont. A hónap felénél, negyedénél, tök mindegy, bent hagyja a pénzt, egyik napról a másikra felszívódnak. Már hülye indok sincs, hanem hogy teljes eltűnés is felszívódnak.
4: Max ennyi van, hogy fáj a fejem, átmegy a gyógyszertárba, és nem látod
1: soha
4: többet.
1: És a büdös érdő nem jön többet.
4: Számot letiltja, tehát hívni nem tudod, és kész.
1: Igen. Igen. Abszolút. Na jó van. Mi újság az interneten? Megrendelted?
3: Arra gondoltam, hogy csinálom magamnak egy YouTube csatornát, ahol csak azokat a dolgokat fogom kitenni, amiket nem kerülhetnek adásba. És egy ilyen VIP feliratkozó lista hatására.
1: Csinálsz egy VIP-es?
3: Egy VIP rádió hallgatók
4: a csatornát. A hírek alatt rögzítesz, igen. Amiről akkor beszélünk, és zügy,
3: igen.
4: Gyerünk.
3: Igen, na, benne
1: vagy? Abszolút, persze.
3: Feliratkoztak, lesz az első feliratkozó?
1: Persze, feliratkozunk. Jó, okay, jó. Tehát te a műsorból veszel kérdezteteket, te üzemelteted a csatornát.
3: Alatt, igen, és minden
1: pénzt keresel belőle, és iratkozzak fel.
3: Belőle, és utána letiltalak.
1: Az imukadó. De jó, csak vállalok vagyok, én feliratkozom.
3: Így van.
1: Én megteszem egyébként, nincs ezzel baj.
0: A Rádió Egyen!
1: Na gyerekek, elköszönünk akkor.
4: Ide jó volt ez már, na?
1: Boldog
3: hétvégét kívánok mindenkinek.
1: Na. Ja igen, te holnap nem vagy.
3: Én már nem vagyok, most már itt van Juliska, és akkor majd ő lesz az asszony a háznál.
1: Juliska lesz, így van. Megmutatjuk még gyorsan, hogy a naphallgatója nálunk most mit kap. És meg is cserrentjük. Cserrentjük meg, hát Lackó már bebicegett ide 6 gram morfiummal. Miután betolta a dokjától adott gyógyszert, 10-re már fekszik, mint egy elefánt, amit lebénítottak.
4: És neki van igaza, nem? Hát így
1: ne,
4: van jó
1: persze, napon. Persze, nem kell itt Túlzásba esni.
3: Ha szombaton esetleg Nyírbátorban lennétek, szóljatok.
1: Hau!
2: Ki az?
1: Ki az? Az jó van.
4: Elfogadjuk.
1: Hogy hívnak?
5: Halló.
1: Ez jó, ez jó. Szia!
5: Figyelj, bocs, csak azért volt ilyen kicsit távoli, mert éppen Fülesen vagyok. Aztán csatlakozott róla, meg a határa jövök át.
1: Jó, jó, jó, jó, örülünk, örülünk. Te vagy a nap hallgatója.
5: Azt akkor, bocsánat.
1: Bocsánat, akkor hogy hívnak? Mondj egy nevet.
5: Ferenc.
1: Ferenc, így van. Mutatjuk, hogy mit nyertél, Feri, jó? Figyelj.
6: Gratulálunk! Az önnyereménye egy 50.000 forint értékű ajándékutalvány a Revin felajánlásával.
1: Egy jó kis utalvány, örülsz?
5: Ha tudnák, kiugranák innen a helyemről, csak mögöttem van 40 ember.
1: Úgy ne ugorják,
3: ne ugorják ki.
1: Küldjük akkor neked. Jó, köszi, minket hallgass, ciao.
5: Köszi, hello.
1: Ciao, ciao, ciao, ciao. Fazon volt, nem? Valamiben nagyon volt, valami nagyon volt. Na jó, van neked akkor jó hétvégét, jó pihenést.
4: Jó pihit.
1: Jó
3: mindent. Természetesen nem fog pihenni.
4: Hétfőn gyere, hétfőn találkozunk. De,
3: vagyom jó? A Révkomárom, hétfőn meg Pünköst, holnap. Nem tudom, hol leszek. Hírbátor, Nyíregyháza, Budapest. Lényeg, hogy kedden találkozunk.
1: Kedden tali gyerekek, hétfőn is. Puszi mindenkinek, sziasztok, ciao, ciao.
0: Hölgyeim és uraim, Balázsék holnap reggel visszatérnek. A Rádió 1-en pedig pár perc múlva jönnek az igazi mai slágerek.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak három nap, és május 24-én vasárnap, délután 5-kor véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kuki elindítja élőben 49 frekvencián a Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán érkezik meglepetésként a Rádió

0: Medium X. A visszaszámlálás elindult. Találkozzunk május 24-én vasárnap a Budapest Parkban a Rádió egy születésnapi fesztiválján a Master Good támogatásával. Részletek a radio1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Mobilnetet kitart a hónap végéig? Otthoni net bírja, ha egyszerre megy a streaming és a gaming? TV-ben mindig találsz műsort? Lebeszélhető percekkel jól állsz? Nem? Akkor beszéljünk és alakítsuk az igényeidhez az előfizetésed az új sávos kedvezménnyel. Ez is egy országtuning. Telekom.
3: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
4: Szépséggel pontokat gyűjteni? A DM-ben ez is lehetséges. 2026. május 1-e és 31-e között minden dekor kozmetikai termék vásárlása esetén 20-szoros pontokat adunk. A részleteket keresse a dm.hu/activebeauty oldalon. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
5: A csirkeszárnya legjobb a grillen.
6: Dehogy is. A csirkemellnél nincs jobb.
5: Mondom, hogy a szárnya jó.
7: Ne veszekedjetek, mindkettő finom. De az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
8: Van, amikor a prémium életérzés nem a feltűnő gesztusokban, hanem a mindennapi harmóniában mutatkozik meg. A Lexus LBX és UX modellek pont ilyen élményt nyújtanak. Kifinomult, megbízható társak a mindennapokban. Legújabb városi modelljeink fix 3,9% THM-mel. Prémium utazás a város ritmusában. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
9: A te döntésed, hogy miből mennyit szeretnél. A Vannál hiszünk abban, hogy korlátok nélkül érdemes kapcsolódni zenéhez, egymáshoz, a világhoz. Találd meg a hozzád illő korlátlanságot a Vannál, mert nálunk minden mobil tarifában ott a korlátlanság. Egyéni előfizetőknek a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a van.hu-n. Van. Minden pillanat számít.
10: Vannak pillanatok az életben, amik megismételhetetlenek. Ne hagyd, hogy a szúnyogok tönkretegyék őket. A Vape szúnyogírtó hatékony védelmet biztosít a közönséges és tigris szúnyogok csípései ellen az egész családnak. Vape. For your life. Véd otthonod a Vape kombinált elektromos párologtatójával, ami utántöltő folyadékkal és lappal is működik.
11: Idő van. Készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5 millió 990 ezer forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: I guess you moved on really easily.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió
2: Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igaz.

0: Fesztivál vasárnap a Budapest Parkban. Az év bulija jön Rádió 1-es DJ-kkel és világsztárokkal. Samfeld, a Swiss Disco, Cyril a színpadunkon. Hozzuk a meglepetés sztár fellépőket, Accent, Tóth Abigail. Infókért Katta weboldalunkra a radio1.hu-ra és a hivatalos Facebook eseményre. És azt mondom, zenéje most az egyik világsztárunk. Hölgyeim és uraim, a Rádió 1 színpadán május 24-én pünkös vasárnap a Budapest Parkban élőben Samfeld!
1: Hi, I'm Samfeld. Let's meet at the Radio 1 Festival in Budapest. See you soon!

0: azoknak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: itt a Rádió 1-en, csak igazi mai sláger megy, remélem jól telik a nap. Hogy indult a reggel? Van, ahol borús volt az idő, van, ahol hétágra sütött a nap. Ez már egyébként ilyen lesz, területenként változni fog, 27 fok lesz a csúcs. Vasárnap ugye Rádió 1 születésnapi fesztivál, és aznap sok napsütés lesz, fátyol felhők maximum, eső nem várható, 28-29 fok is lehet.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.

0: Rádió egy mozifilm ajánló az Etele Cinema támogatásával.
1: Szuper jó idő lesz a pünkösdi hosszú hétvégén, de egy esti mozizásra szerintem sokan kaphatóak lesznek, főleg, ha ilyen filmek érkeznek, mint a Mandalóri és Grogu. A nagy sikerű Disney Plus sorozat története a nagyvászon folytatódik, ahol Din Djarin, a mandalóri fejvadász, és fogadott fia Grogu, azaz Baby Yoda új galaktikus fenyegetésekkel néznek szembe. A 2019-es Skywalker kora óta ez az első Csillagok háborúja mozifilm, amellyel a Lucasfilm igyekszik egy igazi rajongóbarát széles vásznú kalandot szállítani. John Favreau rendező irányításával egy látványos űreposzra számíthatunk, amely az új köztársaság törékeny békéjének korába enged bepillantást. Jó mozizást mindenkinek!
0: Rádió egy mozifilm ajánlót hallottak az Etele Cinema támogatásával.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem a hajnalok hajnalán?
4: Hogy darabolom neked a zenéket?
5: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
0: Jövő héten indul az elfűrészelt dalokjáték a Balázséknál. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel kifűrészelnek egy igazi mai sláger részletet.
2: Ismerje fel a dal címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Steel Timber Sports World Trophy belépőjegyet és a Steel akkumulátoros gépek egyikét a Steel Timber Sports World Trophy támogatásával.
4: Nem? Na, Eszter, itt fog meg, szorítsd!
3: Feri, vigyázz!
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Álláshirdetés ingyen? Igen. Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu/ingyen weboldalon.
7: Új Omoda 7 SHS. Különleges megjelenés, prémium minőség, intelligens szuperhibrid technológia. 8 év általános garancia, a motorra 1 millió kilométer. Omoda 7. Egy lépéssel a versenytársak előtt. Keresse márka kereskedéseinkben. omodahungary.hu.
8: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Például 500 g Milsani mascarpone 1399, a 150 g-os snackfán sajtos tallér csomagja 449 forint. Alacsony árak, magas minőség, mindig Aldi.
9: Lehetünk az új bankod. A 30 éves Magnet Banknál most nem csak egy számlát nyitsz, hanem egy lehetőséget is kapsz. Új lakossági számlanyítással 30 ezer, új céges számlával akár 60 ezer forint jóváírás vár rád, amit megtarthatsz, vagy egy számodra fontos, jó ügy támogatására is felajánlhatsz. Mert a Magnetnél a pénznek nem csak értéke, hanem hatása is van. Magnet Bank. Jó ügyek, közösség, de elsősorban a bankod.
7: Indulj teljes gázzal a nyárba a Ford Hoványjal. Most új és használt személyautó készletről 2,99%-os kamattól érhetők el. Vár az intelligens Kuga, a sportos Puma vagy a legendás Mustang hihetetlen ajánlatokkal. A Hovány finanszírozási akció május 11-től június 30-áig tart. Ne gondolkodj tovább, irány a Ford Hovány. A tájékoztatás nem teljes körű, THM 2,5-től 7,2%-ig. Részletek fordhovány.hu.
10: Képzeld, a Thrive Bank már nagyobb összegű hiteleket is kínál. Akár 5 millió forintot is igényelhetünk.
11: És ez ugyanolyan gyorsan online elérhető?
10: Igen, a max hitelük akár 15 perc alatt a számlánkon lehet, és a kamata is kedvező.
12: Thrive. Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíjmutató e-hitel max esetén 16,2% 5 millió forint hitelösszegre, 60 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.thrivebank.hu weboldalon.
13: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől szombatig a magyar fürtös paradicsom kilója csak 599 forint, az 500 g-os áfonya csomagja pedig csak 1899 forint. Lidl, igazán megéri.
2: Reklámot hallottak.
0: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall

Lesz vasárnap a Rádió 1 születésnapi fesztiválján. Ismerem a lemezlovasainkat. Biztos vagyok abban, hogy játszani fogják. Ez az egyik legnépszerűbb dance dal a jelenben. A világ összes rádiójában imádják. BB Rexa, Faithless, New Religion. Ez a Rádió 1.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai slágermegy, és csak egy nagyon pici szünet, és indítom az újabb zenei órát ezzel. Hertz, Purple Disco Machine, Wonderful Life.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Már csak három nap, és május 24-én vasárnap, délután 5-kor, véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kuki elindítja élőben 49 frekvencián a Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán érkezik meglepetésként a Rádió

0: visszaszámlálás elindult. Találkozzunk május 24-én vasárnap a Budapest Parkban a Rádió egy születésnapi fesztiválján a Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: A nyár már közeleg, akár kiserkélyed, akár nagykerted van, kerti bútorok és kiegészítők széles választékát találod nálunk, amelyek megfelelnek az igényeidnek. Vásárolj most a legközelebbi JYSK áruházban, vagy a jysk.hu-n. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Az értékesítési adatok alapján Magyarország kedvenc tetőcserépmárkája a Terrán. Válassza ön is a Terrán Danubia tetőcserepét most akciós áron. Részletek a terrántető.hu/akció weboldalon. Terrán. Otthon a jövőben.
5: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Ki visz a világból? Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
6: Szépséggel pontokat gyűjteni? A DM-ben ez is lehetséges. 2026. május 1-e és 31-e között minden dekor kozmetikai termék vásárlása esetén 20-szoros pontokat adunk. A részleteket keresse a dm.hu/activebeauty oldalon. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
7: Vannak pillanatok az életben, amik megismételhetetlenek. Ne hagyd, hogy a szúnyogok tönkretegyék őket. A Vape szúnyogírtó hatékony védelmet biztosít a közönséges és tigris szúnyogok csípései ellen az egész családnak. Vape. For your life. Véd otthonod a Vape kombinált elektromos párologtatójával, ami utántöltő folyadékkal és lappal is működik.
8: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál már 154.900 forint. A hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
9: Új Omoda 7 SHS. Különleges megjelenés, prémium minőség, intelligens szuperhibrid technológia. 8 év általános garancia, a motorra 1 millió kilométer. Omoda 7. Egy lépéssel a versenytársak előtt. Keresse márka kereskedéseinkben. omodahungary.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
10: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
11: Segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
10: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
12: Hány óra?
13: Hajnal 2.
12: Megint nem alszol?
13: Nem, jár az agyom, feszült vagyok.
12: Próbáld ki te is a Sedakurt.
14: A Sedakur Forte 3 gyógynövény erejével nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és a nyugodt éjszakai pihenést. A koncentrációt nem befolyásolja.
12: Alszol.
14: Sedakur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
15: Egy elhanyagolt kőfelverődéstől könnyen elreped a szélvédő. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni javítással. Ha a szélvédő már elrepett, gond nélkül kicseréljük. Kaszkó biztosítással a javításunk legtöbbször ingyenes.
16: Ne várjon vele! Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
17: Carglass javít, Carglass cserél.
0: A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem.

0: mindenkinek, aki munka közben hallgat, jó, hogy együtt rádiózunk. Adom az energiát végig napközben. A délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók. A forrodrót 0620-311-111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Ma is 17 órakor a lemezjátszók mögött Magyarország legnépszerűbb DJ-i. Indul a Rádió 1 Live Mix a legjobb DJ-kkel, akiket önök szavaztak meg. A lemezjátszóknál Regán Lili, Medger Victoria, Yamina, Lotfi Begi, Wilcox, Joer Junior, a Loving Guns, Pure Beat, Antonio, Jauri és a Diszkósi DJ. Egy órán keresztül megállás nélkül pörögnek az igazi mai slágerek Mixben. Rádió 1 Live Mix minden hétköznap délután 5-kor. Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük! Köszönjük!
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

0: akit Budapestre repítünk a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára. Vele is lehet bulizni majd pünkös vasárnap, meg Szemfelddel, Switch Discóval, de aki ezt a remixet készítette, Cyril!
1: Hey guys, you're listening to Radio 1.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem a hajnalok hajnalán?
2: Hogy darabolom neked a zenéket?
3: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
4: Jövő héten indul az elfűrészelt dalok játék a Balázséknál. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel kifűrészelnek egy igazi mai sláger részletet.
0: Ismerje fel a dal címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Steel Timbersport World Trophy belépőjegyet és a Steel akkumulátoros gépek egyikét a Steel Timbersport World Trophy támogatásával.
2: Na, Eszter, itt fog meg, szorítsd!
3: Feri, vigyázz!
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: Kiszakadnál a hétköznapokból? Hozz egy spontán döntést, és válasz az Ithaka Last Minute ajánlatai közül. Törökország, Görögország és más népszerű úti célok napokon belüli indulással, 30 vagy akár 40% kedvezménnyel. A legjobb élmények spontán születnek. Foglalj most az ithaka.hu-n.
7: Kerüljön nyárra a legjobb formába. Plasztikai műtétek most 25% kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén, hogy magabiztosan élvezhesse a nyarat. Ingyenes konzultáció, empatikus és tapasztalt plasztikai sebészek, exkluzív környezet. Foglaljon időpontot még ma! www.drrose.hu
8: 8 év garancia, kompromisszum nélküli japán megbízhatóság. Ez az új Mitsubishi Outlander PHEV. Plug-in hibrid technológia, 85 km elektromos hatótávval, 302 lóerő teljesítménnyel, és most 4 millió forint kedvezménnyel. Mitsubishi Outlander PHEV. Az élet nagyszerű.
9: Drive your ambition. Mitsubishi Motors.
10: Képzeld, a Thrive Bank már nagyobb összegű hiteleket is kínál, akár 5 millió forintot is igényelhetünk.
11: És ez ugyanolyan gyorsan online elérhető?
10: Igen, a max hitelük akár 15 perc alatt a számlánkon lehet, és a kamata is kedvező.
12: Thrive. Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíj mutató e-hitel max esetén 16,2% 5 millió forint hitelösszegre, 60 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.trivebank.hu weboldalon.
13: Amíg ön pihen és élvezi a kert nyugalmát, a Husqvarna robot fűnyíró gondoskodik a gyepéről. Intelligens technológia, több mint 20 féle modell, minden kert típushoz. Nyerje vissza az idejét, a kertet pedig bízza a Husqvarna robot fűnyíróra. Husqvarna.hu.
14: Új Omoda 7 SHS. Különleges megjelenés, prémium minőség, intelligens szuperhibrid technológia. 8 év általános garancia, a motorra 1 millió kilométer. Omoda 7. Egy lépéssel a versenytársaság előtt. Keresse márka kereskedéseinkben. omodahungary.hu.
15: Olajcsere. Kezdje a Bárdi autónál. A prémium minőségű 4 literes Total Energy Squart 9540-es motorolajára most csak 7990 forint a Bárdi autó webshopjában és kirendeltségein. Az akció május 15-től június 15-ig tart. Részletek a bardiauto.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
4: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi ma is láger megy.

0: fok is lehet akár. Senki ne maradjon otthon. Mi Rádió Egyesek, bulizzunk egy nagyot!
1: Az időjárás jelentés támogatója a gumi.hu, a Dunlop gumiabroncsok forgalmazója.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy csak igazi mai sláger.

0: Itt a Rádió Egyen. Azonnal indítjuk a Daily Mixet, a Rádió Egy születésnapi fesztivál meglepetés fellépőivel és a nyár dalával. Mindjárt jön Tóth Abigail és Accent.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Már csak három nap, és május 24-én vasárnap, délután 5-kor, véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátók mögött Juhász Geri és Kuki elindítja élőben 49 frekvencián a Rádió Egy születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán érkezik meglepetésként a Rádió.

0: Rádió Max.
1: A visszaszámlálás elindult.
0: Találkozzunk május 24-én vasárnap a Budapest Parkban a Rádió 1 születésnapi fesztiválján a Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Új Omoda 7 SHS. Különleges megjelenés, prémium minőség, intelligens szuperhibrid technológia. 8 év általános garancia, a motorra 1 millió kilométer. Omoda 7. Egy lépéssel a versenytársak előtt. Keresse márka kereskedéseinkben. omodahungary.hu.
4: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
5: Vannak pillanatok az életben, amik megismételhetetlenek. Ne hagyd, hogy a szúnyogok tönkretegyék őket. A Vape szúnyogírtó hatékony védelmet biztosít a közönséges és tigris szúnyogok csípései ellen az egész családnak. Vape, for your life. Véd otthonod a Vape kombinált elektromos párologtatójával, ami utántöltő folyadékkal és lappal is működik.
6: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: Indul a Mind megette étterem napok. Fedezd fel különleges éttermeket országszerte, és válasz háromfogásos menüt fixáron már 6900 forinttól. Az esemény május 29-től június 14-ig tart. További információk és foglalás mindmegetteétteremnapok.hu.
8: A csirkeszárnya legjobb a grillen.
9: Dehogy is, a csirkemellnél nincs jobb.
8: Mondom, hogy a szárnya jó.
10: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több bíz.
11: Indulj teljes gázzal a nyárba a Ford Hoványjal. Most új és használt személyautó készletről 2,99%-os kamattól érhetők el. Vár az intelligens Kuga, a sportos Puma vagy a legendás Mustang hihetetlen ajánlatokkal. A Hovány finanszírozási akció május 11-től június 30-ig tart. Ne gondolkodj tovább, irány a Ford Hovány. A tájékoztatás nem teljes körű, THM 2,5-től 7,2%-ig. Részletek fordhovány.hu.
2: Reklámot hallottak.
12: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
13: Országos pénzadománygyűjtést indított az Ökumenikus Segélyszervezet. Ezen rászoruló gyereknek összesen 25 napközis, illetve bentlakásos nyári tábort szerveznének. A kezdeményezést a segélyszervezet.hu oldalon keresztül bármekkora összeggel, míg a 1353-as adományvonalon hívásonként 500 forinttal lehet támogatni. Idén 12. alkalommal rendezik meg a Dunanapokat Torockon. A jövő pénteken kezdődő rendezvényen a látogatókat koncertek, hagyományőrző programok, gasztronómiai élmények és gyermekfoglalkozások várják. A Magyar Nemzeti Bank konstruktív partnere lesz a kormánynak az euró bevezetésében. Az új kormány már többször is hangsúlyozta, 2030-ig igyekeznek teljesíteni a közös pénz bevezetésének feltételeit. Napos gomoly felhős időben lesz részünk, helyenként kialakulhat futó zápor, esetleg zivatar, sokfelé lesz élénk erős az északi-északnyugati szél. A legmelegebb órákban 22-27 fokot mérhetünk.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
2: Rádió
0: 1! Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben! Csak igazi mai slágerekkel.

0: Köszöntöm Önöket, 2026. május 21-e van, 12 óra múlt 2 perccel, jönnek a hírek Szekszárdról, a mikrofonnál Szél Móni. A Samsonite amerikai vezérigazgatója, a cég pénzügyi vezetője, valamint a cég európai alelnöke érkeztek a napokban Szekszárdra. Berlinger Attila, a város polgármestere közösségi oldalán számolt be fogadásukról. A delegáció tagjaival Budapesten már megkezdték az egyeztetéseket, és hamar kiderült, hogy kiváló partnerekre leltek, akik a szekszárdi vállalat jövőbeni fejlesztése mellett a város sportélete iránt is elkötelezettséget éreznek. A polgármester a delegációt invitálta a szüreti napok eseményeire is, hogy láthassák Szekszárd gazdag kulturális hagyományait, világszínvonalú borászatait, és meggyőződhessenek arról, hogy városunk hosszú távú együttműködésre törekszik a céggel. A közelmúltban két intézménnyel írt alá együttműködési megállapodást a PTE-KPBK, az intézmény dékánját dr. Szécsi Gábort hallják.
1: Két együttműködési megállapodást kötöttünk ma, mindkettőnek egy középiskolai képzés, technikusi oklevéllel járó középiskolai képzés van a gyújtópontjában. Az egyik a okleveles mezőgazdasági technikus képzés, a másik pedig az óvodai nevelő képzés. Ezek az együttműködési megállapodások elsődlegesen arra irányulnak, hogy a fiatalok előtt egy világos életpályát rajzoljunk ki, aminek a végeredménye az, hogy tudatosan jelentkeznek majd felsőoktatási intézményekbe az adott területeken. Tehát olyan tehetséges, az agrárium területén dolgozni akaró fiatalokat keresünk, és olyan tehetséges, az óvodai nevelés területén dolgozni akaró fiatalokat próbálunk ennek az életpálya modellnek a jegyében a felsőoktatás felé terelni, akik idő előtt megkapják már azokat az ismereteket, azt a tudásanyagot, aminek a jegyében tudatosan tudnak majd dönteni a tovább tanulás kapcsán. Tehát ennek az együttműködési megállapodásnak a lényege az, hogy a technikusi képzések ürügyén az egyetem és a kar megjelenik a középiskolában. Egyfelől oktatókat is adunk a programokhoz, másfelől az ottani oktatókat képezni fogjuk. Együtt dolgozzuk ki a képzési programot. A képzési programokban megtalálhatók azok az egyetemi alapismeretek, tudásanyagok, amelyek jegyében majd a későbbiekben sikerrel fognak tudni jelentkezni a felsőoktatási képzésekre a fiatalok. Ott van ebben az együttműködésben a közös tehetséggondozás, tehát várjuk a középiskolák fiataljait az egyetemi tehetséggondozási programokba, a közös kulturális programok lehetősége, tehát megpróbáljuk egy mederbe terelni ezeket a törekvéseket, és egy olyan, valóban olyan jól működő életpályát kínálni a fiatalok felé, amely nem csak, hogy az adott területen tartja őket, tehát az agrárium és a nevelés vagy pedagógia területén, hanem itt tartja őket ebben a térségben. Tehát a középiskolai oklevéllel rendelkező fiatalok nem mennek át más régiókba, más megyékbe tanulni vagy dolgozni, hanem itt keresik a jövőt, itt keresik a pályájuk kibontakozásának a lehetőségét, mindenek előtt úgy, hogy ide jelentkeznek ebbe a felsőoktatási intézménybe.
0: Dr. Szécsi Gábort hallották. Versenyt hirdetett a Magyar Színház általános és középiskolások számára. A videók a Teátrum weboldalán lesznek láthatók, ahol országos szavazás indul. Készítsetek egy videót az iskolátokról, mozgassátok meg az egész közösséget, és mutassátok meg az országnak, kik vagytok. Mutasd meg te is, mi teszi különlegessé iskoládat. A versenyre várnak minden magyar általános és középiskolát a határon innen is túlról. A megmérettetés diákoknak, tanároknak és igazgatóknak is szól, a teljes iskolai közösségnek, hogy együtt mozduljanak meg az országos versenyen. A szekszárdi fiatalok is maximum 4 perces filmmel nevezhetnek. A legtöbb szavazatot kapó iskola pedig teljes közösséggel meghívást kap a Magyar Színház egyik őszi előadására, maximum 570 főig. Tyson sorozatos sikere után Füge, Mohai Sipos Hajnalka másik kedvence is sikert ért el. A szekszárdi jagdterrier még nem fejezte be a szezont.
2: Április 19-én vasárnap a Faddi kutyaiskolába, a Country Dogs kutyaiskolába volt egy ilyen jótékonysági verseny, ami a teljes bevétel a szekszárdi kutya menhely javára ment, és mind a két kutyát elvittem, ugye egyrészt Tysonnak jó volt gyakorolni, meg hát, hogy a Füge is egy kicsit szerepelhessen, mert igazi kis nő is imád szerepelni, és imádja a körülötte forog a világ. Nagyon-nagyon jó eredménye, ugye különböző ilyen játékos, ügyességi vetélkedők voltak, és a Füge a flúgos futam, ami egy futóverseny volt, ami annyival volt nehezítve a pálya, hogy a pálya közepén különféle játékok, jutifalatok voltak kiszórva, és hogy hát időre ment a 40 méteres pályának a megtétele, és hát a Füge ezt vastagon nagy fölénnyel nyerte, csak így arányaiba, hogy a Fügének 4-53 volt az eredménye. Tyson Kanknak olyan közel 27-8-30 másodperc, nem tudom. Hát ő szétbohóckodta az egészet. Füge ő nagyon-nagyon komolyan vette, és amire még talán egy kicsit még büszkébb vagyok, hogy a Füge annyira egy ember, és egy elsősorban gyerekcentrikus kutya, hogy eleinte úgy hébe-hóba csatlakoztak hozzánk gyerekek, most pedig már versenyekre jelentkeznek velünk gyerekek, és most van egy 9 éves kislány, akinek az édesanyja kolléganőm, soha nem volt kutyájuk, soha életében nem kutyázott, és tulajdonképpen egy hónap alatt így felkészültek, hogy nyertek. Én csak mondjuk úgy az irányt mutattam, hogy mi lesz a feladat, és ők nagyon-nagyon lelkesen, hűvösbe, melegbe, teljesen mindegy, heti egy alkalommal, mert hát ugye a kislánynak is az iskolai dolgai a legfontosabbak egyértelműen, és minden hétvégén készültek, és annyira szoros kontakt alakult ki kettejük között, hogy kislány most már teljes lelkesedéssel készül a szeptemberi megmérettetésre, a TKOK-ra, ahol most már ő szeretne indulni a Junior Handler versenyen, és ugye ez a gyermekfelvezetőknek a versenye, ahol nem is annyira a kutyát bírálják, hanem a gyerek-kutya kapcsolatot, meg az, hogy a gyerek hogy bánik az állattal. És ugye utána hétvégén, meg a múlt szombaton voltunk Pilisen a TKOK megmérettetésen, ahol ugyanúgy törzskönyves és hobbi, de akár fajta nélküli bármilyen keverék kutya részt vehet egy érvényes oltási könyve ellenében. És hát a Füge ott nagyon-nagyon szépen szerepelt, ugye ott is van ugyanolyan küllenbírálat, csak nyilván lazább, kicsit lazább szabályokkal, mint a MEOS kiállításai, mert hát nyilván nem törzskönyves kutyáktól nem várható el ugyanaz a standard, mint a törzskönyves kutyáktól. Ott hobbi fajta győztes lett, és ugye ott is vannak különböző ügyességi vetélkedők, a ki mit tudon, Füge harmadik helyezett lett, akkor az alapengedelmességi nagy díjon szintén egy harmadik helyet hozott el, és a gerje szépe, amit ugye nem szakemberek, hanem a polgármester és a jegyzőasszony választ, ott pedig Füge külön díjas lett, ott is kapott egy nagyon szép ilyen fogápolási csomagot.
0: Mohai Sipos hajnalkát hallották.
3: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: És most!
4: Rádió 1!
5: Folytatódik a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben! Csak igazi mai slágerekkel.

Ez itt a 91.1 Rádió, egy csak igazi mai sláger, mely nagyon remélem, hogy kellemesen telik mindenkinek ez a csütörtök. A stúdióban a keverőpult és a mikrofon mögött már Kis Gábor, a rádió egy déli mixében pedig dübörögnek a jó zenék 12 és 13 óra között. Ne felejtsük el, hogy vasárnap a rádió egy szülinapi fesztiválján feltűnik majd Cyril, ott lesz a Switch Disco, illetve egy holland DJ Sam Feld. A következő dalt is tőle játszom. A címe egyszerű, ez a Heart Like Mine.

ez itt a 91.1 Rádió, egy csak igazi mai sláger, mert egy hosszabb napos időszakok, erre lehet számítani majd holnap itt Szekszárdon és környékünkön, lehetnek fátyol és gomoly felhők az égen, és meglátogathat bennünket akár egy-egy zápor vagy zivatar, az északias szelet érezzük majd élénknek erősnek, akár viharosnak, a délutáni hőmérséklet 21 és 26 fok között alakul. A Szes Ekvádoriára épül a következő dal itt a Daily Mixben, a Rock My Body következik Rehab-től és Innától.

0: Ez itt a 91.1 Rádió, egy csak igazi mai sláger megy. Óvatosan autósok az M6-oson, trafira számíthatunk a 100-as kilométer után, de Dunaföldváron, Szakályon, vagy akár itt városunkban, Szekszárdon is. Csekkmentes napot kívánok mindenkinek, legyünk óvatosak mindenképpen. A következő Alex Warren dalnak van egy örökbecsű tanulsága, méghozzá az, hogy mindannyiunknak szükségünk van valakire, aki a mindennapokat különlegessé teszi, aki miatt érdemes élni, és akit nagyon-nagyon szeretünk. Egy személy áll tehát ennek a dalnak a középpontjában. A Rádió egy déli mixében meghallgatjuk most az Ordinary-t.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its

0: Ez itt a 91.1 Rádió, egy csak igazi mai sláger, mert így nagyon remélem, hogy mindenkinek jól alakul a napja. A meló mellé a kellemes trekkeket hozom a következő 60 percben is, érdemes maradni. Énekel Ed Sheeran! Az egyik legfülbemászóbb slágerét vesszük elő nem sokára, itt lesz a Rádió 1-en az Azizám.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió 1!
2: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kis Gáborral. Csak igazi mai sláger megy. 91.1

Ez itt a 91.1 Rádió, egy csak igazi mai sláger, egy nagyon telik a mai nap, ez nem kérdés, mindenkinek nagyon szép csütörtököt a stúdióban Kis Gábor, és köszönjük a Konstantinokat itt Szekszárdon környékünkön, egyetemben a születésnaposokkal. Tesszük ezt egy olyan dallal, ami nyárias hangulatú és odamondogatós a szövege. Jön Farukko, a Pep

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Ez itt a 91.1 Rádió, egy csak igazi mai sláger, mely egy úton lévők. Nagyon óvatosan, hogy beleszaladjunk a trafiba, ennek meg lehet az esélye az M6-oson, a 100-as kilométer környékén, a 65-ösön, az 50-es kavicsnál, valamint Dunaföldváron. Csekkmentes napot kívánok mindenkinek! Vasárnap a Rádió egy szülinapi fesztiválján, remélem, hogy nagyon sokakkal találkozunk majd. Ott lesz Cyril, Sam Felt, illetve a brit DJ duo, a Switch Disco, akik egy Robert Nice remake-et hoznak nekünk most. Ez a React. 24/7.

0: Köszöntöm Önöket, 2026. május 21-e van, az Oxigén Média híreit hallják a Tolnai régióból, a mikrofonnál Szél Móni. 10. alkalommal volt Városnapja program Pakson. A kétnapos eseménye az önkormányzat és a Csengei Dénes Kulturális Központ közös szervezésében valósult meg. Az időjárás sajnos nem volt túl kegyes, írja a Telepaks. Május 14-én különleges sportesemény helyszíne volt Paks. 2017 óta először állomása volt a rangos Tour de Hongrie nemzetközi kerékpár versenynek a város. A második egyben leghosszabb Szarvastól induló szakaszának befutója városunkban volt. A másnap startoló idei Városnapja programban megőrizték a már hagyományos programelemeket, mellettük pedig a tavaly újításként megjelent új helyszínt és a felvonulás módosított útvonalát is. A város közösségi ünnepének 0. napján kihirdették a Fuss, Úsz, Kerékpároz a gyermekedért elnevezésű óvodák és iskolák közötti háromfordulós sportvetélkedő eredményét. A Bogrács betyárok készítették 2026-ban a legfinomabb halászlevet, így megnyerték a Városnapja főzőversenyét. A csapat séf segédje, Makó Rihárd vette át a győztesnek járó vándorserleget. Az RHKKFT fegyveres biztonsági őreiből álló alakulatot a dobogón a Dunakömlődi Lusszónium Borbarátok Egyesülete, valamint a Schiller Nóta Kör egyes csapata követte. Külön díjat is kiosztott a zsűri, az elismerést a Dunahaus Paks csapata vehette át. Útlezárások a Bajai Bornapok ideje alatt. A Bajai Bornapok rendezvény előkészületei és lebonyolítása miatt május 20-a és 27-e között több ütemben útlezárásra és parkolási korlátozásokra kell számítani a belvárosban. Május 20-ától május 27-én délig a Szent Háromság tér nyugati szelvénye lezárásra kerül. Ma 12 órától 26-án 12 óráig lezárásra kerül a korzó előtti útszakasz a Duna Wellness Hotelig. Szintén a mai nap déltől május 24-én 12 óráig a Szent Háromság tér déli szelvényének egy része lezárásra kerül a Bácskai Kultúrpalota közelében. És május 22-én 16 órától május 25-én reggel 8 óráig lezárásra kerül a nyugati és a déli szelvény közötti útszakasz. Kérjük a közlekedőket, hogy a korlátozásokat figyelembe véve közlekedjenek, és nem megszokásból válasszanak útvonalat. Összefogás a függőségek ellen a lelki egészség megóvásáért. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ, a Drogkutató Intézet és az Országos Rendőrfőkapitányság indította útjára az Elterelés Roadshow című országos szakmai rendezvénysorozatot, amely az utolsó állomásához érkezett. A programsorozat célja, hogy a kábítószer bűnözés elleni fellépésben érintett rendőri állomány, valamint az egészségügyi és szociális területen dolgozók, szakemberek közösen fejlesszék szakmai ismereteiket, erősítsék együttműködésüket, és számoljanak be eddigi tapasztalataikról. Az együttműködés hozzájárulhat az elterelés intézményrendszerében végzett megelőző, felvilágosító tevékenység hatékonyságának növeléséhez. A rendezvénysorozat kiemelt célja a droghasználat visszaszorítása mellett az is, hogy a fiatalok számára egy értékeken alapuló, elérhető és reményteli jövőkép kerüljön bemutatásra. Május 31-én 10 órától a Dunaparton gyereknap adta hírül a Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár. A színpadon 16 órától Grillus Vilmos koncert, ingyenes programok egész nap, arcfestés, csillámtetkó, közös festés az asztakeser vitt tagjaival, Paprika Jancsi csúszdizdája, játszóház, rekeszmászás a cserkészekkel, ezen kívül ugrálóvárak, pónilovaglás Kovács Kirával, 10 órakor ringató Jáklék Lopcsik Klaudiával, óriási elmezben Marsal és Pongyabob mesehősök, ezen kívül várja gyerekeket kézműves játszóház és társasjátékklub, nem csak gyerekeknek.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

Ez itt a 91.1 Rádió, egy csak igazi mai sláger, megy, holnap hosszabb napos időszakokra is készülhetünk, de gomoly és fágyol felhők megjelenhetnek felettünk, és akár záporok, zivatarok kialakulhatnak esetlegesen. Az északias szelet érezzük majd élénkebbnek, viharosabbnak, a délutáni hőmérséklet 21 és 26 fok között alakul itt Szekszárdon. Egyáltalán nem lesz rossz. A Major Lazer következik, na meg Justin Bieber, illetve egy dán énekesnő, ő a Mő névre hallgat. Jön most a Cold Water.

Ez itt a 91.1 Rádió, egy csak igazi mai sláger megy. Vissza-vissza köszönnek a 90-es vagy éppen 2000-es évek dalai manapság remake formájában. Bibi Rexa is beállt a sorba. Egy fétles slágerből, az Insomniából, annak alapjait felhasználva készített egy új sikert, új szöveggel, új címmel jön a New Religion. Ezt még meghallgatjuk, és ahogy nézem az időt, lassan Györke Attilának át kell, hogy adjam a helyem. Teszem ezt nagyon szívesen, mi pedig holnap találkozunk újra. Kis Gábort hallották, nagyon szívesen.

0: 91 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Na, ez volt az utolsó idegszálam.
3: Ha már pattanásig feszültek az idegei, próbálja ki a Sedacur Fortét. A Sedacur Forte valeriának homló és citromfű kivonatot tartalmaz. Nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít. A koncentrációt nem befolyásolja.
4: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem.

0: Mindenkinek, aki munka közben hallgat, jó, hogy együtt rádiózunk. Adom az energiát végig napközben. A délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók. A forrodrót 0620 311 111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook

0: Budapesten a legfrissebb slágerekkel. Szombaton délelőtt 10-től és vasárnap délután 3-tól.
1: Csak a Rádió 1-en.
0: Rádió 1 Top 5-ben. Ma is 17 órakor a lemezjátszók mögött

0: megállás nélkül pörögnek az igazi mai slágerek. Mixben. Rádió 1 Live Mix. Minden hétköznap délután 5-kor. Klikkelj a rádió1.hu-ra. Lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát. facebook.com/rádió1hungary. És kövess minket TikTokon is.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
1: Rádió
0: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Györke Attilával. Csak igazi.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió

0: Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy, szuper csütörtök délután mindenkinek, jó munkát, kitartást kívánok, például Lillának is, aki azt írta SMS-en, hogy már reggel óta főzi a kávékat, náluk a kávézóban mindig mi szólunk, feldobjuk a műszakot, és azt írta, hogy vasárnap természetesen Tali a szülinapunkon. Lilla, de jó vagy. Hát akkor a Rádió egy születésnapi fesztiválján várunk, de Nórit is, ő vájberezett, főiskolára jár, egyetemre, de ma jó napja van, otthon van, tanul, a műsorom pedig segít neki koncentrálni. Ő is jön velünk a Rádió egy születésnapi fesztiváljára, mert a vizsgák között kell a kikapcs. Hát akkor mi intézzük a jó hangulatot. A Rádió egy születésnapi fesztiváljáról most mutatom a részleteket.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Már csak három nap, és május 24-én vasárnap, délután 5-kor, véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kuki elindítja élőben 49 frekvencián a Rádió egy születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán érkezik meglepetésként a Rádió

0: visszaszámlálás elindult. Találkozzunk május 24-én vasárnap a Budapest Parkban a Rádió 1 születésnapi fesztiválján a Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Majd ha, vagy most, Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól, fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van, és addig a tiéd, amíg van. Már csak 9 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
3: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál már 154.900 forinttól. A hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
4: Álláshirdetés ingyen? Igen. Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu per ingyen weboldalon.
5: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
6: Micsoda aroma?
7: Olyan, mint Olaszországban.
6: Ez az igazi kávé.
8: Ön kóstolta már? Élj át az új Shell Café Espresso ízét a Shell Caféban. Aroma és karakter minden cseppben. Önmagáért beszél. Új Shell Café Espresso. Eredeti olasz stílus. Sötét pörkölés.
9: Shell. Go well.
10: Kiszakadnál a hétköznapokból? Hozz egy spontán döntést, és válasz az Ithaka Last Minute ajánlatai közül. Törökország, Görögország és más népszerű úti célok napokon belüli indulással, 30 vagy akár 40% kedvezménnyel. A legjobb élmények spontán születnek. Foglalj most az ithaka.hu-n.
11: Indulj teljes gázzal a nyárba a Ford Hoványnyal. Most új és használt személyautók készletről 2,99%-os kamattól érhetők el. Vár az intelligens Kuga, a sportos Puma vagy a legendás Mustang hihetetlen ajánlatokkal. A Hovány finanszírozási akció május 11-től június 30-áig tart. Ne gondolkodj tovább, irány a Ford Hovány. A tájékoztatás nem teljes körű, THM 2,5-től 7,2%-ig. Részletek fordhovány.hu.
12: Ami halhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől szombatig a magyar fürtös paradicsom kilója csak 599 forint, az 500 g-os áfonya csomagja pedig csak 1899 forint. Lidl, igazán megéri.
1: Reklámot hallottak.
0: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

A Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy. Nézem, ki mit ír, jönnek még az élmények, emlékek a korábbi buliainkról. Haliat is, nekem a Rádió Egy születésnapi fesztivál egyet jelent a nyárral. 3 éve voltam először, akkor teljesen spontán mentünk, az elmúlt bulikban pedig, és idén is így lett, 1,5 éve megvannak már a jegyek. Puszi, Nóri! Szia, Atis, Bence vagyok, Szegedről jövünk vasárnap a szülinapotokra.

0: Rádió 1 mozifilm ajánló az Etele Cinema támogatásával.
1: Aki mozizna a pünkösdi hosszú hétvégén és szereti a művészfilmeket is, az ne hagyja ki a Szeretet, ami megmarad című izlandi, dán, svéd, francia filmet. A történet egy izlandi család életének egyetlen évét öleli fel, bemutatva, hogyan próbálnak a szülők és a gyermekeik egy új egyensúlyt kialakítani a válást követően. A hagyományos drámákkal ellentétben ez a film nem a hangos veszekedésekre, hanem az együtt eltöltött idő csendes, intim, olykor humoros pillanataira fókuszál. Linur Palmazan rendező gyönyörűen fényképezett alkotása a természet körforgásával párhuzamosan ábrázolja a családi kötelékek törékenységét és szépségét. Jó mozizást kívánok mindenkinek!
0: Rádió 1 mozifilm ajánlót hallottak az Etele Cinema támogatásával.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem a hajnalok hajnalán?
4: Hogy darabolom neked a zenéket?
5: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
0: Jövő héten indul az elfűrészelt dalok játék a Balázséknál. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel kifűrészelnek egy igazi mai sláger részletet.
2: Ismerje fel a dal címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Steel Timber Sport World Trophy belépőjegyet és a Steel akkumulátoros gépek egyikét a Steel Timber Sport World Trophy támogatásával.
4: Nem? Na, Eszter, itt fog meg, szorítsd!
3: Feri, vigyázz!
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: 8 év garancia, kompromisszum nélküli japán megbízhatóság. Ez az új Mitsubishi Outlander PHEV. Plug-in hibrid technológia, 85 km elektromos hatótávval, 302 lóerő teljesítménnyel, és most 4 millió forint kedvezménnyel. Mitsubishi Outlander PHEV. Az élet nagyszerű. Drive your ambition.
7: Mitsubishi Motors. Az ujjam kövesse, nehezül a szeme. Mit lát?
8: Pompás elefántot, kecses zsiráfot, impalákat.
7: Ébredjen!
8: Doktor úr, ez mit jelent?
7: A Leyer Kaiser Stein térkövek új színeit, a gránit szürkés eleganciáját, a sárga homokkő nyugalmát, a teljes kávé otthonosságát, szenvedélye a Leyer térkő.
8: Honnan tudja?
7: Én is imádom, ezek állati jó színek, leyer.hu.
9: Új stílus a nyárra. Térd be a kickhez már ma. Rövid nadrágok már 1500 forinttól. Kombinálj kedvedre, és érezd jól magad. Többet minden napra, és a különleges pillanatokra. Kik? Több, mint gondolnád.
10: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
11: A csirke szárnya legjobb a grillen.
12: Dehogy is, a csirkemellnél nincs jobb.
11: Mondom, hogy a szárnya jó.
13: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
14: Álláshirdetés ingyen? Igen. Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu per ingyen weboldalon.
15: Képzeld, a Thrive Bank már nagyobb összegű hiteleket is kínál. Akár 5 millió forintot is igényelhetünk.
16: És ez ugyanolyan gyorsan online elérhető?
15: Igen, a max hitelük akár 15 perc alatt a számlánkon lehet, és a kamata is kedvező. Thrive.
17: Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíjmutató e-hitel max esetén 16,2% 5 millió forint hitelösszegre 60 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.trivebank.hu weboldalon.
18: Lépjen be a gondtalan kertápolás világába. Husqvarna fűnyírók, traktorok, fűkaszák és más prémium kertigépek most kedvezményes áron, június 30-áig a Husqvarna márka kereskedéseiben. Válassza a minőséget a kertjében is. Husqvarna.hu.
19: Új Omoda 7 SHS. Különleges megjelenés, prémium minőség, intelligens szuperhibrid technológia. 8 év általános garancia, a motorra 1 millió kilométer. Omoda 7. Egy lépéssel a versenytársak előtt. Keresse márka kereskedéseinkben omodahungary.hu.
20: Reklámot hallottak.
0: 91 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
20: Reklám.
21: Építkezik, felújít, kihasználná az otthonfelújítási hitelprogramatta lehetőségeket? Forduljon hozzánk! Az első Dunakabics Kft. Szakértelemmel és építőanyagok széles választékával segíti Önt egyedi tervei megvalósításában. Első Dunakabics Kft. Kalocsa. Gondolkodjon velünk nagyban!
22: Ha több fronton kell helytállnod,
23: le kell adni a prezentációt.
22: Siess, mert elkésünk. Amikor minden perc számít, ne hagyd, hogy lelassítson a felfázás.
24: Használj Urzinolt a felfázás korai tünetei ellen. Az Urzinol mérsékli a gyakori vizelési ingert és az égő érzést. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: Magyarország legfranciább DJ-je, Cookie! Hétvégente a fellegekbe repíti a rádió egy hallgatói.
25: Alfa, Echo, Bravo, landing, s'il vous plaît!
26: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: Lalnak. Lalnak. A új zene. A új zene. Akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi,

0: could break my heart.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Én Györke Attila vagyok, aki mindenkit felkészít a zenékkel a vasárnapi Rádió 1 születésnapi fesztiválra. Itt már most nyár van adásban. Vasárnap is az lesz. 28-29 fokot várunk, napsütés, nulla csapadékot.
2: Az időjárás jelentés támogatója a gumi.hu, a Dunlop gumiabroncsok forgalmazója.

0: rádiót fennék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az Estit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
1: Szeretem, szívem, vidám leszek tőle, jó? Jó,

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Vasárnap, pünkös vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. Már nincs sok idő, pislogunk kettőt és ott fogunk bulizni Samfeld fellépésén például. Show DJ-vel ellentétben Samfeld gyakran teljes zenekarral lép fel. Samfeld Live néven hirdeti ezeket a koncerteket. Ilyenkor fúvósok, énekesek kísérik a színpadon, ami sokkal koncertszerűbbé, organikusabbá teszi a zenei élményt. Hozzánk, hölgyeim és uraim, egy órás DJ-szettel érkezik majd Samfeld, mert hogy a négy világsztárunk közül ő az egyik.
1: What's up, I'm Samfeld. Come party with me on May 24th at the Radio 1 Festival in Budapest.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak három nap, és május 24-én vasárnap, délután 5-kor véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátók mögött Juhász Geri és Kuki elindítja élőben 49 frekvencián a Rádió egy születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán érkezik meglepetésként a Rádió.

0: visszaszámlálás elindult. Találkozzunk május 24-én vasárnap a Budapest Parkban a Rádió 1 születésnapi fesztiválján a Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!

0: legizgalmasabb DJ duója. Ők többször is bebizonyították már, hogy a kreatív mashupok és a közösségi média ereje elvezethet a világ legnagyobb színpadáig. A duó Dan és Nikos érkezik a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára. Ők a Switch Disco.
1: Hi, we are Switch Disco. Let's meet at the Radio 1 Festival in Budapest. See you soon.

0: Rádió egy mozifilm ajánló az Etele Cinema támogatásával.
1: Szuper jó idő lesz a pünkösdi hosszú hétvégén, de egy esti mozizásra szerintem sokan kaphatóak lesznek, főleg, ha ilyen filmek érkeznek, mint a Mandalóri és Grogu. A nagy sikerű Disney Plus sorozat története a nagyvászon folytatódik, ahol Din Djarin, a Mandalóri fejvadász, és fogadott fia Grogu, azaz Baby Yoda új galaktikus fenyegetésekkel néznek szembe. A 2019-es Skywalker kora óta ez az első Csillagok háborúja mozifilm, amellyel a Lucasfilm igyekszik egy igazi rajongóbarát szélesvásznú kalandot szállítani. John Favreau rendező irányításával egy látványos űreposzra számíthatunk, amely az új köztársaság törékeny békéjének korába enged bepillantást. Jó mozizást mindenkinek!
0: Rádió egy mozifilm ajánlót hallottak az Etele Cinema támogatásával.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Feri, mi az Isten zajongszik nekem a hajnalok hajnalán?
4: Hogy darabolom neked a zenéket?
5: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
0: Jövő héten indul az elfűrészelt dalokjáték a Balázséknál. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel kifűrészelnek egy igazi mai sláger részletet.
2: Ismerje fel a dal címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Steel Timbersport World Trophy belépőjegyet és a Steel akkumulátoros gépek egyikét a Steel Timbersport World Trophy támogatásával.
4: Na, Eszter, itt fog meg, szorítsd!
3: Feri, vigyázz!
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Indulj teljes gázzal a nyárba Ford Hoványnyal. Most új és használt személyautó készletről 2,99%-os kamattól érhetők el. Vár az intelligens Kuga, a sportos Puma vagy a legendás Mustang hihetetlen ajánlatokkal. A Hovány finanszírozási akció május 11-től június 30-ig tart. Ne gondolkodj tovább, irány a Ford Hovány. A tájékoztatás nem teljes körű, THM 2,5-től 7,2%-ig. Részletek fordhovány.hu.
7: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good. Az értékesítési adatok alapján Magyarország kedvenc tetőcserépmárkája a Terrán. Válassza ön is a Terrán Danubia tetőcserepét most akciós áron. Részletek a terrántető.hu/akció weboldalon. Terrán. Otthon a jövőben.
8: Szevasz, Lacikám! Megint festesz?
9: Mit csináljak? Minden évben lepatogzik a fáról a lazúr.
8: Hát, ha évekig nem akarsz ezzel foglalkozni, van ez az új vízbázisú Lazurán Aqua PU Extra. Nem csöpög, gyorsan is szárad, és extrém védelmet nyújt a fának akár 10 éven át. Nehéz elrontani, úgyhogy neked is menni fog.
9: Akár 10 éven át? Na akkor egy új hobbit kell találnom.
8: Új Lazurán Aqua PU Extra. Ha hosszú évekre tervezel. Lazurán. Az időtálló favédelem.
10: Ami halhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől szombatig a magyar fürtös paradicsom kilója csak 599 forint, az 500 g-os áfonya csomagja pedig csak 1899 forint. Lidl, igazán megéri.
11: Indul a Mindmegette étterem napok. Fedezd fel különleges éttermeket országszerte, és válasz háromfogásos menüt fixáron már 6900 forinttól. Az esemény május 29-től június 14-ig tart. További információk és foglalás mindmegetteitteremnapok.hu.
2: Reklámot hallottak.
0: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
12: Szerinted kell pulcsi a francia rivierára?
13: Megint utazunk? De miből?
12: Egy csomó pénzt megspóroltunk a szigeteléssel.
14: Spórolna a fűtés és a hűtés számlán. Szigetelőanyagok közvetlenül a gyártótól. Hőszigár, Szekszárdon új helyen, a Kesejűsi út 38 szám alatt. Hőszigár, többet nyer, mint gondolná.
12: Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Válassza a Sugo Lab vérvételi pontjait Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bővebb információ és bejelentkezés sugo-lab.hu vagy hívja Bíró Aranka vérvételi pont vezetőt 13-tól 16 óráig 0630 590 24 04. Sugo Lab. Legyen tisztában a vérképével.
15: Szikrázó gyémánt, rozé aranyban tündöklő vagy letisztult stílus. Tervezze meg álmai gyűrűit a Barsi Ékszer online karikagyűrű tervező programjában. Csodaszép színek és formák, ezer lehetőség. Barsi Ékszer. Ez a történet rólatok szól.
16: Vidd a stadion élményt a nappalitba! Idén-nyáron eteken át a focié a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar. Minden, ami telekommunikáció.
17: Itt a megújulás ideje. Kezd a tetővel. Most a Swissporton új kerámia cserepeit kamatmentes részletfizetéssel is választhatod az új háznál. Stílusos formák, kiemelkedő Swissporton minőséggel, 50 év garanciával.
18: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
19: Válaszd a legjobb társat a mindennapokban és a hosszabb utakon egyaránt. Suzuki Barta, ahol új Suzuki Vitara és S-Cross vásárlása esetén akár 0%-os finanszírozással még pénzt is keresett. A Suzuki Connect segítségével pedig bármikor távolról is nyomon követheted Suzuki-dat. Nem csak úton vagy, jó úton vagy. A részletekről érdeklődj márkakereskedéseinkben. Paks, Tolnai út 17 és Szekszárd, Selyem utca 3. Suzuki Barta, a garancia.
20: Ha autóvásárláson gondolkodik, most figyeljen! A Seat Leon kombi már 7 990 000 forinttól elérhető. Ne kössön kompromisszumot! A Seat Leon kombi kialakítása magán és üzleti használatra is ideális. A biznisz felszereltségben ráadásul alapáron elérhető egyebek között az ülés és kormányfűtés, a vezeték nélküli telefontükrözés, valamint a tolatókamera. Az ajánlat privát ügyfeleknek és cégeknek is elérhető. Seat. Az átgondolt döntés. Aliszka Autócentrum, Szekszárd, Bátaszéki út 130-132.
21: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
22: És most!
21: Rádió
22: indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

Itt a Rádió 1. 7 perccel vagyunk 4 után közlekedési infók. Budapesten volt már egy baleset a Kvassai Jenő út, Gubacsi út találkozásánál, írt a Drucker. Nagyon sokan szóltak, hogy fadölt az M7-esre Budapesttől a Balaton irányába Kápolnásnyék előtt a 42-es kilométernél. Csak a belső sáv járható úgy, hogy emiatt van dugó. Az M1-es is nagyon lassú ma Budapest felé Tatabányától szinte végig a külső sávban tehergépkocsik, kamionok. Érdemes személygépkocsival a belső sávot választani. Bárki bármit lát még, a Rádió 1 forradalmatja 20-as 311-111. Jó utat kívánok mindenkinek, autós barátaimnak pedig ma is választottam egy zenét, az újat, BB Rexától, New Religion. Deep

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy, és most egy dallal Sam Feld következik, aki 8 éves kora óta pénzt keres, dolgozik. Jó, hát az elején nem mint zenész, önkéntes idegenvezető volt 8 évesen egy dinoszaurusz múzeumban, a szülővárosában, Hollandiában, Boxtelben. Szerintem ez nagyon menő, meg az is cuki lehetett, hogy egy 8 éves kisrác okosít ki mindenkit a dinókból a helyi múzeumban. Sam Feld aztán nagyon sokra vitte, a világ egyik legkeresettebb DJ-je lett, és vasárnap nekünk zenél majd a négy világsztárunk egyike, tehát Sam Feld.
1: Hi, I'm Sam Feld. Let's meet at the Radio 1 Festival in Budapest. See you soon.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak három nap, és május 24-én vasárnap, délután 5-kor véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kuki elindítja élőben 49 frekvencián a Rádió egy születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán érkezik meglepetésként a Rádió.

0: Rádió Max.
1: A visszaszámlálás elindult.
0: Találkozzunk május 24-én vasárnap a Budapest Parkban a Rádió 1 születésnapi fesztiválján a Master Good támogatásával. Részletek a radio1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
4: Kiszakadnál a hétköznapokból? Hozz egy spontán döntést, és válasz az Ithaka Last Minute ajánlatai közül. Törökország, Görögország és más népszerű úti célok napokon belüli indulással, 30 vagy akár 40% kedvezménnyel. A legjobb élmények spontán születnek. Foglalj most az ithaka.hu-n.
5: Majdha, vagy most! Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 9 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
6: Álláshirdetés ingyen? Igen! Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu/ingyen weboldalon.
7: Ami halhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől szombatig a magyar fürtös paradicsom kilója csak 599 forint, az 500 grammos áfonya csomagja pedig csak 1899 forint. Lidl, igazán megéri.
8: Új Omoda 7 SHS. Különleges megjelenés, prémium minőség, intelligens szuperhibrid technológia. 8 év általános garancia, a motorra 1 millió kilométer. Omoda 7, egy lépéssel a versenytársak előtt. Keresse márka kereskedéseinkben. omodahungary.hu.
9: Az én tökéletes párosom? Egy finom kávé és egy jó könyv.
10: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédőháló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
9: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolj csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
11: Új sportba kezdenél, de drága a felszerelés? A Decathlonnál hiszünk abban, hogy egy sportág kipróbálása nem kell, hogy anyagi kihívások elé állítson. Ezért sportra tervezett, minőségi termékeket kínálunk kedvező áron. Fedezd fel választékunkat a Decathlon weboldalon, az appban vagy áruházainkban.
12: Indulj teljes gázzal a nyárba a Ford Hoványjal. Most új és használt személyautó készletről 2,99%-os kamattól érhetők el. Vár az intelligens Kuga, a sportos Puma vagy a legendás Mustang hihetetlen ajánlatokkal. A Hovány finanszírozási akció május 11-től június 30-áig tart. Ne gondolkodj tovább, irány a Ford Hovány. A tájékoztatás nem teljes körű, THM 2,5-től 7,2%-ig. Részletek fordhovány.hu.
2: Reklámot hallottak.
0: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
13: Vágj bele most, fizes később! Tető, szigetelés, ablak, térkő, kerítés, sőt, még a kád is. Több ezer termék most kamatmentes részletfizetéssel is elérhető az újháznál.
14: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
15: Építkezik, felújít. Több mint 3 évtizednyi tapasztalat, vevőközpontú szemlélet. Ez az első Dunakavics Kft. Építőanyagok, kézbeton értékesítés, házhozszállítás egy helyen. Egyedi terveit, kéréseit is teljesítjük. Első Dunakavics Kft. Kalocsa. Gondolkodjon velünk nagyban!
16: Egy elhanyagolt külfelverődéstől könnyen elreped a szélvédő. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni javítással. Ha a szélvédő már elrepett, gond nélkül kicseréljük. Kaszkó biztosítással a javításunk legtöbbször ingyenes.
17: Ne várjon vele! Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
18: Carglass javít, Carglass cserél!
0: Miért hallgatják egyre többen

új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy. A Rádió 1. A Rádió 1. Nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem. Munka közben sem.

0: aki munka közben hallgat, jó, hogy együtt rádiózunk. Adom az energiát végig napközben. A délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók. A forrodrót 0620 311 111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió 1 Hungary, és kövess minket az Instagramon is. Rádió 1.

0: the World Is Mine radio show on Radio 1. On Radio 1.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most...

Itt a Rádió 1-en, Juhász Gerivel és Pure Beat-tel 5-től live mix. Most 16:45-kor közlekedési infók. Nagyon lassú ma is az M1-es, Tatabányától szinte végig, a külső sávban tehergépkocsi, kamionok, érdemes személygépkocsival a belső sávot választani egy SMS-ezőnk szerint. 8-as főút, Székesfehérvár, az elkerülő déli részén az 1-es kilométernél egy áldogáló kamion miatt van torlódás, írt a Kari. Sokan szóltak, hogy fadölt az M1-esre ma délután Budapesttől a Balaton irányába, Kápolnás nyék előtt, emiatt a 42-es kilométertől dugó van. Bárki bármit lát, még szóljon a Rádió 1 forradalmi útja 20-as 311-111.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem a hajnalok hajnalán?
2: Hogy darabolom neked a zenéket?
3: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
4: Jövő héten indul az elfűrészelt dalok játéka Balázséknál. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel kifűrészelnek egy igazi mai sláger részletet.
0: Ismerje fel a dal címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Steel Timber Sport World Trophy belépőjegyet és a Steel akkumulátoros gépek egyikét a Steel Timber Sport World Trophy támogatásával.
2: Na, Eszter, itt fog meg, szorítsd!
3: Feri, vigyázz!
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
7: Új Omoda 7 SHS. Különleges megjelenés, prémium minőség, intelligens szuperhibrid technológia. 8 év általános garancia, a motorra 1 millió kilométer. Omoda 7. Egy lépéssel a versenytársak előtt. Keresse márka kereskedéseinkben. omodahungary.hu.
8: Újítsd meg otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Bútorok széles választékát találod nálunk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk számos beltéri bútorra, és 40-60% kedvezményt számos matracra. Vásárolj most a legközelebbi JYSK áruházban, vagy online a jysk.hu-n. JYSK. Scandinavian Sleeping and
9: Living. Mercedes-Benz Stúdió Budapest a Fashion Street-en. Design, zene, művészet, mobilitás. Találkozzon elsőként az új S-osztállyal, GLE-vel és EQS-sel a város szívében. Különleges installációk, koncertélmények és interaktív programok hozzák közelebb a Mercedes-Benz 140 évnyi innovációját a nyáron. Lépjen be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest világába. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
10: Az én tökéletes párosom egy finom kávé és egy jó könyv.
11: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédőháló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
10: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolt csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
12: A csirke szárnya legjobb a grillen.
13: Dehogy is, a csirkemellnél nincs jobb.
12: Mondom, hogy a szárnya jó.
14: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
15: Indulj teljes gázzal a nyárba a Ford Hoványjal. Most új és használt személyautó készletről 2,99%-os kamattól érhetők el. Vár az intelligens Kuga, a sportos Puma vagy a legendás Mustang hihetetlen ajánlatokkal. A Hovány finanszírozási akció május 11-től június 30-áig tart. Ne gondolkodj tovább, irány a Ford Hovány. A tájékoztatás nem teljes körű, THM 2,5-től 7,2%-ig. Részletek fordhovány.hu.
0: Reklámot hallottak.
4: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
16: Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Válassza a Sugo Lab vérvételi pontjait Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bővebb információ és bejelentkezés sugo-lab.hu vagy hívja Bíró Aranka vérvételi pont vezetőt 13-tól 16 óráig 0630 590 2404. Sugo Lab. Legyen tisztában a vérképével.
17: Szikrázó gyémánt, rozé aranyban tündöklő vagy letisztult stílus. Tervezze meg álmai gyűrűit a Barsi Ékszer online karikagyűrű tervező programjában. Csodaszép színek és formák, ezer lehetőség. Barsi Ékszer. Ez a történet rólatok szól.
18: stadion élményt a nappalitba. Idén nyáron heteken át a focié a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar. Minden, ami telekommunikáció.
19: Megérkezett a jövő autója Szexártra az Aliszka Autócentrumhoz. Elektromos és hibrid technológia, kiemelkedő hatótáv kompromisszumok nélkül. Ez a BYD. Az erőértékesítés már elindult. Lépjen be velünk a jövőbe. BYD márka kereskedés az Aliszka Autócentrumban. Szexárt Vátaszéki út 132.
20: Itt a megújulás ideje. Kezd a tetővel. Most a Swissporton új kerámia cserepeit kamatmentes részletfizetéssel is választhatod az új háznál. Stílusos formák, kiemelkedő Swissporton minőséggel, 50 év garanciával.
21: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
22: Válaszd a legjobb társat a mindennapokban és a hosszabb utakon egyaránt. Suzuki Barta, ahol új Suzuki Vitara és S-Cross vásárlása esetén akár 0%-os finanszírozással még pénzt is keresett. A Suzuki Connect segítségével pedig bármikor, távolról is nyomon követheted Suzuki-dat. Nem csak úton vagy, jó úton vagy. A részletekről érdeklődj márkakereskedéseinkben. Paks, Tolnai út 17 és Szekszárd, Selyem utca 3. Suzuki Barta, a garancia.
23: Dinamikus kialakítás. Igen, magával ragadó belső, tudjuk. Na nézzük tovább. Felejthetetlen egyéniségek, verhetetlen áron. Skoda Fabia Joy akár 6.999.000 forinttól, és Skoda Scala Joy akár 7.999.000 forinttól. Hát ezzel kellett volna kezdeni. Végre valami valódi izgalom. Fedezd fel te is minél hamarabb a Skoda Joy modelleket.
24: Aliszka Autócentrum. Szekszárd. Bátaszéki út 132. aliszkaauto.hu.
25: Skoda.
26: Rádió 1. Rádió 1.
27: Csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: tökéletes a rádióban és tökéletes a klubokban, ez volt Kashmir és a Wild Ride a Rádió 1-en, a Rádió 1 Live Mixben. Mellettem ma Pure Beat élőben a lemezjátszói mögött. Két fontos közlekedési információ. Baleset a fővárosban történt pár perc a Hűvösföldi úton, a Szerbantal utcánál, és több autó karambolozott az M0-as autóúton a déli szektorban, a Halászteleknél, az M1-es autópálya felé vezető oldalon a 16-os kilométernél. Nagyon vigyázzatok magatokra, mindenkinek jó utat! SMS és Viber számunk 0623111111. Három nap múlva ilyenkor már ezerrel dübörög az élő közvetítés a nagy Rádió 1 születésnapi fesztiválról. Az egyik külföldi fellépő szeretne most nektek üzenni, figyeljetek!
1: What's up? I'm Sam Felt. Come party with me on May 24th at the Radio 1 Festival in Budapest.
0: Ő Sam Felt, és azt mondta, hogy gyertek és bulizatok velem a Rádió 1 születésnapi fesztiválján május 24-én Budapesten. Ez ugye három nap múlva lesz. Sam Felt fellépési idejének a kezdete 18 óra 55 perc.
2: Ez azért jó, korán van, tehát tessék időben érkezni.
0: Bizonyám. Úgyhogy folytassuk most vele.
2: Igen, és ha már Sam Felt, akkor azért hoztam egy régebbi dalt, ami nem annyira aktuális, de azért elhoztam nektek, hiszen Sam Felt nem ma kezdte, és hát régen is már elég komoly slágereket írt, mint például a következő dal. Ez nem más, mint a Show Me Love című track. Nem tudom, hogy ez meg fog szólalni, de ha mikor kezd még egyszer?
0: 18.55.
2: Hát akkor azért sanszos, hogy lehetséges, hogy ilyen dalok is így lesznek. Van. Szóval, vagy esetleg valamilyen új remixben. Ezt IDX remixében hoztam, ez egy zseniális ismert vokál, már is mutatom, ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en, a Live Mixben.
3: At the turntables now. Pure Beat.

igazi mai slágerek élőben mixelve. Ez a Rádió 1 Live Mix. Minden hétköznap délután 5-től 6-ig a Rádió 1-en.

0: Mixben mellettem a Pure Beat élőben a lemezjátszói mögött. Tegnap a Third Is Mine Radio Show-ban már dumáltunk róla, hogy milyen lesz a Pure Beat set 3 nap múlva a rádió születésnapi fesztivál legvégén, de ha tegnap késő este valaki nem hallgatott volna minket, azért ismételjük el, mert Pure Beat egy buli végén, vagy buli vége felé, mert most kivételesen nem te leszel a legvégén, az utolsó előtti felé leszel, szóval Pure Beat a zárásnál mindig igazi különlegesség.
1: Így van, azt gondolom, hogy én ezeken a szetteken, ezeken a fellépéseken mindig legtöbbször a saját dalaimat játszom, illetve olyan zenékkel készülök, amik valószínűleg előttem nem nagyon szólalnak meg, szóval ezért szokott ez egy picit különlegesebb lenni. És hát természetesen, ahogy mondta Geri, nem a legvégén lesz, hanem 2-től 3-ig ezáltal azért egy pár régi klasszikus Pure Beat dal is fel fog csendülni, és persze a legnagyobb slágerek saját gondolásban, szóval egyértelmű, hogy mindenkinek ott a helye.
0: Találkozunk tehát 3 nap múlva, most vasárnap a rádió egy születésnapi fesztiválján, 4 világsztár DJ, 5 órai kezdés, 3 különböző színpad, tényleg ott a helyetek, minden további információ a www.radio1.hu-n. Megyünk tovább.
1: Martin Garrix-el megyünk tovább, aki ezzel a dallal bontogatta ki a szárnyait az akkori IDM időszakban. Ez nem más, mint az Animal című track, na de természetesen most nem az eredeti verziót hoztam, hanem egy jó kis tech house verzióba, méghozzá Aurelius remixében, már is mutatom, ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en, a Live Mixben. At the turntables now. Pure Beat.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy ez a Rádió 1 Live Mix. Pure Beat állt a lemezjátszók mögött az elmúlt egy órában. Egy fantasztikus dal, 2007-ben született meg a legelső változata, és néhány hónappal később szó szerint újjá született a TikTokon, azóta pedig óriási sláger a világon mindenhol, a rádióban is. Ez a mix tökéletes az utolsó vendégem szempillájának az elkészítéséhez. Köszi szépen, sok puszi nektek, Regina!
1: Na hát akkor lezártuk a szempillázást.
0: Lezártuk a szemeket, mint a Trónok harcában. Sziasztok, jól indul a délutánom, hogyha itt vagytok, és jó a kedvem is. Üdvözletel, István!
1: Üdvözlet!
0: Jó munkát, István! Sziasztok! A napsütésre rátok nézve és hallgatva az adást, feszítitek a nemzetközi színvonal mérföldköveit. Amúgy kakucson süt a nap, és tök jó idő van. Üdvözlettel, Tibor!
1: Á, azt akartam, hogy várj egy picit, hagyd találjam ki a kakucsról év valaki, csak egy valaki lehet, Rami.
0: Aki ugye jó címborát. És hát isteni idő lesz 3 nap múlva is a Rádió egy születésnapi fesztiválján. Konkrétan tényleg be fogjuk durrantani, be fogjuk indítani a nyarat. 28 fokban kezdjük el az élő közvetítést 3 nap múlva délután 5-kor.
1: Az nagyon, de azért hozzatok magatok egy pulcsit, mert én hajnal 2-kor kezdek. Igen. Addig a lehető fog kellene.
0: 0-23-111-111, ez az SMS és Viber számunk. Erre nagy szükség lesz, mindjárt kezdjük a Rádió egy kívánság műsort. Fellépések még a Rádió egy születésnapi fesztiválig.
1: Így van, holnap indulok, holnap Székesfehérváron és Budapesten leszek megtalálható, szombaton, Szolnokon és Siófokon, és vasárnap pedig Balatonlelén, és utána pedig természetesen a Budapest Parkban.
0: Yes, ott találkozunk, Lacikám, nagy voltál, vasárnap folyt könyv.
1: Köszönöm, hogy itt lehettem, további szép hetet mindenkinek, csak is sziasztok!
0: Maradjatok, a Rádió egy kívánság műsor kezdődik mindjárt Ed Sheerannel! És a kamerával Cyril Remixben, Cyril is fellép 3 nap múlva a Rádió egy születésnapi fesztiválján. Részletek a rádió1.hu-n, gyertek majd korán!
2: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Már csak 3 nap, és május 24-én vasárnap, délután 5-kor véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kuki elindítja élőben 49 frekvencián a Rádió egy születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán érkezik meglepetésként a Rádió.

0: visszaszámlálás elindult. Találkozzunk május 24-én vasárnap a Budapest Parkban a Rádió 1 születésnapi fesztiválján a Master Good támogatásával. Részletek a radio1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre.
4: A 400 g-os csomagolt Regnum Barbecue Grill kolbász csak 1399 forint.
3: További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés, már 35 éve.
5: Újítsd meg otthonodat a JUSZ nagyszerű ajánlataival. Bútorok széles választékát találod nálunk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk számos beltéri bútorra, és 40-60% kedvezményt számos matracra. Vásárolj most a legközelebbi JUSZ áruházban, vagy online a jusk.hu-n. JUSZK. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Lássuk, milyen költségek várnak rám a hónapban. A kocsit például kötelező szervizre kell vinni. Ja nem, el is felejtettem, hogy 5 évig ez nem tétel. Hiszen a Dacia Dusterhez 5 év díjmentes karbantartás jár. Szóval a Dusterem most 5 évig spórol nekem. Ráadásul a kezdő ára is remek. A Dacia Duster már 6.699.000 forinttól elvihető. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a dacia.hu oldalon és a márka kereskedésekben.
7: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézz egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 100.000 forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vértezd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
8: Komfortos és tartós megoldás az intim flórádnak. A Ginofilus Restore probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap 2 tabletta Ginofilus Restore.
9: Ügyeszeti segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
10: Szépséggel pontokat gyűjteni? A DM-ben ez is lehetséges. 2026. május 1-e és 31-e között minden dekor kozmetikai termékvásárlása esetén 20-szoros pontokat adunk. A részleteket keresse a dm.hu per Active Beauty oldalon. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
11: Indulj teljes gázzal a nyárba Ford Hoványnyal. Most új és használt személyautó készletről 2,99%-os kamattól érhetők el. Vár az intelligens Kuga, a sportos Puma vagy a legendás Mustang hihetetlen ajánlatokkal. A Hovány finanszírozási akció május 11-től június 30-áig tart. Ne gondolkodj tovább, irány a Ford Hovány. A tájékoztatás nem teljes körű, THM 2,5-től 7,2%-ig. Részletek fordhovány.hu.
12: Nagy bevásárlás olcsón. Próbáld ki most a Tesco házhoz szállítást június 4-éig, akár ingyenes kiszállítással. Az első online rendelésedből 2000 forint kedvezményt adunk. Tesco otthonról. További feltételek és részletek tesco.hu.
13: Vannak pillanatok az életben, amik megismételhetetlenek. Ne hagyd, hogy a szúnyogok tönkretegyék őket. A Vape szúnyogírtó hatékony védelmet biztosít a közönséges és tigris szúnyogok csípései ellen az egész családnak. Vape, for your life. Véd otthonod a Vape kombinált elektromos pároloktatójával, ami utántöltő folyadékkal és lappal is működik.
14: Szevasz, Lacikám! Megint festesz.
15: Mit csináljak? Minden évben lepatogzik a fáról a lazúr.
14: Hát, ha évekig nem akarsz ezzel foglalkozni, van ez az új vízbázisú Lazurán Aqua PU Extra. Nem csöpög, gyorsan is szárad, és extrém védelmet nyújt a fának akár 10 éven át. Nehéz elrontani, úgyhogy neked is menni fog.
15: Akár 10 éven át? Na akkor egy új hobbit kell találnom.
14: Új Lazurán Aqua PU Extra. Ha hosszú évekre tervezel. Lazurán. Az időtálló favédelem.
11: Új Omoda 7 SHS. Különleges megjelenés, prémium minőség, intelligens szuperhibrid technológia. 8 év általános garancia, a motorra 1 millió kilométer. Omoda 7. Egy lépéssel a versenytársak előtt. Keresse márka kereskedéseinkben. omodahungary.hu.
16: Gree energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gree légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
17: Telefontöltő pipa? Fogkefe pipa? Útlevél pipa? Vajon elfelejtettem valami fontosat?
18: Indulás előtt pipálja ki gyorsan az utasbiztosítást is. Az Alfával percek alatt online akár a mobilján is megkötheti. Alfa.hu. Biztosak vagyunk a dolgunkban.
19: A statisztikák szerint az emberek 93%-a több extrát szeretne, de kevesebbet akar fizetni. A maradék 7% pedig valószínűleg már Volkswagen Taygót vezet. A kezdet? Adott volt a Taygo Airline Max. Beletettük az automata klímát, az ülésfűtést és a tisztolos digitális műszerfalat, majd csökkentettük az árát. Az eredmény? Magasabb felszereltség alacsonyabb áron. Taygo Airline Max már 9.190.000 forinttól a Volkswagen.hu-n és márka kereskedéseinkben.
20: Volkswagen.
21: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
22: A tavalyi táborban olyan finom pizzát sütöttünk, hogy olyan finomat én még nem is ettem.
23: Nem kell étterem, hogy emlékezetes legyen a nyár. Idén az Ökumenikus Segélyszervezet 1000 rászoruló gyerek táboroztatását tűzte ki célul. Hívd a 1353-at és támogasd felzárkózásukat 500 forinttal. 1353. Nyújtsunk együtt kapaszkodót a rászoruló gyerekeknek. Készült az Ökumenikus Segélyszervezet megbízásából.
21: Társadalmi célú reklám hangzott el.
0: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
21: Reklám.
24: Carglass javít, Carglass cserél.
25: Miklós, 28 éves Carglass autóüvegszerelő.
26: A szélvédőrepedés általában egy kis kőfelverődéssel kezdődik. Előző ügyfelem sem törődött ezzel, aztán egyszer csak, pak, a szélvédő tovább repett. Kicseréltük, pedig javítással megmenthettük volna. Ráadásul kaszkós autóknál mindent intézünk a biztosítók felé. A kaszkó jó voltából a javítás legtöbbször ingyenes.
25: Hívja minket, vagy foglaljon időpontot most a carglass.hu-n.
24: Carglass javít, Carglass cserél.
0: A Rádió 1. A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem. Munka közben sem.

0: Mindenkinek, aki munka közben hallgat, jó, hogy együtt rádiózunk. Adom az energiát végig napközben. A délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók. A forrodrót 0620 311 111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora. A legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió 1 esti mix műsorában. This is the World is Mine Radio Show. A házigazda, Juhász.

0: 9-től a Rádió 1-en és a weben élőben.
1: This is the World is Mine Radio Show on Radio 1. On Radio 1.
0: Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert

a legújabb kedvencek is megszólalnak. A új zene akkor is Rádió 1, mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Miért hallgatják egyre többen a

0: megszólalnak. A új zene akkor is rádió egy, mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1 Hungary, és kövess minket TikTokon is.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most. Rádió 1. Indul. Rádió 1 kívánságműsor Juhász Gergővel és az igazi mai slágerekkel.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: A Rádió Egyet halljátok, friss közlekedési információk jönnek. 10 kilométeres dugó van egy baleset miatt az M0-ás autóúton, a déli szektorban, Halászteleknél az M1-es felé vezető oldalon, és összeütközött két autó az M7-es autópályán is, a budaörsi kivezető szakaszon, a 12-es kilométernél. Itt 2 kilométeren át kell emiatt araszolni. Mindenkinek jó utat! A telefon pedig megállás nélkül csörög. Halló, halló!
1: Piroska vagyok, és szeretnék egy jokeri számot kérni mindenkinek, akinek nagyon szép délutánja és estéje van, úgy, mint nekem. Küldöm a tesómnak, akit nagyon szeretek, most próbáltam vele beszélni, de vacsiznak.
0: És konkrétan tényleg mosolyog a hangod, egyszerűen árad belőle a vidámság. Mi ennek az oka?
1: Nagyon sikeres napom volt, munka szempontjából megyek haza a családomhoz, úgyhogy kellett öltöbből.
0: De szuper, és akkor jön, amit kértél, Joel Corey, ez a Stay a Little Longer itt a Rádió 1-en, és sok-sok ilyen boldog napot kívánok még neked.
1: Neked is, szia!

0: across your street. You said forever, now I drive alone past your street.
1: A Rádió Egyet halljátok, nálunk csak igazi mai sláger megy, és három nap múlva konkrétan szó szerint berobbantjuk a nyarat, mert hogy a Rádió Egy születésnapi fesztiválján most vasárnap 28 fok lesz, szikrázó napsütéssel, eső nélkül, gyertek korán!
2: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu, klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
1: Erzsébet, parancsolj!
3: Hájpatontól kinek egy dal.
1: Oké, és kinek menjen?
3: Mincinek, Boginak, Zsófinak, Mesinek, Nellinek.
1: És ők kollégák vagy barátnők?
3: Barátnők.
1: Jól van, szól is nektek mindjárt Hájpaton és az Out My Head. És a további kéréseket is várom a számunk 0620-3111-111.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
6: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n, a legkeményebb sportfavágó versenyen. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
7: A Vision Expressnél te döntesz a kedvezményedről. Ha most vásárolsz új szemüveget, választhatsz, hogy a több száz akciós keretünk egyikének árából kapsz 40 és a lencséből 20% kedvezményt, vagy fordítva. Részletek a weboldalon. Vision Express.
8: Hajnó. Az ellentétek vonzák egymást. Milyen jól tud mutatni egymás mellett egy magas és egy alacsony? Például egy magas kedvezmény és egy alacsony ár. Igazam van? A június 30-ig elérhető rendkívüli Renault ajánlatoknak köszönhetően az árak alacsonyak, míg a kedvezmények magasak lesznek. Egyes Renault modellek most akár 2 millió 800 000 forint árelőnnyel, akár készletről hazavihetők. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a Renault.hu-n és a márka kereskedésekben.
9: A te döntésed, hogy miből mennyit szeretnél. A One-nál hiszünk abban, hogy korlátok nélkül érdemes kapcsolódni zenéhez, egymáshoz, a világhoz. Találd meg a hozzád illő korlátlanságot a One-nál, mert nálunk minden mobil tarifában ott a korlátlanság. Egyéni előfizetőknek a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a one.hu-n. One. Minden pillanat számít.
10: Visszatért a Best For You a KFC-be. 4 termék helyben fogyasztással csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben!
11: A statisztikák szerint az emberek 93%-a több extrát szeretne, de kevesebbet akar fizetni. A maradék 7% pedig valószínűleg már Volkswagen Taygót vezet. A kezdet? Adott volt a Taygo Airline Max. Beletettük az automata klímát, az ülésfűtést és a tisztolós digitális műszerfalat, majd csökkentettük az árát. Az eredmény? Magasabb felszereltség alacsonyabb áron. Taygo Airline Max már 9 millió 190 ezer forinttól a Volkswagen.hu-n és márka kereskedéseinkben.
12: Volkswagen.
13: Antibiotikum mellé ne felejtse el.
14: Protexin Restore Baby és Protexin Balance probiotikumok. Hatást fokozó prebiotikummal. Kicsiknek és nagyoknak.
15: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
4: Reklámot hallottak.
16: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió E! Folytatódik!

0: azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió

0: A YouTube-on meddig fog tartani a közvetítés, kérdezi Aliz. Kedves Aliz, a YouTube-on meg az online felületeinken képben este 10-ig tart az élő közvetítés, a rádióban pedig csak hangban egészen éjjel 2-ig. Sziasztok, Szemfeltet láttuk egyszer Amsterdamban, imádtuk, úgyhogy megnézzük a születésnapotokon is. A Heart Like Mind kérem Diusnak, a feleségemnek üzenem, hogy nagyon szeretem. 7:30 körül érkezünk vasárnap, üdvözlettel Tibor, de jók vagytok, és akkor pont látni fogjátok Szemfeltet, ő 18:55-kor kezd tehát a nagy színpadon, a Budapest Parkban 3 nap múlva a Rádió 1 születésnapi fesztiválján. József is őt kéri, kinek menjen és milyen üzenettel?
1: A páromnak, és hogy nagyon szeretem.
0: Na akkor Szemfelt és a Heart Like Mine most pörög nektek is itt a Rádió 1-en. Hello Szemfelt!
2: What's up, I'm Szemfelt. Come party with me on May 24th at the Radio 1 Festival in Budapest.

0: Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Rádió 1 kívánság műsor, halló, halló!
1: Tündének hívnak, szép estét!
0: Szia Tünde, neked is szép estét, parancsolj!
1: Ed Sheerantől kérnék szépen egy számot, ha van rám út.
0: Abszolút, Ed Sheerant imádjuk, kinek menjen?
1: Hát a leányomnak szeretném, akkor Pannának.
0: Szól is neki mindjárt Ed Sheeran és az Azizám. És hát 3 nap múlva ilyenkor már 1000-rel bulizunk együtt veletek a Rádió 1 születésnapi fesztiválján. Jönnek a részletek most.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Már csak 3 nap, és május 24-én vasárnap, délután 5-kor véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kuki elindítja élőben 49 frekvencián a Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán érkezik meglepetésként a Rádió.

0: Rádió Max. A visszaszámlálás elindult. Találkozzunk május 24-én vasárnap a Budapest Parkban a Rádió 1 születésnapi fesztiválján a Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Majd ha, vagy most, Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van, és addig a tiéd, amíg van. Már csak 9 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
3: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre.
4: 10 dekagram Landhof tálalósonkkal kiszolgáló pultban csak 449 forint.
3: További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés már 35 éve.
5: A te döntésed, hogy miből mennyit szeretnél. A Vannál hiszünk abban, hogy korlátok nélkül érdemes kapcsolódni zenéhez, egymáshoz, a világhoz. Találd meg a hozzád illő korlátlanságot a Vannál, mert nálunk minden mobil tarifában ott a korlátlanság. Egyéni előfizetőknek a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a van.hu-n. Van. Minden pillanat számít. Van.
6: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Például 500 g Milsani mascarpone 1399, a 150 g-os snackfán sajtos tallér csomagja 449 forint. Alacsony árak, magas minőség. Mindig Aldi.
8: Kerüljön nyárra a legjobb formába. Plasztikai műtétek most 25% kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén, hogy magabiztosan élvezhesse a nyarat. Ingyenes konzultáció, empatikus és tapasztalt plasztikai sebészek, exkluzív környezet. Foglaljon időpontot még ma! www.drrose.hu.
9: Nagy autó, nagy tér, nagy élmény. Csak a karbantartási költség kicsi. Egészen pontosan nulla. Mert a Dacia Bigsterhez most 5 év díjmentes karbantartás jár. Ilyenkor érzed igazán, hogy jól döntöttél. Vidd haza a Dacia Bigstert már 8.599.000 forinttól 5 év díjmentes karbantartással. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a dacia.hu oldalon és a márkakereskedésekben.
10: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál már 154.900 forinttól. A hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
11: Az értékesítési adatok alapján Magyarország kedvenc tetőcserépmárkája a Terrán. Válassza ön is a Terrán Danubia tetőcserepét most akciós áron. Részletek a terrántető.hu/akció weboldalon. Terrán. Otthon a jövőben.
1: Reklámot hallottak.
0: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: egy. Indul! A Rádió egy kívánság műsor Juhász Gergővel és az igazi mai slágerekkel.

0: 5-től pedig Cyril a nagy színpadon. Minden további info a www.radio1.hu-n. Halló, halló!
1: Szia, Krista vagyok. A férjemnek szeretnék küldeni egy dalt, aki úton van Szegedről. Az a felé, Martin Garrix-től szeretnék valamit.
0: Oké, akkor jön is tőle a Butterflies. Mit üzensz a férjednek?
1: Hogy vigyázzon az úton, és nagyon várjuk haza a kisfiammal.
0: Na akkor előre is szép közös estét kívánok nektek, és kösz, hogy ti is itt vagytok a Rádió 1-en.
1: Köszönjük, szia!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: A Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Rádió 1 kívánság műsor, halló, halló!
1: Viki vagyok, és szeretnék érni a Faithless-től egy számot.
0: Hello, te vagy az a Viki, aki szerintem mindig szomorú, de te mindig elmondtad, hogy nem szomorú vagy, hanem rettenetesen fáradt. Legutóbb 3 hete beszéltünk körülbelül, és azt mondtad, hogy valamikor május vége felé lesz egy olyan időszak, amikor nem kell annyit dolgoznod, és sokkal vidámabb lesz a hangod. Szerintem ez az időszak, ez most elmaradt.
1: Most már azért van, mennyivel vidámabb?
0: Hát... Szerintem nem annyira. Végig te túl sokat dolgozol.
1: Ja, igen.
0: És mit mondtál, mit szeretnél kérni? Faithless?
1: Faithless-től valami számot.
0: A Faithless-nek van egy óriási nagy klasszikusa, illetve több is, de az egyik legnagyobb, az az Insomnia, amihez most készült egy felújított változat, Bibi Rexának köszönhetően, úgyhogy most már ének is van ebben a dalban. Ez jöhet?
1: Persze, igen, jöhet.
0: Kinek küldjük?
1: Annak szeretném küldeni, meg fiamnak, Márknak.
0: Faithless, Bibi Rexa, Insomnia 2026, ez akkor most nektek pörög itt a Rádió 1-en, és jó pihenést kívánok majd.
1: Neked

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Rádió 1 kívánság műsor, halló, halló!
1: Halló, szia, Sanyi vagyok, Püspök Ladányból.
0: Sanyikám, a kiküldött Püspök Ladányi tudósítónk, ez persze csak vicc, az új Püspök Ladányi frekvenciánkon, amit hol lehet beprogramozni?
1: 91.8.
0: Így van, mit kérünk ma, Sanyi?
1: Lady Gagától szeretnék egy számot kérni.
0: Oké, hová menjen és kinek?
1: Debrecenbe, a szájsebészet klinikára, mert kiváló munkát végeznek. Mert rajtam is most segítettek. Mert most gyógyulófélben vagyok.
0: Ja Istenem. Sanyikám, de azért jössz a születésnapi fesztiválunkra 3 nap múlva, nyugtass meg.
1: Ezt nem tudom megígérni, mert most 2 fogat húztak, gyógyulófélben vagyok.
0: Azt ugye tudod, hogy mondjuk a pálinka az nagyon jót tesz fokhúzás után.
1: Tudom.
0: Jó. Tehát ezzel te is tisztában vagy?
1: Tisztában vagyok,
0: és igen. Szerintem a Budapest parkban is lehet majd kapni.
1: Nem ígérek semmit, gyógyulófél vagyok most.
0: Jó, van. Figyelj, addig még van 3 nap, szerintem simán addig összerakod magad, jó?
1: Hát ne próbálom akkor.
0: Sanyikám, én nem szeretnék úgy hazamenni a Rádió 1 születésnapi fesztiváljáról, hogy nem találkoztam Sanyival Püspök Ladányból.
1: Jó, hogy meg lesz, nem tudom.
0: De imádlak! Sanyi, ez a beszéd, nagyon-nagyon várunk téged, én szeretnék veled egy közös fotót mindenféleképpen, jó?
1: Oké, megvan.
0: Ez a beszéd, jobbulást kívánok addig is. 28 fokban kezdjük majd az élő közvetítést. Vasárnap délután 5-től szikrázó napsütés lesz, eső nélkül.
2: Az időjárás jelentés támogatója a gumi.hu, a Dunlop gumiabroncsok forgalmazója.
0: És akkor hamarosan Lady Gaga énekel. A további kérések pedig jöhetnek még este 8-ig, a telefonszámunkat tudjátok.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Amíg ön pihen és élvezi a kert nyugalmát, a Husqvarna robot fűnyíró gondoskodik a gyepéről. Intelligens technológia, több mint 20 féle modell, minden kert típushoz. Nyerje vissza az idejét, a kertet pedig bízza a Husqvarna robot fűnyíróra. Husqvarna.hu. 8 év garancia, kompromisszum nélküli japán megbízhatóság. Ez az új Mitsubishi Outlander PHEV. Plug-in hibrid technológia, 85 km elektromos hatótávval, 302 lóerő teljesítménnyel, és most 4 millió forint kedvezménnyel. Mitsubishi Outlander PHEV. Az élet nagyszerű.
4: Drive your ambition. Mitsubishi Motors.
5: Micsoda aroma?
6: Olyan, mint Olaszországban.
5: Ez az igazi kávé.
7: Ön kóstolta már? Élje át az új Shell Café Espresso ízét a Shell Caféban. Aroma és karakter minden cseppben. Önmagáért beszél. Új Shell Café Espresso. Eredeti olasz stílus. Sötét pörkölés.
8: Shell. Go well.
9: Visszatért a Best for You a KFC-be. 4 termék helyben fogyasztással csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben.
10: A statisztikák szerint az emberek 93%-a több extrát szeretne, de kevesebbet akar fizetni. A maradék 7% pedig valószínűleg már Volkswagen Taygót vezet. A kezdet? Adott volt a Taygo Airline Max. Beletettük az automata klímát, az ülésfűtést és a tisztolos digitális műszerfalat, majd csökkentettük az árát. Az eredmény? Magasabb felszereltség alacsonyabb áron. Taygo Airline Max már 9.190.000 forinttól a Volkswagen.hu-n és márka kereskedéseinkben.
11: Volkswagen.
12: Jó napot, gazduram! Sikeres volt a napraforgó gyomírtás?
13: Igen, most viszont a gombák okoznak kihívást.
12: Próbálja ki a Maxentiszt! Az Adama új gombaölőszerét, ami napraforgóban és kalászosokban is hatékony. Max biztonság, max hozam, Maxentiszt!
14: Komfortos és tartós megoldás az intim flórádnak. A Ginophilus Restore probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap 2 tabletta a Ginophilus Restore.
15: Gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
16: Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG ZS már 7.499.000 forinttól, vagy akár 0% THM finanszírozással lehet a tiéd. Menő design, modern technológia és 7 év gyári garancia. Ez az MG ZS. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az mgmotor.hu-n. MG. Find your more.
17: Nagy bevásárlás olcsón. Próbáld ki most a Tesco házhoz szállítást június 4 akár ingyenes kiszállítással. Az első online rendelésedből 2000 forint kedvezményt adunk. Tesco otthonról. További feltételek és részletek tesco.hu.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
18: És most

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zene

0: Rádió 1-et halljátok, lassan átadom a stúdiót a Diszkós Hitnek, 9-től pedig jön a World is Mine Radio Show élőben, méghozzá Regán Lilivel, aki ugye háromszoros év DJ-je győztes nálunk a Rádió 1-en, és adunk egy kis ízelítőt abból, hogy Regán Lilitől mire számíthatok 3 nap múlva a Rádió 1 születésnapi fesztiválján. Juhász Geri kijelentkezik, 1 óra múlva találkozunk újra, ciao.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem a hajnalok hajnalán?
3: Hogy darabolom neked a zenéket?
4: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
5: Jövő héten indul az elfűrészelt dalokjáték a Balázséknál. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel kifűrészelnek egy igazi mai sláger részletet.
1: Ismerje fel a dal címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Steel Timber Sportsworld trofi belépőjegyet és a Steel akkumulátor

0: nem?
1: Na, Eszter, itt fog meg, szorítsd!
2: Feri, vigyázz!
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Hajnó. Az ellentétek vonzák egymást. Milyen jól tud mutatni egymás mellett egy magas és egy alacsony? Például egy magas kedvezmény és egy alacsony ár. Igazam van? A június 30-ig elérhető rendkívüli Renault ajánlatoknak köszönhetően az árak alacsonyak, míg a kedvezmények magasak lesznek. Egyes Renault modellek most akár 2 millió 800 forint árelőnnyel, akár készletről hazavihetők. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a Renault.hu-n és a márka kereskedésekben.
5: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy, a legkeményebb sportfavágó versenye. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
6: Antibiotikum mellé ne felejtse el.
7: Önnek a Protexin kell.
8: Protexin Restore Baby és Protexin Balance probiotikumok. Hatást fokozó prebiotikummal. Kicsiknek és nagyoknak.
9: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvas el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
10: Van, amikor a prémium életérzés nem a feltűnő gesztusokban, hanem a mindennapi harmóniában mutatkozik meg. A Lexus LBX és UX modellek pont ilyen élményt nyújtanak. Kifinomult, megbízható társak a mindennapokban. Legújabb városi modelljeink fix 3,9% THM-mel. Prémium utazás a város ritmusában. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
11: A csirke szárnya legjobb a grillen.
12: Dehogy is, a csirke mellnél nincs jobb.
11: Mondom, hogy a szárnya jó.
13: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
14: Olajcsere, kezdje a Bárdi autónál. A prémium minőségű 4 literes Total Energy Sport 9540-es motorolajára most csak 7990 forint a Bárdi autó webshopjában és kirendeltségein. Az akció május 15-től június 15-ig tart. Részletek a bardiauto.hu oldalon.
15: Idő van, készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5 millió 990 ezer forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
16: Telefontöltő pipa? Fogkefe pipa? Útlevél pipa? Vajon elfelejtettem valami fontosat?
17: Indulás előtt pipálja ki gyorsan az utasbiztosítást is. Az Alfával percek alatt online akár a mobilján is megkötheti. Alfa.hu. Biztosak vagyunk a dolgunkban.
3: Reklámot hallottak.
13: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
13: Rádió 1.
3: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
13: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek.

0: reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk! Diszkó!
2: Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
3: Szevasztok, szép estét mindenkinek, ez itt a Rádió egy csak igazi mai sláger, megy indul a Diszkósít Rádió Show csütörtök este, és számolok vele csütörtök, péntek, szombat, már csak hármat kell aludni, és Rádió egy születésnapi fesztivál a Budapest Parkban, találkozhatunk a Diszkósít csapatával velünk is, meg az összes Rádió egy DJ-vel és három szupersztár nemzetközi sztárral, ott lesz Samfeld, Cyril és a Switch Disco.
4: Ladies and gentlemen, my damon and herr, madame, monsieur, hölgyeim és uraim, fiúk, lánk, milyen tisztelt nagy érdemű publikum, jó magam, Hanvai PG is itt vagyok egészen este 9-ig, és nagyon-nagyon fontos, hogy már csak egyet kell aludni, és jön egy olyan hétvége, amely még nem volt a Diszkósít történelmében, ugyanis Diszkósít aktivizációk lesznek pénteken, szombaton és vasárnap is. Ezzel a jó hírrel megyünk tovább, illetve egy sírre lemezével kívánunk kellemes rádiózást itt a Rádió 1-en, csak igazi mai sláger megy a Diszkósít Rádió Show-ban.

0: Rádió egy csak igazi mai slágermegy diszkosít Rádió Show Bárány Attila nélkül, de DJ Juniorral és velem Hanvai Pizsivel, de nagyon-nagyon fontos, hogy a muzsikát is Bárány Attila szolgáltatja.
1: Igen, mert ő nincs itt, de pénteken már érkezik ugye Turkevére, ott lesz diszkosít Legends, erről beszélt Hanvai Pizsi, hogy hihetetlen aktivizációban vagyunk, három nagy diszkosít partink is lesz. Szombaton pedig érkezünk majd Vonyalszvashegyre, ott lesz diszkosít Legends, ebben a diszkóban még nem játszottunk, legalábbis így ebben a formában, hogy 4,5 órán keresztül pörgetjük az elmúlt 20 év elektronikus kedvencét, és diszkosít lesz ugye a helyszínen. Én előtte még egyébként Balatonfűzőn is pörgetek majd a Boppáján este 8 és 10 között. Vasárnap pedig Rádió egy születésnapi fesztivál, erről már beszéltem az elején, arról viszont nem, hogy bemutatjuk a vadonatúj diszkosítdalt és klippet is egyben. Bárány Attila mixel, és megyünk tovább Tyler lemezével, ez a Water Bissensuelben a diszkosítben.

0: fiú egyen.
1: Igazi mai sláger követ igazi mai slágert.
0: A DJ pultban DJ Junior. Kambai DJ.

2-1. Igazi mai sláger követ igazi mai slágert. A DJ pultban DJ Junior.

0: Ez a rádió esti showja, a Diszkósit Rádió Show, Bárány Attila mixel, de mi vagyunk itt a stúdióban, Hanvai PJ és én DJ Junior.
1: Amit korábban említettem, volt ez a Diszkósit történelmének legerősebb hétvégéje, mi szerint ugyebár pénteken, szombaton és vasárnap Diszkósit party van, de ez a május 2026-ban minden idők legerősebb hónapja a Diszkósitnek, ugyanis 5 darab aktivizációnk van vagy volt, ugyebár Dombóváron jártunk 2-án, és még ebben a hónapban vasárnap, május 31-én Pákra megyünk egy Diszkósit pizza kóstoltatásra, szóval ez egy nagyon-nagyon tényleg a legerősebb hónapja a Diszkósit történelmének.
0: Most pedig megyünk tovább, ezúttal Zoo és D közösével, a Five Star-ral, itt a Diszkósit Radio Show-ban a Rádió 1-en.

0: Rádió egy csak igazi mai slágermegy diszkosít Rádió Show, Bárány Attila muzsikájára, mixére, DJ Junior és jó magam Hanvai PG. Ugyebár elmondtuk, hogy rettentően erős hétvége lesz a diszkosít szempontjából három bulival is. Én egyébként emellett még szombaton érkezem majd Dusnokra, és onnan száguldozok át mondhatni az egész országon keresztül, és érkezem meg majd Vonyarcvashegyre.
1: Nekem egy kicsit könnyebb lesz a Vonyarcvashegy, mert előtte közelben Fűzföl leszek, és onnan érkezek meg, az egy kicsit rövidebb út, de szerintem Hanvai PG is időre oda fog érni, mint ahogy Bárány Attila is, hiszen ezen a hétvégén három nagy diszkosít aktivizáció, és készültek a vasárnapi napra. A Budapest Park nagy színpadán a Rádió egy születésnapi fesztiválon diszkosít lesz, közel fél órát fogunk játszani, majd lehet, hogy egy kicsit többet, és itt fogjuk bemutatni egyébként a vadonatúj diszkosít dalt, valamint a hozzátartozó új klipet is. Jön Phil Collins ének hangjával a Genesis és az I Can Dance itt a diszkosítben a Rádió 1-en, B-Sensual Mixben.

0: Ez volt a Discosit Radio Show, itt a Rádió Egyen, búcsúzunk mindenkitől, én DJ Junior voltam, minden eredeti valódi elérhető a YouTube csatornámon, DJ Junior Han vagy Hun, ahogy tetszik, kövessétek be. Ezen kívül kiraktam a Facebookra és a rajongói oldalamra a felső posztként az elmúlt hónapokban elkövetett DJ Junior 2026-os eredeti valódi remixeket is, onnan le tudjátok szedni, tudjátok játszani, hallgatni, amit szeretnétek vele. Három aktivizáció Discosittel ezen a hétvégén, már beszéltünk róla, úgyhogy készüljetek, nagy dolgok lesznek itt, és ezen kívül új Discosit dal megjelenés is lesz. Nem elfelejteni, ugye ez a nagy színpadon a Rádió 1 születésnapi fesztiválján, én legközelebb holnap este jövök ide a Rádió 1-re, és akkor mixelek, itt lesz velem Hanvai PG is, ezzel búcsúzom, szevasztok!
1: Ameddig a fölkerekén szolgálok, és zenélek, Hanvai PG voltam, ne tessék elfelejteni, holnap este Turkevén várunk mindenkit sok-sok szeretettel, mint Discosit, aztán szombaton Vonyarszvarsegyen, mint Discosit, aztán vasárnap a fővárosban, a Budapest Barban a Rádió 1 születésnapi fesztiválján, mint Discosit, speciálban egyébként én még szombaton Dusnokon egészen korán, már 21 óra 30-tor várok mindenkit sok-sok szeretettel. És nagyon-nagyon fontos, hogy május 31-én közönség találkozó Discosit pizza kóstoló, ahol az első 150 érkező egy szelet Discosit pizzát kap ajándékban. Ezzel búcsúzom, ennyi lett volna ma estére a Rádió 1, csak igazi mai slágermegy. Ez a Discosit Radio Show.

Children out

Igazi mai slágerkövet, igazi mai slágert. A DJ pultban.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak három nap, és május 24-én vasárnap, délután 5-kor véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kuki elindítja élőben 49 frekvencián a Rádió egy születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán érkezik meglepetésként a Rádió

0: Rádió Max. A visszaszámlálás elindult. Találkozzunk május 24-én vasárnap a Budapest Parkban a Rádió 1 születésnapi fesztiválján a Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
0: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek.

0: Ha új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy.

0: aznap igazi mai sláger megy a legjobb válogatásban. Rádió 1. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Változatosan.
2: Rádió 1.
0: Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert

0: Kulağınak. A új zene. A új zene. Akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi ma is láger megy. Igazi ma is láger megy. Rádió 1.
1: Csak igazi ma is láger megy.

0: reklámot hallottak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben.
3: World is Mine Radio Show.
2: A

0: Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a Third Is Mine Radio Show. Hello mindenkinek, itt van a kékhajú lány, háromszoros év DJ egyőztes nálunk a Rádió 1-en. Regál Lilinek hívják ma egy nagyon menő baseball sapkában. Hello Lili!
1: Ciao Geri, üdvözlök minden kedves hallgatót!
0: És hát Lili természetesen idén is nagy színpados fellépő a Rádió 1 születésnapi fesztiválján, ami 3 nap múlva lesz vasárnap a Budapest Parkban.
1: Pontosan, elképesztő, már annyira várom, képzeld Geri, készül már rá a ruhám, barátnőm csinálja,
0: hoppa,
1: külön
0: hoppa.
1: Fellépőszet készül erre az alkalomra, fú, elképesztően várom már, hogy ott legyünk.
0: Sztorizunk ma még a születésnapi fesztiválról, mindenféleképpen legyetek ott, ha szeretnétek látni élőben a külföldi sztárfellépőket, érkezzetek korán, délután 5-kor már startolunk, lesz élő közvetítés is. Élőben megyünk, a következő 3 órában minden felületünkön kezdjük el.
1: Start, akkor induljunk is, 2 órán keresztül itt vagyok veletek, elsőként érkezik az AM to PM itt a Rádió 1-en, csak is a World is My Radio Show-ban.
2: A lemezjátszók mögött

0: Best DJs in Hungary. Minden este 9-től. A Rádió 1-en.
1: This is the World Is Mine Radio Show.
0: A lemezjátszók mögött Regál Lili. Regál.

Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Regálili. World is Mine Radio Show.

0: A Rádió Egyet halljátok itt a World is Mine Radio Show élőben, mellettem a lemezjátszói mögött Regál Lili, háromszoros év DJ, egy győztes nálunk a Rádió Egyen. Elképesztő mennyiségű üzenet, pedig épp hogy csak elkezdtük a műsort. Sziasztok Lili, hogy vannak a csontjaid? Úgy ropogtak, mintha egy nyúl rúgott volna le egy rolleres. Üdvözletten, Rocsó.
1: Akkor ezek szerint látta a videót.
0: Láttam mind a kettőt.
1: Jól vagyok, sőt, jobban vagyok, mint azelőtt. Pont ez a lényeg. Hát igen, voltak nagy ropogások, de én mondjuk nagyon élvezem ezt.
0: Ez egy ilyen csontkovácsos videó. Én láttam azt a videót is, amikor először voltál ott, és pont szembe jött velem a TikTokon az a videó is, amit pár napja készítettetek, amikor másodjára voltál csontkovácsnál. Elképesztően hangosan ropognak a csontok ilyenkor. Ez fájdalmas?
1: Nem fájdalmas. Én kifejezetten szeretem egyébként ezt az érzést.
0: Sziasztok, hello Lili, végre! Hétfőn jól lemaradtam az élőadásról, csak a végére érkeztem meg, illetve a Hilmi premierre. Imádom ezt a számot. Már akkor tudtam, hogy csúcs lesz, amikor az első kis részletet megosztottad előle. Várom, hogy meghallgathassam újra meg újra. Ma Olaszországban, Cremona közelében bulizok veletek, vacsi készítés közben. Puszi nektek, Donna Gabi, a kamionos csaj.
1: Nagyon szépen köszönöm, jól esik, és nagyon-nagyon örülök, hogy tetszik. Ugye május 29-én fog érkezni videoklippel együtt a Hilmi, és minden más platformra is. Szerintem ez lett messze a legjobb videoklip, úgyhogy ezt 29-én láthatjátok majd, addig pedig itt a Rádió Egyen hallható a legújabb saját dalom.
0: Nagyon szeretitek, abszolút ezt érzékeljük, nagyon sokan kéritek a kívánság műsorban, tehát még egyszer, ez a dal Regál Lili és a Hilmi, május 29-ig kizárólag nálunk a Rádió Egyen hallható, május 29-én jön maga a hivatalos videoklip is. Aki lemaradt volna az országos rádió premierről, ott nagyon, nagyon szép dolgokat mondtál arról, hogy miről szól ez a dal, és hogy miben segíthet ez a dal másoknak.
1: Igen, ezt a dalt tulajdonképpen mondhatjuk úgy, hogy magamnak írtam, én nem terveztem ezt megosztani vagy kihozni. Terápiás dalírás jelleggel készült, szerettem volna kiírni az érzéseimet, a gondolataimat, hogy milyen az, amikor csalódunk és azt érezzük, hogy mélyen vagyunk és nem tudjuk, hogy hogyan tovább. Ezek az érzések vannak ebben a dalban, és azért is osztom meg, mert nekem nagyon sokat segített ez a dal, és szeretném, hogy ezzel a zenével másoknak is tudjak segíteni, és jó energiákat adni ezen a dalon keresztül.
0: Úgyhogy készüljetek fel, szerintem tekerjétek fel maximumra a hangerőt, és a következő 3-4 percben zárjatok ki mindent, és koncentráljatok erre a dalra, indítsuk el.
1: Érkezik tehát a legújabb saját dalom, a Hilmi, itt a Rádió Egyen, csak is a World is Mine Radio Show-ban. World is Mine Radio Show.

0: Last Frequencies, and you're listening to The World Is Mine radio show on Radio 1.
1: World Is Mine radio show. Minden este 9-től a Rádió 1-en. Magyarország legjobb DJ-ével. World Is Mine radio show.

is Mind Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a webben élőben. A lemezjátszók mögött Regálili. World is Mind Radio Show.

0: Itt a Rádió 1-es, a Third is Nine Radio Show élőben, mellettem a lemezjátszói mögött Regál Lili, háromszoros év DJ-je győztes nálunk a Rádió 1-en, és természetesen nagy színpados fellépő, három nap múlva vasárnap a Rádió 1 születésnapi fesztiválján. Hello Lili még egyszer!
1: Ciao Geri, üdvözlök mindenkit!
0: Ő pedig Sam Feld volt a Heart Like Mine című fantasztikus dalával az előbb, ez egy Coldplay feldolgozás. Sam Feld szintén fellép a Rádió 1 születésnapi fesztiválján. Figyelem, mondom a kezdési időpontját, 18 óra 55 perc. Tehát Sam Feld rajongók, a kedvencetek 18.55-kor a nagy színpadon a Budapest Parkban, most vasárnap, három nap múlva a Rádió 1 születésnapi fesztiválján. Nem tudom, mit csináljak az SMS-ekkel. Ha most mindegyiket elkezdjük elolvasni, akkor Lili egy darab zenét nem tud lejátszani innentől kezdve, csak mondom.
1: Ennek mondjuk örülök, hogy ennyien írtok, köszönöm szépen.
0: Rengeteg az SMS meg a Viber üzenet. Miki fiam 9 éves, és üzeni Lilinek, hogy isteni jó lett az új szám.
1: Aj, de aranyos, köszönöm szépen.
0: Drága Lili, nem tudsz rossz zenét csinálni, a Hilmi nagyon jó lett, az új kedvencem, Zsuzsnyó.
1: Köszönöm egyébként. A legtöbben azt mondják, hogy ez a dalom lett a legjobb, ami tényleg azért érdekes, mert abszolút nem terveztem kiadni, és lehet, hogy tényleg igaz az a mondás, hogy a spontán dolgokból születnek a legjobb dolgok.
0: És egy titkot hadd osszunk meg veletek, vagy egy fél titkot hadd áruljunk el. Underground körökben is vannak olyanok, és van egy konkrét olyan személy, aki tehát egyáltalán nem azt a zenét játsza, amit Lili, egyáltalán nem az ő világa, viszont meghallotta ezt a dalt, és bejelentkezett, hogy szeretne belőle készíteni egy remixet.
1: Egy saját verziót, igen, amit játszana a fellépésén, ez egy óriási megtiszteltetés nekem, hiszen egy hatalmas név, egy hatalmas legenda így a szakmában, és nagyon örülök egyébként, hogy a Hilmi az egy olyan dal lett, ami valahogy pont olyan középszinten mozog, hogy a mainstream és az underground körbe is egy picit beleillik, vagy nem is tudom, hogy mi a jó szó erre, szerintem ez egy különlegessége a dalnak.
0: Szerintem ez a lehető legjobb megfogalmazás. Képzeljétek el két kört, amik metszik egymást, és a Hilmi az egyik oldalon van a mainstream zene, a másikon az underground stílus, és szerintem tökéletesen ott van a metszetében ennek a két körnek ez a dal, mert hogy mind a két zenei világban el lehet képzelni ezt a dalt.
1: Köszönöm, Geri, örülök, hogy te is így gondolod.
0: Lili, isteni az új szám, és tök jó volt vele talizni Szombathelyen a kitelepüléseteken. Hollandiából jöttünk haza csak miattatok, élmény volt Anita.
1: Azta. Az nem semmi, nagyon szépen köszönjük.
0: 0-20-311-111, ez az SMS és Viber számunk. Pörgünk tovább, jön a nyár egyik legnagyobb slágere.
1: Abszolút, az egyik kedvencetek érkezik most, ez a Bambolé itt a Rádió 1-en. Csak is a World is Man Radio Show-ban.
2: A lemezjátszók mögött Regál Lili.

Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a webben élőben. A lemezjátszók mögött Regál Lili. World is Mine Radio Show.

0: Az intelligens zenék itt vannak nálunk, és mindig esténként 9-től jönnek. Csak a Word is Mine Radio Show-ban a rádió egyen Regál Lili a lemezjátszói mögött. Úristen, de jó volt az a dal.
1: Én is nagyon-nagyon szeretem. Ez is tipikusan egy ilyen gondolkodós, autókázós zene, úgyhogy a mixem végét ugye mindig ilyen felé szoktam elvinni, még itt vagyok veletek egy órán keresztül, és a második mix végére is tartogatok egy hasonlót.
0: De jó, sziasztok Lili és Geri! Szeretném nagyon megdicsérni Lilit, mert nagyon jó lett a Heal Me című új száma. Ráadásul pont a ballagásomkor fog kijönni, ennek annyira örülök. Lili a példaképem, szeretem a mixeidet nagyon, és minden héten hallgatlak, csak így tovább, üdvözlettel, Dominik.
1: Nagyon szépen köszönöm, akkor ez egy ilyen kis ballagási ajándék tőlem. Ne felejtsd majd el megnézni a videoklipet is, mert az is készül hozzá, ugye 29-én lesz elérhető a YouTube-on.
0: Addig pedig, tehát május 29-éig kizárólag nálunk a Rádió egyen hallható a dal. 10 óra után visszajövünk, addig pedig egy kicsit szusszanunk.
1: Pontosan, maradjatok velünk, ugyanis elsőként érkezik majd egy olyan DJ producer, aki ott lesz a Rádió egy szülinapon.
2: Bírod még? A World is My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió egyen.
3: Mine Radio Show is coming back.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Már csak 3 nap, és május 24-én vasárnap, délután 5-kor, véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kuki elindítja élőben 49 frekvencián a Rádió egy születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán érkezik meglepetésként a Rádió

0: visszaszámlálás elindult. Találkozzunk május 24-én vasárnap a Budapest Parkban a Rádió 1 születésnapi fesztiválján a Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
0: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek.

0: megszólalnak. A új zene. A új zene. Akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy.

0: Rádió 1-en a legújabb kedvencek is megszólalnak. A új zene akkor is Rádió 1, mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél? Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show. A

0: starts now. Egy perc a múlt este 10. Hello mindenkinek, bulizunk tovább, mellettem még mindig Regál Lili a lemezjátszói mögött. Háromszoros év DJ-je győztes nálunk a Rádió 1-en. Hello Lili még egyszer.
1: Szia Geri, üdvözlök minden kedves hallgatót.
0: Lili idén is nagy színpados fellépő a Rádió 1 születésnapi fesztiválján. Ezt 3 nap múlva rendezzük, most vasárnap a Budapest Parkban a külföldi fellépők Cyril, Samfelt, a Switch Disco, valamint Accent élő közvetítés délután 5-től, és akkor a nemzetközi nagy ágyuk közül jön most egy.
1: Így van, hiszen az ő remixében játszom én Ed Sheerantől a Camerát, ez érkezik most elsőként itt, a második órában a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban.
0: World is Mine Radio Show. Itt van tehát, szép!

9-től a Rádió 1-en. Magyarország legjobb DJ-ével. A lemezjátszók mögött Regál Lili. World is Mine Radio Show.

is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Regál Lili. World is Mine Radio Show.

0: Olaszország új szupertehetsége Hypaton és az Out My Head a Word Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en mellettem Regán Lili élőben a lemezjátszói mögött, és hát ne felejtjétek, 3 nap múlva ilyenkor már 1000-rel megy a buli, sőt már az after party a Rádió 1 születésnapi fesztiválján, amit most vasárnap rendezünk a Budapest Parkban. A külföldi fellépők Cyril Samfelt, a Switch Disco, valamint Accent, ott lesz az összes Rádió 1 DJ. Regán Lili nagy színpados fellépő, tehát ha szeretnétek Lilit élőben látni, akkor gyertek korán mindenféleképpen. Milyen lesz a Regál Lili fellépés most vasárnap? Én erre mindig annyira kíváncsi vagyok.
1: Hát ezerrel készülök rá egyébként. Ami biztos, hogy a saját zeneim azok szólni fognak, illetve ugye fellépek az after partin is, és készült egy... Hát egy klubosabb verzió a Hilmi-ből, ennyit elárulok, és ezt ott fogom először lejátszani, ott fog debütálni.
0: Ú, de jó! Szóval minden további információ, tudnivaló részlet a weboldalunkon, a www.radio1.hu-n. Start és élő közvetítés vasárnap délután 5-től. Isteni idő lesz, konkrétan tényleg be fogjuk robbantani a nyarat, tehát 28-29 fok lesz még délután 5-kor, amikor elindul a buli.
1: Á, nagyon durva! És ez a legjobb, és süt a nap, bizony. És imádom!
0: Nagyon-nagyon nagy buli lesz, gyertek, reméljük, hogy jó sok Rádió 1 hallgatóval találkozunk. Megyünk közben tovább.
1: Hát egy húzósabb darab érkezik most. Rengeteg DJ játsza világszerte. Ez egy remix, és egyszerűen annyira elkapták. Tényleg nagyon-nagyon dögös ez a zene. Érkezik a Bounty Hunter-től a Whoops, itt a Rádió 1-en, a Word Is My Radio Show-ban.
2: A lemezjátszók mögött Regál Lili.

Mind Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Regál

minden este 9-től a Rádió 1-en. This is the World is Mine Radio Show. A lemezjátszók mögött Regálni Lee.

is yours on Radio 1. World is Mine Radio Show. Elemezjátszók mögött, regálili!

0: itt a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show. Élőben mellettem a lemezjátszói mögött Regál Lili, idén is nagy színpados fellépő az idei nagy Rádió 1 születésnapi fesztiválon. 3 nap múlva ilyenkor már javában bulizunk együtt veletek. A Budapest Parkban isten idő lesz, 28 fokban kezdjük majd el az élő közvetítés délután 5-től. Bővebb infók a rádió1.hu-n. Sziasztok, szép, hosszú hétvégét kívánok előre is a kedvenc DJ-nek, Regál Lilinek. Imádom a Dreamin és a Hilmi című számát is, és persze a dinnyelvő macskáját. Üdvözlete, János!
1: Nagyon szépen köszönöm, örülök, hogy most már a Hilmi is belekerült ebbe a felsorolásba.
0: Sziasztok, szép estét mindenkinek! Lili új dala és Geri új könyve, a legjobb kombó. További szép estét, Ricsi!
1: Wow!
0: Vagy, Ricsi!
1: Igen, köszönjük szépen!
0: 0623111111, ez az SMS és Viber számunk. És ha valaki az előző órában nem hallgatott volna minket, Lili egy külön a Rádió egy születésnapi fesztiváljára készült fellépő ruhában megy majd fel a színpadra.
1: Igen, Geri kérdezte, hogy milyen lesz, mondtam neki, hogy nem árulom el, majd meglátja vasárnap. Egyébként még én sem láttam.
0: Ez ilyenkor úgy működik, hogy van egy elképzelésed, azt elmondod egy tervezőnek, vagy egy stylistnak, hogy te nagyjából ilyet szeretnél, vagy hogy pontosan ilyet szeretnél, és ő megcsinálja tűpontosan úgy, ahogy te elképzelted.
1: Ez így van, és ez a valaki az egyik legjobb barátnőm, úgyhogy tavaly is ő csinálta a ruhámat a Rádió 1 szülinapi bulira, és nagyon kíváncsi leszek, hogy idén mi sül ki ebből.
0: Ezt is láthatjátok a helyszínen, vagy pedig az élő közvetítésben képben, tehát videóformában a YouTube és az online felületeinken délután 5-től egészen este 10-ig követhetitek majd az eseményeket, és magát a bulit rádióban, tehát FM-en egészen éjjel 2-ig közvetítjük, tehát most vasárnap megyünk közben tovább.
1: Lehet, hogy valaki már megismerte, hogy melyik dal érkezik, viszont ebben a remixben szinte biztos, hogy még nem hallottátok, érkezik a Let Me Think About It itt a World is Mine Radio Show-ban. Csak is a Rádió 1-en. World is Mine Radio Show.

0: Nekem van egy sztori ennek a dalnak az egyik előző változatával kapcsolatban, elmeséltem gyorsan.
1: Na, kíváncsi vagyok.
0: You're Not Alone, Olive készített el ennek a dalnak az egyik változatát 1997-ben, aztán 2003-at írtunk, amikor ATB feldolgozta, mind a kettő verzió nagyon nagyot ment, és 2003-ban akkor én akkor szintén a Rádió 1-nél dolgoztam, és akkor a Rádió 1-nek a stúdiója a belvárosban volt, a pesti oldalon, a Kodály körönnél, egy ilyen nagy bérháznak, azt hiszem a harmadik vagy a negyedik épületében, vagy negyedik emeletén, és én mindig szombaton délután voltam adásban, és egyszer, amikor mentem be dolgozni hétfőn, akkor egy e-mail fogadott, hogy jó napot kívánok, a közös képviselet írta, hogy csak szeretnék jelezni, hogy szombat délutánonként feltűnően hangos a zene, ami kiszűrődik a Rádió 1 stúdiójából, és hogy kérjük azt a műsorvezetőt, aki akkor van adásban, kicsit a hangerőt vegye lejjebb. Na, ezt a dalt én olyan izomból bömböltettem szombat délutánonként, egy nagy bérházban, nyitott ablakoknál nyáron, hogy hát hallották a szomszédok is, ha akarták, hanem úgyhogy bocs mindenkinek, ez egy 23 évvel ezelőtti sztori, wow. 2003-ban történt, de hát a zene többek között ezért fantasztikus, mert olyan emlékeket hoz elő az ember agyából, amikre lehet, hogy már ti magatok sem tudjátok, hogy még emlékeztek.
1: Igen, igen, ezt én is nagyon szeretem, és nagyon sok emlék és érzés tud párosulni egy dalhoz. Nekem például sok ilyen nosztalgikus dal van, ami mondjuk a gyerekkoromba repít vissza. Én is nagyon szeretem ezeket az érzéseket.
0: Úgyhogy reméljük, hogy ti is élveztétek ezt az utazást az elmúlt két órában. Mindjárt jön Joe Junior. Regál Lili fellépő ruhája ezerrel készül a 3 nap múlva esedékes Rádió 1 születésnapi fesztiválra. Addig még fellépések?
1: Több fellépésem is lesz, péntek, szombat, vasárnap végig menni fogok. Mindent megtaláltok a social media felületeimen, és várlak titeket szeretettel.
0: Úgyhogy drága Lili, nagyon-nagyon köszönjük ezt az elmúlt két órát, szuper volt. Mi már legközelebb csak a Rádió 1 születésnapi fesztiválján találkozunk a Budapest Parkban. Ott leszek, én foglak felkonferálni, figyellek 5 méter távolságból. És elképesztően jó lesz. Gyertek, gyertek, gyertek minél korábban.
1: Pontosan? És már egyet pislogunk, és itt van a vasárnap, úgyhogy hamarosan újra találkozunk. Addig is jó pihenés mindenkinek, sziasztok!
2: Bírod még? A World is My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
3: The World is My Radio Show is coming back.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Már csak 3 nap, és május 24-én vasárnap, délután 5-kor véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátók mögött Juhász Geri és Kuki elindítja élőben 49 frekvencián a Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán érkezik meglepetésként a Rádió 1.

0: visszaszámlálás elindult. Találkozzunk május 24-én vasárnap a Budapest Parkban a Rádió 1 születésnapi fesztiválján a Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Indulunk! Are you ready? Radio 1 Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show.

0: starts now. Hello mindenkinek, Joer Junior viszi nálunk tovább a csütörtök estét, és természetesen ő is ad most egy kis ízelítőt nektek abból, hogy mire számíthattok tőle vasárnap a Rádió 1 születésnapi fesztiválján. Hello JJ!
1: Szia Geri, üdvözlöm a kedves hallgatókat, vágjunk bele az utolsó egy órába itt a World is My Radio Show-ban. Nagyon finoman, nagyon nyárian kezdünk bele. Alex Kenji és a Bambolé tökéletesen megalapozza a hangulatot. Én Joer Junior vagyok, mindenkinek jó hallgatózást itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

0: Itt a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show, és már csak hármat alszunk a rádió egy születésnapi fesztiváljáig. Találkozunk most vasárnap délután 5-től a Budapest Parkban. Mi érkezik most, JJ?
1: A következő dal nekem már egy jó ideje top-top-top sláger, és biztos vagyok benne, hogy le fogom játszani. 24-én vasárnap, most vasárnap a Rádió 1 születésnapi fesztiválon. Én 10 órakor kezdek egyébként, és hogyha valaki a következő dalt hallani szeretné, az látogasson el, mert biztos, hogy szólni fog. Swedish House Mafia és a Wait So Long. Már is megyünk tovább itt a World is Mine Radio Show-ban, a Rádió 1-en.

Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Joel G.

0: Junior Mix-el. Mi a most?
1: A második fél órát egy kicsit keményebbre fogjuk húzni. Érkezik Leighton Giordani és az Act of God. Fú, óriási húzása van. Szerintem ezt is játszani fogom. Május 24-én a Rádió Születésnapi Fesztiválon, úgyhogy fogadjátok nagy szeretettel, egy kicsi hangerőtekerés, és már is folytatjuk itt a Rádió 1-en.

0: a Switch Disco, valamint Accent, nem beszélve az összes Rádió 1 DJ-ről, akkor találkozzunk most vasárnap a Budapest Parkban. Start, élő közvetítés már délután 5-től. Joer Junior a lemezjátszóknál. Mi jön most?
1: Az utolsó negyed órára kanyarodunk rá, érkezik Fedzo és a Kids. Pörgünk tovább itt a World Is My Radio Show-ban, a Rádió 1-en.

0: Felt az egyik külföldi sztár fellépőt, egyenesen Hollandiából repül majd a fővárosba, a Budapest Parkba. Joe R. Jr. vele zárt ma este, szenzációs voltál, JJ, nagyon szépen köszönjük.
1: Köszönöm szépen mindenkinek, aki velünk tartott, ne felejtjétek, vasárnap találkozunk a Rádió egy születésnapi fesztiválján, előtte lévő nap szombaton pedig Szegeden a Borfesztiválon fogok zenélni. Két különböző buli, szerintem két különböző stílusban is fogok zenélni, de remélem, hogy találkozok minél többetekkel, egy hét múlva pedig innen folytatjuk a World is My Radio Show-ban. Én Joe R. Jr. voltam, mindenkinek jó éjszakát kívánok, szevasztok!
0: Mára tehát ennyi, köszi szépen mindenkinek a figyelmet, Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszó mögé, holnap 9-től jövünk megint élőben, jó éjszakát, szép álmokat, ciao.
2: Sziasztok! Regán Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom a Heal Me, fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
3: Ez a Rádió.

0: Oldies Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

Rádió 1, csak igazi mai slágermegy, és most egy igazán prémium hang, Ray Dalton, hát nem csak egy énekes, dalszerző is, Grammy-díjra is jelölték már, és ami a mai napig inspirálja, felsorolta ezeket egy interjúban, az a szerelem, a legjobb barátok, a tenisz, Venus és Serena Williams, Roger Federer, úgy általában a sportolók, az erdő, az utazás és a víz közelsége. Ray Dalton, Blood Running, hozom a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

A Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy éjszaka és hajnalban is. Élet megkönnyebbítő jó tanács, ne aludjunk úgy, hogy be van dugva a telefon. Hát mondjuk, hogyha fejünk mellett van, én szerintem nem is annyira egészséges, de a tűzoltók is figyelmeztetnek, hogy azért ne hagyjuk éjszakára töltön az okostelefonokat, mert hát kigyulladhat, és hogyha alszunk, akkor a füst szagot nem feltétlenül fogjuk érezni. Állítólag elég 3 lélegzetvétel ahhoz, hogy elveszítsük az eszméletünket a füsttől, ez elég parán hangzik. A harmadik ok pedig, hogy az után gyártott telefontöltők még nagyobb valószínűséggel kigyulladhatnak. Ennek ellenére szerintem az emberek nagy része simán éjszaka tölti a telefonját, sőt van, hogy úgy is alszanak, hogy a fejük mellett van a telefon. Na, azt meg én mondom, hogy kifejezetten egészségtelen. Igazi mai slágerek jönnek a folytatásban is, és köztük nagy klasszikusok a Rádió 1-en.

0: azért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mert imádom, mert a legjobb zenék vannak, és mindig jó kedvem lesz tőle. Nem tudok elfáradni. Javarészt éjszaka dolgozom, késő délután, ébren tart.
2: Mert nagyon jók vagytok. A kocsiba a gyerekek is már kérik reggel, amikor megyünk az iskolába, hogy csak ti szóljatok. Mindig ti szóltok feleségemnél a munkahelyén is, úgyhogy szeretünk benneteket.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió 1.
3: Niki vagyok, és én is ott leszek a születésnapi

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió X! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Nagyon jók a zenétek, és ez tényleg egy hangulat, egy életérzés, egy fesztivál szezon maga a Rádió Egy.
2: Nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy itt vagytok minden nap, minden éjjel. Nagyon-nagyon-nagyon sokat köszönhetek nektek, és nagyon szeretem hallgatni a Rádió Egyet reggeltől egészen estig.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
3: Rádió Egy.
4: I am Joel Curry and you're listening to Radio 1.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

Ez Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy éjszaka is. Hát, hogyha azt látjuk, hogy házi kedvencünk, kutyusunk forgulódik a kis kosarában, a babzsák foteljében, és nem tud visszaaludni, gondoljunk arra, hogy a kutyák ugyanúgy álmatlanságtól tudnak szenvedni, hogyha a problémáikon rágódnak éjszaka. Ez most a The Royal Society kutatásának eredménye. 16 kutyát vizsgáltak. Az alapján, hogy jó vagy rossz napjuk volt-e, hát a jó tapasztalások azok azt jelentették, hogy sokat simogatták őket a napközben, sok aktív játék, törődés volt. A rosszabb napok pedig azt, hogy mondjuk nagyon sokat nem voltak otthon a gazdik. Na és hát azt találták, hogy a stresszes kutyusok rosszabbul alszanak éjjel, könnyebben és hamarabb felkelnek, mint relaxált kutyatársaik. Érdekes módon viszont hamarabb is el tudnak aludni, feltételezhetően a stressz miatt, de aztán az alvás minőségük rosszabb. Na, hát a kutyák is hasonló problémáktól szenvedhetnek éjszaka a gazdákhoz hasonlóan. Az igazi mai slágerek éjszaka is a Rádió 1-en szólnak, köztük nagy klasszikusok is.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Sam Felt például a Holland Star DJ, akivel együtt bulizhatunk most vasárnap a Rádió 1 születésnapi fesztiválon a Budapest Parkban. Hát, hogyha elkezdenünk vele beszélgetni valamiről, a kedvenc gyerekkori témaköre alig, hanem a dinoszauruszok lenne, mert hogy az első munkája 8 évesen az volt, hogy önkéntes idegenvezető volt egy dinoszaurusz múzeumban. Sam Felttel is együtt bulizunk most vasárnap a Budapest Parkban, a Rádió 1 születésnapi fesztiválon.
1: Sam Felt. Let's meet at the Radio 1 Festival in Budapest. See you soon.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.